0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert ilyen kis finom kezdés az óra elejére. És picit tempós a folytatás. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, én ezt indítom. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Jöhetnek az üzenetek, jöhetnek a top 500 szavazatok, és jöhet a hangerő. Erre a nagy kedvencre itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ő Loi, akinek a nevével Magyarországon nemrég kezdtünk el csak ismerkedni. Igazából ez a második dala, ami felért a slágerlisták tetejére. De Németországban már jó pár éve ismerik a nevét, tehetségkutatóból, tévéműsorokból, meg hát különböző dalokból, de mostanra érett be a munka, és tényleg Európa szerte óriási kedvenc. Az igazi mai slágere pedig most aktuálisan David Puentes-zel, Loitól. Ez a Golden Summer, amit már is indítok a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, konténerjáték, rengeteg ajándék van benne. Nagyon menő szerszámkészlet, de akinek ennél több kell, annak van több mint 1 millió forint értékű utazás. De akinek ennél több kell, annak van autó. És még tudnám sorolni, van, amit már elárultunk abból, hogy mi van még a konténerben, van, ami titok, de abban biztosak lehetünk, hogy nagyon menő lesz. És aki ezt kinyitja, mindent megnyeri, szóval ma is lehet gyűjteni a kulcsokat, mellé pedig egyszerűen csak élvezni az igazi mai slágereket. Most például az egyik legújabb Lost Frequencies-től ez a Live It All, amit már

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő órában is extrém változatosan, nagy kedvencim a Max-től, de bekészítve egy Mike Posner-dal is, hozok hazait a New Level Empire-től például, hozok újdonságot Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, és a kezdésben mindjárt egy óriási kedvenc, mutatom... Bizony, kamrád, be mine! Alig pár perc is indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Laci kérdezte, hogy van-e bármi megkötés a top 500 szavazattal kapcsolatban. Igazából nincs. A megkötés az, hogy tessék szavazni arra, ami a legnagyobb kedvenc. És akkor pif, ezzel meg is vagyunk. SMS-ben, telefonon, Viberen 0623111111, vagy akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen. Regál Lili jön, az újdonság tőle a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

23111111. Egy újdonságot hozok most, Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, a dal a Repeat It, ami mindenhol nagy siker, és nálunk is imádjuk. Ez indul már is.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük a Train a Drive-by-jal, de hozok Ed Sheerantől is egy hatalmas kedvencet, az újdonságok közül Alex Warren és Robin Schulz is jön, a kezdésben pedig High Patton, Norma Jean Martin és az Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, hello mindenkinek és kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Már picivel 4 óra után járunk, kedv van, szépen lassan belerázódunk a munkába. Akinek reggel 6-kor jön a váltás, azoknak kitartás. Nekem is egyébként, Balázsék, akkor már a stúdióban, addig viszont a legnagyobb kedvenceket válogatom, és nagy örömmel indítom például a legújabbat most Robin Schulztól. Ez a Better

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 500 szavazást pedig idén is elindítottuk, mert nálunk csak a Rádió 1 hallgatók véleménye számít, és olyan zenei listát akarunk adni mindig, ami a legjobban tetszik a hallgatóknak, na ezért kell szavazni, elmondani, hogy mi a legnagyobb kedvenc, és így alakítani a Rádió 1 zenéit. Az igazi mai slágerek között egyébként Kamrád az utóbbi években rendre a legjobbak között van, ahogy emlékszem, mindig a top 10-ben volt az utóbbi néhány évben valamelyik dala. Megnézzük, hogy idén mennyien szavaznak majd rá, akár e-mailben, SMS-ben, vagy Viberen, vagy akár telefonon, tényleg ahol a legkényelmesebb. Én viszont most tőle hozom az egyik legnagyobb kedvencet, Kamrád és az I Believe a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Krimik és nyomozós programok várják a közönséget Kecskeméten. Különleges védett sáskafaj él az alföldi gyepekben. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 24-e és 27-e között rendezik meg a Metropolis Filmfesztivált Kecskeméten a Hírös Agóra két helyszínén. A négy napos programban magyar és nemzetközi krimi és thriller filmeket vetítenek több alkalommal, közönség találkozókkal kiegészítve, írja a hiros.hu. A látogatók interaktív bűnügyi helyszínen próbálhatják ki a nyomozást és a helyszínelést, emellett rendőr és mentőkutyás bemutatókat, valamint nyomozós játékokat is szerveznek. Vasárnap a Magyar Rendőrség zenekara ad majd koncertet, a hétvégén pedig bűnmegelőzési kiállítás is várja az érdeklődőket. Különleges megjelenésű, mégis nehezen észrevehető védett faj a sisakos sáska, amely Magyarországon főként az alföld száraz napsütötte gyepein fordul elő. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának oldalán számoltak be az egyedről, mely hazánk egyik legkülönlegesebb sáskafaja. Zöld vagy barna színezetével jól beleolvad a környezetébe, nőstényei pedig akár 7 cm-esre is megnőhetnek. A kifejlett példányok ősszel elpusztulnak, a telet a talajba rakott peték vészelik át, amelyekből nyár elején kelnek ki a lárvák. Bár a faj nagy területen elterjedt, hazai állományát egyre inkább veszélyezteti a megfelelő élőhelyeinek fogyatkozása és átalakulása. A sisakos sáska Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
2: Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél, a hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 11 perccel, szeptember 22-e van, a Móriczok a névnaposok, reggel 6-tól pedig jönnek Balázsék, ez fontos, az igazi mai slágerek pedig addig is megállás nélkül, most Trey Daltont választottam a Blood Runninnal, ezt írítom a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egy nagy kedvence ez, meg amit most indítok az is, de hogy mennyire, ezt akarjuk most megtudni a Rádió 1 hallgatóktól, ezért indítottuk el a Rádió 1 Top 500-at, ahol várjuk a kedvenc dalunkat SMS-ben, telefonon, Viberen vagy a top500@radio1.hu-n.

0: Rádió E, csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is olyan nagyjából 18 fok lesz a csúcs, napsütéssel az ország nagy részén, eső nélkül, de ez nem olyan meleg, most meg ilyen 11 fok van, szóval fel kell öltözni. Nem sokára jön a Balázsik beszól a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, a hírek után pedig Ávics és a The Night Summit indítok. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió E-gyel.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek. Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek reggel, lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
2: Van spiritus.
1: Van bennük rock'n'roll. Szerintem egyébként valahogy 82 éves, még napágyért verekedni,
2: azért azt,
1: nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így érte, hogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig.
3: Menjünk rajta végig, hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
2: nem tudom. De várjál, ez az elejére.
3: Hát ugye, de gondolom, előző napra átadott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
1: ők volt. Azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megy el reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet. Kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem megmondani őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napány maradt. És a 76 éves elhagyja bugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállást fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két ott öreg berendület. Azért van bennük
3: rendület. Én egy kicsit úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
1: Igen, nem mersz megütni.
2: Vintrot, mit akarsz itt?
3: Mi van öreg? Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
1: a felbújtó.
3: Aki csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
2: Már nem szeretsz.
3: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is legyen.
2: És az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról, a másik törölközőt,
1: hogy volt
2: sajátját ennek oda tette.
1: Visszarakta, megint visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évesen? Megvéded?
2: Meg.
3: Megvédesen annak nagyon nagy jelentősége van.
1: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
3: Meg hát.
1: Egy napágyért.
3: Egykorosztály, szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatással a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rád. Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
1: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust, és belehal.
3: De nem a verekedésbe halt bele,
1: hanem valószínűleg annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ebben a formában azért ez menő.
3: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
1: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
2: Azért, mert megnyugszol, és
3: igen,
2: akkor abba halsz
3: vele. Az van, hogy ugye, ami pörgeted a rendszer, hogy jó, gyerünk, ezt túl kell jelni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
1: És abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
3: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
1: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda totyogni az ágyban, nem vered meg?
2: Hát de te is 76 vagy. Hát de
1: mi hogy ott párba vagytok, tehát ott, igen, neked az megengedett, hogy bugyozzatok.
2: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő hattal
3: idősebb. Még.
1: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Hát nem tudjuk, hogy 82 éves hogy tartotta magát.
3: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
1: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
3: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, hogy összegyűrte és ledobta a földről, vagy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
1: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
3: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
1: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
3: Hura.
1: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik ott lakót.
2: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
3: De szerelemféltésből nem egyszerűbb, hogy kiveszed a fogsorodat, megcsattogtatod, és aztán elmész.
1: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
2: Mindenki.
1: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
3: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, ami már valaki egyszer jól érezte magát, és ott egy kicsit ócskának érzem magam.
2: Jó az.
1: Igen. Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
3: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
2: Tehát nem vagy nem foglalós?
3: Nem. Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
2: Hogy nincs napágyatok.
1: Igen, nincs napágyatok. Ott délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
3: Így van, így van. És akkor igazából, hogy akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
1: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd.
3: Délután
1: 4-5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napágy.
3: Néhány fotót.
1: Megnézzük a naplementét, majd jön a vacsora.
3: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy pihenés. Igen, nagy pihenés legyen.
1: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
3: De már 4:30-kor részegen.
1: Figyelj, micsoda. Hát,
2: ezt is teszed le a törölközőre.
1: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson semmikor együtt voltunk, vagy mentünk, vagy nem tudok aludni. Mit csinálok? És vagy 2 órát vártam, míg hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt, hogy törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Körbevisélem, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglak, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
3: Szóval félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhagyni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
1: Igen. Ilyen, és még így is néha lepakolják.
3: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
2: jobb a békés.
1: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
3: Igen.
1: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni, 11 óra tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyad szabadon van, és rajta van a törölköző.
3: Egy ilyen hattyúformában.
1: Hattyúformájú gumimatrac.
3: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 mal.
1: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rárakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
3: Mi volt ennek a maximuma, amit valaha, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyelled magad, de meg...
1: Mindig nagyon szégyeltem magam, mert szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
2: Az.
3: De volt, és hogy összenézted valakivel?
1: Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
3: De ott csinált, és közben összenézted egy másik sorstársat?
1: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
2: A legelső ember.
1: A legelső volt, még takarították a medencét.
2: De nem tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
1: Egyébként ez tényleg így van.
2: Aki este hagyja ki.
1: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás, még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 5:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. Vissza

0: úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupacba
1: lerakja. Na én ilyennel még nem találkoztam, lerakja. Ami nem foglalhatsz ágyat.
0: Nem foglalhatsz ágyat.
1: Miért nem?
0: Mert nem.
1: Kit zavarok azzal, hogy hajnali négykor lerakom a törölközőmet? Miért baj az?
0: Az, és... amíg senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
1: Na ilyet még nem láttam, hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Olyan nincs, hogy ne legyen ágyunk.
2: Ezt szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahova, akkor azt el kell foglalni.
1: Igen, ne, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, mentek, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát, hogy ez egy nagyon
2: ez csak az azt tudja, aki csinálja. Ezért a szobájában.
1: Ilyen jetskivel a medencében. Igen, de ez jó. Egyébként csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
2: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
1: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva minden, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
0: Ezt nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
1: Csak mi van, nincs ágy, utána mi van, ha ott jössz, mész
0: a gyerek. Nem, fekszenek fönn a szobában.
1: De még ez is igaz, hogy nem mentek le a medencéhez.
2: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
1: Ja, értem, tehát itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
2: Hát, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy és hogy egy kis baleset történt, hogy megroppant a hajzik.
1: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
2: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol a medence körben fekszek idegenekkel, még nem volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem. Adja.
1: Én az jó, tudom, gondolom csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és
2: szóval
1: a múzeumok környék.
2: A Louvre-ból.
1: Igen, és átámoljuk egy kicsit a Champs-Élysées-en, ott végigsétálgattunk a diadali várnyékában.
2: Írok egy kicsit a naplomba.
1: Aztán nem fekszel medence partján.
2: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem kint.
1: Hát de egyszer, ha kijössz belőle, akkor
2: befeksz. Soha nem jövök ki. Az van, én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól medencébe megyek. Ez azt hiszem, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
1: Azt hittem, hogy keresel valakit biztos.
2: Ott az a furcsa, ilyen rozmár testűnő.
1: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
2: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
1: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amikor foszlik a bőröd, azért csak kimászol, nem?
2: Foszlik a bőröd, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy
1: kiszáradni. Igen, így bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvel a hónalat.
0: Az a jó.
1: 7 órakor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
0: Elmegy melletted a világ, érted? Tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
1: Képzeld, semmilyen ingerenciám nincs.
0: Hajnalba mész napágyat foglalni. Az mi típusú, meg elmegyünk kirándulni.
1: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
0: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
1: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
0: és
1: vissza.
0: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközödön a napágyon.
1: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalódtok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan szigetre.
0: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Horgász, nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
1: De te kivittek.
0: Mert érted, 4 órát nézted, hánytál a vízben, mert rosszul lettél, te meg feküdtél a hülye törölköződően. Melyik a jobb?
1: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
0: Na.
1: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy törölközőt, és megbüntetnek.
0: Így van.
1: Hát ez jó szemét dolog.
2: Ilyen sztrókot kaptál a biciklitáról előtt, azt mondjuk ki kell fizetni egy büntetést, és mert azt hitték, hogy
1: ez... Nem áll. Hát ez miért? Tök igazságtalan.
2: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
1: Ja, hogyha tehát, hogy nem mész oda... Uh-huh.
0: Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagy ott.
1: Mikor akkor... indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglalt törölközőn. Úgy kéne,
2: amikor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállod.
1: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 perc

0: nél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly amíg konfliktus forrás.
1: A 10 perc az nem sok.
0: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
2: Szigor.
0: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt.
1: Na.
0: De a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
1: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni, az érkezési sorrendben
0: foglalja.
1: Így van, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor föl kukorékolsz.
0: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
2: Még egy durvább lépés van a szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törőköződet, egy emberre figyeltesd. Mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy
0: húszas, hogy ne nyúljon hozzá.
2: És jól, akkor csak áthajtja más irányba.
0: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektus.
1: Így van,
0: az
1: első nap befizetsz. Megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
0: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhol elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba
1: így
0: valahol.
1: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részegek.
0: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
2: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, a Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
1: micsoda,
2: Ázsiát.
1: Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, de, hogy mi hol van.
0: De két nem, nap után a medencén megőrülne.
2: Szudán, Csád, onnan átmedek Nigériába, Kamerun, és meg is vagyunk.
1: Vihetlek, ha hét, akarod. Hét.
0: Igen. Figyelj, Tenerifén a Princess Hotelben applikáció van a napágyra, a következő napra tudsz foglalni. Ez az éhelyem.
1: És pénzért.
0: Ez az éhelyem.
1: És jelentős lóvér.
0: És lóvér, hát kinézed, hogy hol van a napágy és applikáció, mint a színház élet lefoglalod?
1: Így van, igen.
0: Úristen, de jó. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évvel rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod,
1: nincs gondolat,
0: és nincs baj egyébként, igen.
2: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihenni minden nap.
0: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
2: De akkor nem kell felállni az asztalt, addigra megadtátok.
0: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc ad körbe, ez azért a Feri se. Feri a hón alá vette az úti könyvet, de rájött két óra után, hogy ide most be van zárva öt napra.
1: Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok. Én
0: mondtam, hogy Feri sajnos itt csapdába vagy.
2: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: The limit.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kerékpáros felvonulást tartott a Kecskemét belvárosában. Épül az M44-es új csomópontja a Kunszentmártonnál. 3 hetes ebzárlatot rendelnek el Bács-Kiskun több térségében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kerékpárosok lették el vasárnap Kecskemét belvárosát az Európai Mobilitási Hét autómentes családi napján. A délutáni felvonulás résztvevői a főtérről indultak, majd a Kiskörút és a Nagykörút érintésével haladtak végig a városon. A nagy létszámú menetet rendőrök vezették fel. A program minden korosztályt megszólított, sokan gyerekekkel együtt csatlakoztak a közös kerékpározáshoz. Akadt olyan biciklis is, amelynek csomagterében egy kutya utazott végig a felvonuláson. Folyamatban van az M44-es autóút új kunszentmártoni csomópontjának építése, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal. A fejlesztésnek köszönhetően a főút felől érkezőknek a jövőben nem kell Kunszentmártonon keresztül hajtaniuk, a gyorsforgalmi út eléréséhez írja a hiros.hu. A beruházás részeként kiszélesítik a meglévő felüljárót, 2 fel- és 2 lehajtó ágat, valamint 2 új körforgalmat is építenek. A tervek szerint az új csomópont 2027. augusztusára készül el. Október 3-a és 23-a között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el Bács-Kiskun több járásában a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt, írja a BAON. A korlátozás a bácsalmási, bajai, jánoshalmi, kalocsai, kiskörösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi és kiskunmajsai járás kijelölt területeit érinti. A vakcinát tartalmazó csalétkeket a rókák számára helyezik ki, ezért fontos megakadályozni, hogy azokat kutyák, macskák vagy legelő állatok vegyék fel. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerláncbiztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. Vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: Döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok előfordulhatnak, főleg az ország északkeleti-keleti felén. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat kisebb eső és élénk marad a szél. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl vissza a levegő, míg napközben 22 fok körül lesz a csúcsérték.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 6 óra után 15 perccel, újra elkezdjük ezt a kedreggelt. Eszter, jó reggelt! Hello! Reggel. Még egy kis dugdosás. Feri, jó reggel! Ciao.
2: Te ne akarjad dugdosni itt reggel.
1: Mindenki dugdos, gyerekek. Technikailag nem állunk a helyzet magaslatán. Eszter a fülesét nem találja, kibogozi, Zsülnek a gépe betolt.
3: Mellettem ő
1: székre. Kicsit esünk elünk ma reggel technikailag, gyerekek. De összeállunk, és jó lesz ez így, úgyhogy... Szólunk, és ezt kint vagyunk adásban.
2: Azon gondolkodtam, Gyula, hogy mi történik. Tehát este, amikor a DJ azt mondja, hogy hej, végeztem, megyek a jó megérdemelt pihenésemre, itt lekapcsolja a villanyt, hogy reggel 6-ig mi a rettenet tört,
1: igen, érted? Amiért itt minden szétmegy.
2: Tehát nincs bent egy ember, aki piszkálja, nincs bent, aki elkapcsolja.
3: Itt buliznak, elhiszed?
2: Igen,
3: itt,
2: és igen. Beleöntötték a pultba.
3: Pucér női segek nyomulnak a kis klaviatúrádra, és közben kokain szívül fel egymás köldökéből.
1: Szerintem azt még nem is baj. Azt szagolgass meg akkor, de hogy... Gyula gépét is kiütik közben a játékból? Meg Anna gépe
2: is oda van.
1: Anna gépe is oda van.
3: Gyula gépe a visszatöltéseket nem bírt az Encore-ra, amiket még mindig kell.
1: Igen.
3: Mert tartozik még a 70-es évekből.
1: Igen, akkor ez itt most ilyen sorozatos dominó bedőlt valahogy, nem? Te is, Anna is, mint mindenkinek a gépe bedőlt. Úgyhogy...
3: Ez egy trójai vírus?
1: Ez egy trójai vírus, de egyelőre mi még működünk, gyerekek. SMS-eket látunk, Viber-t látunk, úgyhogy nagy baj.
3: De Anna most akkor mit néz a képernyőjén?
1: Nagy baj, nem lehet. A SMS-eket látja. Azt még azt látom, hogy látja, mert azt én is látom. Most megcsináltad. Jól van, gyerekek. Oké, jól van. Már 4:30-tól úton a kukás autóval üdv mindenkinek, főleg a Galga völgyben élőknek. Matyi küldte ezt nekünk így korán reggel, Galga völgy, így van. Én már edzeni vagyok 5:30-tól, 4 hónap után ma dolgozom először. A testem magától kelt fel, tökéletes startnap. A Tongsu szerint milyen nap van ma? Megnézitek? Meg, hát mindjárt Zsűl adja, és akkor megnézik. Zsűlnek most nagyon nagyot kell kerülnie, hogy meg tudja nézni.
3: Szegény Zsűl, ma meg fogjuk nézni, hogy hány lépést
2: tesz el. Meg lesz a 10 000, Gyula.
1: Igen, Gyula átmegy az egyik oldalra a másik oldalra, amikben nem ér Ákos, hogy megnézze. Hogy...
3: De kik laknak a Galga völgyben, a galgák?
1: A galgák.
3: Ez egy nagyon fontos kérdés. A másik nagyon fontos kérdés, hogy Zsűlt vajon kiátkozta el?
1: A mágnitőt, vagy
2: a gépét? Mire gondolsz most, a teste alapján, vagy a...
3: Milyen teste alapján? Csodálatos teste van Zsűlnek. Zsűlnek tökéletes teste van. Hanem, hogy ez...
1: Sokszorozó gyerekek közben, csak mondom.
3: Sokszorozó?
1: Sokszorozó a napunk, aminek most neki megyünk.
3: Reggel álltam vérlegre, és ez make sense.
2: Ez sokszorozó volt?
3: Ez sokszorozó nap volt. Én nem értem ezt.
2: Mert izmosodsz, belül izmosodsz, és az átveszi, ugye, és az izom az nehezebb, mint a zsír.
3: Én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy fogom azt a mérleget,
2: és agyonverem
3: vele.
1: De Milán, mit mutat? Többet, kevesebbet, ugyanannyit.
3: Ugyanannyit. És ez igazságtalannak érzem, és ráadásul szerintem csapda. Csapda.
2: Be vagy csapdázva?
3: Be vagyok csapdázva. Ez egyik. A másik, amit igazságtalannak érzek, hogy a macska 3 óra 30-kor. Tehát 3 óra 30-kor azt mondta, hogy van valami kis őrület, amiben a levegő, amire szeretnék felülni, hogy úgy azt érzem, hogy van ebben az éjszakában valami potenciál, és nem túlzak nektek, galoppozott a lakásba. Tehát, de a macska, aki ugye halkan jár, azért...
2: Plusz ilyenkor szerintem a körmét kicsit kiengedi, hogy jobban kattogja.
3: Szerintem vannak egy kis klumpái, azt alul tartja valahol az ágy alatt, és egész, jó van, akkor éhes, adok neki, adtam neki.
1: Beindult.
3: Adtam neki enni, leszarta. Akkor utána kirakta az erkére, hogy majd ott a hidegtől. Attól még jobban felborzódott a kedélye. Aztán megevett még egy fél sonkát a gyerekéből. Semmi nem hatott.
2: Tudod, miért nem fogysz?
3: Na.
2: Mert nem pihensz éjszaka, mert macskázol.
1: Igen, a nem alvás az,
2: nem
1: egy,
2: alvás az
1: egy nagy...
2: Ez egy rettenetes átok a fogyókúrában.
3: Állatot kell váltanom?
2: Igen.
1: Állatot kell váltanod, vagy a
3: gyógyulatokat? Például egy királypiton biztos nem kellene felhajtanikor.
1: Semmit nem csinál. A nem alvás az tárolás. Tehát akkor a szervezet tárol, mert menekülő reakcióban van. Nem
3: menekülhetek életen.
1: Nem rohadsz állandóan.
2: Mert ha ez egy oroszlán lenne, akkor azt mondom, hogy oké, menekülj, na, de egy macska. Költöz át másik lakásba.
3: Hogyan tudnám módosra tanítani a macskát?
2: Sehogy.
1: Ez egy jó kérdés.
3: Bérek a macskának egy lakást? Ott a környéken?
2: Egy külön lakás, egy macskának.
3: Este egy átviszenek kis hátizsákkal.
2: Ennyi.
3: De hogy nincs valami macska regulátor, ami ilyenkor ezt megoldja?
2: De mindig arról beszélünk, hogy a kutya meg a macska közötti alapvető különbség, hogy a kutyát ugye tudod regulálni, a macskát meg nem. Tehát annak hozzá, hogy hiába mondod, hogy kussolj, meg ül, meg alszik, az de nem érdekli. Hát ő egy önálló lény. Ő
1: nem lehet, hogy teli hold volt? Vagy valami nem volt. Semmi? Nincs. Fél holdat láttam tegnap éjszaka.
2: Már nehogy a fél törökök. Hold is baj
1: törökök, törökök jönnek. Törökök jönnek.
3: Nem tudom, de a macskám el kell beszélgetni. Ilyen macska suttogót kéne szereznem neki, aki nem tudom, egy alattosakossal megzsarolja, és utána elmondja neki, hogy mégis mi a picsa baja van, mert ebből elég van.
1: Miért nem alszik már? Én később kerültem ágyba, gyerekek, de 4 órát aludtam, és elég volt. Úgyhogy...
2: Már megint az éjszakában?
1: Kicsit az éjszakában voltam.
2: Ezt egyre jobban szereted.
1: Én az éjszakában voltam.
3: Jó, hogy... ez az abstinencia.
1: Igen, volt, nem volt ivás, képzeld. Semmi. Ne,
3: akkor milyen, ilyen polgárőr vagy? Mit
1: csinálsz? Nem, egy ilyen... igen, vállalok. A településerben egy polgárőr autóval. Nézem, hogy mindenki jó éjszakát halszik el.
2: Egy Suzuki SX4 kék felirat polgárőr.
1: 16-os felirat csapatom. Kaparó kerekekkel polgárőrséget vállalok. Egy kisebb ilyen haveri összejövetel volt, szakmai inkább, azt kell, hogy mondjam. És ott voltam. Ott voltunk páram.
2: Egy szakmai.
1: Szakmai televíziós.
3: Pontosan melyik szakmáról beszélünk?
1: De a televízió, ha ez létezik még ebben a formában, hogy televízió, akkor azon belül a televízió szakmai összejövetel.
3: De a televízió szakma, ez most azt jelenti, hogy az összes idegesítő ember a tévéképernyőről találkozott, egy ilyen éjszakai, mint az árulókban,
1: tudod.
3: Felvették a kis kapucniukat, tudod, az árt a körbe egy ilyen rulettasztalt. Igen. Tilla, jó, hogy újra itt vagy.
1: Begyűjtünk. Eldöntöttük, mi lesz a 27-es televíziós iparággal. Megbeszéltük.
3: Még több reality.
1: Ennek még több fikció.
3: Ennek az országnak.
1: 8 most wanted. Egy ilyen kis megbeszélés. Beszélgetés, sörözgetés, ivászat volt. Úgyhogy ja, azon vettem részt. Jó volt,
3: és
1: jó
3: akkor
1: hangulat volt.
3: Eldöntöttétek, hogy hogyan teszitek tönkre az embereket jövőre? Vagy
1: megbeszéltük, igen, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni. A kereskedelmi tévéket, a közszolgálati tévét, a rádiót, az NMH-t, mindent kiosztottunk, mindent leosztottunk magunknak, úgyhogy megvagyunk.
3: Egy hónapos,
1: megírtuk az új médiatörvényt. Megvagyunk, éjszaka megcsináltuk.
3: Ilyen bullet pointok, és akkor tesókával elküldeni.
1: Úgyhogy ez volt, de ahhoz képest egy 4 órás alvás, de lehet, hogy néha kevesebb alvás, az egy kicsit ilyen élénkebbé tesz. Úgyhogy azt állapítottam meg, hogy könnyen. Fönt voltam ma 5 órakor. Nem volt.
2: Viszont
1: nem volt
2: 10-kor.
1: Viszont ma 10-kor lehet, hogy annak vége van. Igen.
3: Én 2,5 órát aludtam délután.
1: Délután?
2: Ez a baj, hát akkor ezért nem az.
1: Ja, hát akkor itt a megoldás.
3: Ez nem az volt, hogy az alvás volt, amit ugye múlt hétről áthoztam ide, azt most be kellett hozni.
2: Nincs
3: ilyen. De van.
2: Nincs.
3: De és éreztem, hogy álmosan feküdtem le aludni.
2: Nincs ilyen. Az alvás szakértők azt mondják, hogy nem lehet pótolni. Tehát az nem úgy van, hogy nem alszol 4 estét, és akkor egy napot végig alszol, akkor bepótoltad. Nem.
3: Zsüli és én azt gondoljuk,
2: hogy így van. Jó,
3: vagy ennek semmi racionalitása nincs, amit mondasz, hanem az az igazság, hogy a lényeg, hogy próbálkozni kell.
2: És este hogy aludtál el?
3: Mint a tej, mint a bunda, úgy aludtam el. Mondom, 3:30, igen.
1: Igen, a 2 óra sokban, egy 1/2 óra, oké, de a 2 óra alvás az már megzavarhatja az estét.
3: Ki mondja?
1: Én is aludtam 1 órát egyébként délután. Vosszak azért voltam fönt utána, ilyen könnyen. De
3: egy polgárőr neki kötelessége volt.
1: Én tudtam, hogy megyek. Sütök, bundás kenyeret főzök. Tehát írja valaki, azt mondja, hogy vona szerepel majd az árulókban.
3: Meg mérővere, hoppá.
1: Mérővere is benne van.
2: Óriási lesz.
3: Ugye, most ezek ilyen igazi energiák, amik jönnek. Tehát,
1: komolyan.
3: Most azért ez nagy összecsapás lesz. Kicsit már megbántam, hogy nem mentem el.
2: És a vonánénak a búcsú mondatát olvastátok nem. Már? Minek mész be 2 nap múlva, úgyis azok küldenek a csába.
1: Egyébként ez egy jó mondat, igen. És én tudom az extra csavart, hogy mi lesz benne az extra csavar.
2: Ezt tegnap szedted ki Árpából? Tehát Árpa is ott volt.
1: Nem, Árpa kim van a Argentinában. Vagy nem, a Kanadában vagy. Kolumbiában van.
3: Kanadai Kolumbia.
1: Hazajött erre a megbeszélés, aztán visszautazott, igen. Szóval, lesz benne egy jó kis csavar. Már is kérdezi, és a száraz szeptember nem volt ivás? Várjatok, azért az egy kocsival mentem, kocsival jöttem, úgyhogy nem csallak meg benneteket. A száraz szeptember az tartva van, úgyhogy nincs.
2: Egy is volt, egy hétvége volt, ahol mi adtunk, ugye, neked vasárnapra fölmentést, és kész.
1: Na, igen, és azt be is kértem, annyi volt.
3: De amúgy erről emlékezzünk meg egy pillanatra, hogy ez a vodka, amit ittunk, ami ugye drága vodka volt, ilyet ugye magunknak nem veszünk, ezt kaptuk, ez nagyon-nagyon megkímélt minket a másnaposságtól is, és minden más.
1: Nagyon-nagyon-nagyon nem voltam másnapos. De nem is igazán tudtam berúgni tőle. Azért, de ezt lehet, hogy a megfelelő koffeinnel súlyoztam.
3: Igen.
2: Nem vettem.
1: Vagy csak nem éreztem? De nem, azért a részek vagyok, jobban oda vagyok.
3: Nagyon kedélyesen, mosolygósan távoztál.
1: Ja, igen, az nagyon jól sikerült. Az eredmény hirdetés előtt.
3: Így van.
2: Valázs, átadná egy díjat. Sziasztok!
1: Igen, de megnyugtatva konstatáltam, hogy Bayer X is távozott. Nem, egyébként én szóltam, hogy az nekem már kimarad, de udvariasan megkérdezték, hogy van-e kedvünk átadni díjat. És akkor ti ketten nagyon aranyosan mondtátok, hogy igen.
3: Mi voltunk az eminens diákok.
1: Igen, ilyen aranyos diákok vagytok. Igen, időben érkeztek, végig maradtok.
2: Emlékeznek, tudod? Mindig a renitensekre emlékeznek.
3: Jó, nekem ez nem baj, nem is emlékezzenek, mert jobb az így mindenki.
1: Jó csináltátok. Na, gyorsan még egy-két SMS, úgyis a svábi fog meghalni elsőnek.
2: Meg így visszamegy, nem már!
1: Írja valaki, igen, írja valaki. Néztem kicsit tegnap úri embereket is, haladtam vele.
3: Na, hogy állunk?
1: Harmadik rész, első évad, hogy tartok jelen pillanatban. Valamiért sportautót akarnak lopni, de ez most nincs meg nekem, hogy miért akarnak bemenni egy helyre, ahol sportautót lopnak, és lemállt. Igen, kicsakoltam egy fél részre, és nem értem most, leestem alulról.
3: Azért, mert valakinek, már nem emlékszem pontosan, de az volt, hogy valakinek ez egy ilyen láncreakció volt, és valakinek kellett ez a sportautó, ami nagyon ritka és valami nagyon nagy izé volt, és aha, akkor ezért...
1: Na, ezt nem tudtam.
3: Igen, igen, tehát hogy itt most többször van olyan, hogy valakinek szívességet tesznek, aki tartozik másnak a szívesség, és hogy ezt átvegyék, ezért megoldják a
1: körbe tartozás. Aha. Erről leestem, de haladok vele, úgyhogy jó kis diákként utol akarlak érni benneteket, úgyhogy...
3: De ChatGPT most tud spoilerezni, tehát ha megkérdezett tőle, ez miért történik, megmondja.
1: Ja, megmondja, hogy akkor miért történik. Aha. Azért, aki Leslie Mandoki már megnyerte az idejárulókat. Te nagy duma. Úristen, de jó duma. Leslie Mandoki már megnyerte az idejárulókat. Nyilatkozva, vagy reagálva az ő nyilatkozatára, igen, hogy fölvett egy lazabb, nem tudom, majdnem egy milliárdot egy koncertre, azt lenyilatkozta, hogy nagyon örül a Tiszának, és ideje volt a kormányváltás. Írja. Írja erre valaki, igen, az igen. Kabát Peti is kint van Kolumbiában. Tényleg, gyerekek?
2: Na, a megmentő. Ki, lehet, ki ment? Hogy így, a megmentőként.
1: Kivitték a Petit, ezt nem tudom igazolni, de ha többen elkülditek, akkor elhisszük, mi nem. Láttuk igazából a celebet.
3: Viszont
1: nem,
3: a hallgatók itt acsarkodnak az SMS-ekben, csak mondom nektek. Na. Azon megy itt a morfondírozás, hogy a bundás kenyérbe, akkor csinálod a tejbe, vagy a tojásba teszel a tejet, vagy
2: egy
3: nem?
2: Egy kicsit, igen.
1: Van, aki tesz, van, aki nem. Igen.
3: De attól szottyos lesz a közepe, nem?
2: Szottyos, az a jó benne, hogy szottyos lesz. Egy, kettő, hát, hogy is mondjam, takarékossági okokból.
3: De miért kell takarékossági?
1: Azért, mert nincs
2: 100 tojásod, érted? Csak 80, akkor kicsit fölöntöd, már mehet is.
3: És milyen, te hogy szoktad, hogy bőolajban sütöd, vagy csak egy pici olajban?
2: Én a bőolajos vagyok sajnos, és ez a rosszabb, de az ad neki igazi ízt.
3: Na, mert én a múltkor vendégségben voltam, és teljesen sokkolt, hogy van egy ilyen lehetőség,
2: igen,
3: hogy csak nagyon kevés olajba sütöd, és néztem, hogy forgatják ezeket a karikákat, hát nem hittem el.
1: Én vajon csinálom, képzeljétek el.
2: Na, hát a gazdagék, ugye? Hát,
1: én vajon nem teszek bele olajat.
2: De a kis olajat csak teszel a vajba.
1: Csak vajon. Csak vajon, képzeld el.
2: Odaig, nagyon könnyen odaig.
3: De olyat lehet csinálni, hogy az olajat összekevered a vaj, és abba sütsz?
2: Persze.
3: Ez ki csinálja?
1: Hát én vajon, én nem csinálom, ez az áztatott olajba, ez nagyon
2: tehát
1: nagyon.
2: Akkor te kis vajon szépen
1: kis vajon megcsinálom. Minden hétvégén ez a program Noelnek bundáskenyeret kell csinálni.
3: Noelnek a vérképében kimutatható a bundáskenyeret.
1: Igen.
3: Nekem az ilyen szintű példakép, az a volt kollégám Tamás, akivel 5 éven keresztül ültünk egy irodába, és minden nap ebédre rántott sajtot evett. És annyit változott, hogy néha rizse, néha
1: de kipiva. Szeretem az ilyeneket. Úristen, de szeretem.
2: Nekem van egy ugyanilyen ismerősöm, nem tudsz elmenni vele nyaralni, ő nem egy, ő 3 ételig jutott, azt hiszem a bolonyai az egyik, a másik a rántott sajt, és van még egy harmadik, az már nem tudom, hogy mi, de ha a rántott sajtot szereted, akkor a rántott húst például miért nem? Vagy a rántott gombát, vagy a rántott...
3: Nem az volt, hogy nem szereti.
2: Hát nyilván, de a rántott dolog tudod.
3: Nem az volt, hogy nem szereti, hanem nem tette boldoggá. Őt a rántott sajt tette boldoggá, és a boldogságot egy fontos szempont volt.
1: Le a kalappal azért, gyerekek, minden reggel 20 éven keresztül, volt. Vagy délelőtt azért rántott sajtot tenni.
3: Ebédre, minden
1: nap. És mi lehet a bélflórájával, meg a hasával, meg úgy az egész szervezetével. Tehát azért abban olyan nagyon sok tápanyag nincsen. Tehát a makrók nincsenek benne. Hát, bundában, zsírban, olajban, kisütött trapista sajt, hát kevesebb rosszat tudok én elmondani egy gyomornak.
3: Azon gondolkodom, hogy mi az a tápanyag, ami hiányzik neki, amit nem tud a teste termelni, ami miatt folyamatosan kívánja.
1: Egyébként igen, lehet, hogy benne valami hiány van benne. Igen.
3: Valami elképesztő hiány lett, de hogy a másik a kazein, vagy nem tudom.
1: Így. Az simán. Az a tej fehérje, igen. Vagy a tej zsír, melyik a kazein, tej fehérje, igen.
3: És mindig megkérdeztem, hogy de mégis miért, és azt mondta azért, mert a feleség otthon nem csinálja meg, mert büdös lesz a lakásból.
1: Én de
2: és
1: sem.
2: Ezért bosszúból minden.
3: Ez minden, igen, olyan cuki. Ez a zugivásnak egy alternatívája.
1: No, gyerekek, edzettetek ma, illetve edzettek ma, tegnap edzés volt.
2: Tegnap edzettünk, így is nagyon van, helyes. A vállamat nem érzem, de nagyon helyes. Tovább is megyünk.
3: Én nem edzettem, és lehet, hogy ezért is vagyok moody.
1: De akkor ma edzel?
3: Ma edzek. Akkor már van, minden nap edzek, csak tegnap nem edzettem.
1: Zsülcike, gyerekek, itt a jobb oldalon integet nekünk, úgyhogy szerteágazó kis reggelibe köszi, de akkor elkezdjük itten a ma reggelt. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, elküldeni, hogy kivel mi van, hogy ébredtetek, mert az SMS-ekre nem sok idő maradt, úgyhogy írjatok. Jó, pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást! Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor! Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes! Foxpost. Csomagküldés attól zéig!
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni! Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Telefon.
10: Kávé.
9: Reggeli.
10: Kávé.
9: Munka.
10: Kávé.
9: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
13: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
4: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
16: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
17: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
18: Szia drágám! Na ná, Istenén aludtam ma is.
17: De jó neked. Mi a titkod?
18: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
17: Sedacor Forte.
18: És a koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
21: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
14: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
14: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Ismét a kecskeméti gyermekosztályt támogatják jótékonysági futással. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt október 3-án a kecskeméti Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A nevezésekből és támogatásokból befolyó összegből a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház gyermekosztályának vásárolnának egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort, írja a Keol. A résztvevők 1, 3 és 10 kilométeres táv közül választhatnak. A kezdeményezést támogatói egy vásárlásával azok is segíthetik, akik nem szeretnének rajthoz állni. A futóverseny mellett légvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várják a családokat. A következő napokban több településen is szervez véradást az Országos Vérellátó Szolgálat Bács-Kiskunban, írja a Baon. Ezen a héten Kecskemét mellett Szakmáron, Kunszentmiklóson, Kiskörösön, Bácsbokodon, Baján és Szalkszentmártonban is várják a véradókat. Kecskeméten a területi vérellátó intézetben a hét több napján is lehet vért adni, emellett külső helyszíneken is szerveznek véradást. Baján szeptember 25-én várják az önkénteseket a transzfúziós osztályon. A hét utolsó véradását pedig szeptember 26-án Kecskeméten a Híd gyülekezetében tartják. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Bács-Kiskunban is számos programmal készülnek. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
26: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottakról.
25: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi, ma is láger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan. 6 perc múlva jó reggelt, kedves rádióhallgatóink. Árulja már el valaki a stábból, ki az, aki erre a 20 éves Rihanna számra és társai azt mondja, hogy ma is lejön.
2: Ja? Zenei igazgató.
1: Ezt nem vitatjuk, gyerekek. De nem nálunk szólt, illetve csak ott szólt, ahol nem volt a reklám. Tehát, hogy mi azt ígérjük, ugye, hogy hírek után nincsen zene. És azt egyelőre tartjuk is. Hogy meddig vagyunk ennyire, hát hogy is mondjam, csak munkaorientáltnak nem tudjuk, de egyelőre emellett. Emellett kitartunk, úgyhogy nem volt zene. Hogy vagytok, stabil minden? De ha szar kedvem van, akkor gyorsan belenézek a parlamenti közvetítésbe, és egyből jobb kedvem lesz, ez a Pócs német duó nagyon nagyot megy. Komolyan jobb, mint a Benny Hill. Benny Hill show. Igen, az abszolút, abszolút jó, gyerekek.
2: Nem megyünk jó irányba.
1: Nem, semmiképpen.
2: Ebbe a kultúrát egymással való beszélgetésbe valahogy mi nem tudunk beszállni.
1: Minden esély meg lett volna, hogy valami változzon, igen. És sajnos ez a hajó is kezd el menni. Úgy látok,
2: azt látod, hogy ez így is simulna. Vissza a munkájára.
1: Csak még egy időjárás mondja előtte gyorsan, hogy visszamentünk a munkájára. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Szóval, hogy elindult a nemzetközi munkahelyi boldogsághét. Munkahelyi boldogsághét van. Én tegnap is már úgy jöttem be, hogy ez a munkahelyi boldogság hete. Azon gondolkodtam, hogy ez mi az Isten? Mi az, hogy munkahelyi boldogság?
4: Mi az a boldogság?
2: Hol van a boldogság mostanában?
1: Ez, és mit kell csinálni, hogy boldog legyen?
2: Hát ezt nem tudom én sem, munkahelyi boldogság hete van. Itt írja egy hallgató, hogy az ő munkahelyük idén először ugye megrendezte, és beléptek, az a helyzet, hogy ő egy idős otthonában.
1: Így az a boldogság lehet.
2: Na
1: de egyébként ugye? Lehet, hogy van, tehát egyébként tök jó arcok lehetnek, tehát én ezt nem vitatom.
2: Munkahelyi boldogság.
1: De mint tehát itt a munkavállalóknak megteremtik azokat a körülményeket, amitől jól érzik magukat?
2: Biztos, hogy nem ismerve a magyar munkaadók jelentős részét, ez nincs benne. Tehát valószínűleg saját magadnak kell megteremteni a munkahelyi boldogságot.
4: Tehát te hozol mindent a munkahelyi boldogság héthez?
2: Igen, papírtollat. Vagy tehát munkaeszközt te hozol, vagy tényleg az van, hogy mondjuk beosztjátok, és akkor ma te hozod az ebédet.
1: Jó, mondtok. Akkor legyen ma egy ilyen nap, hogy ma egymást tesszük boldoggá. Jó? Eszter, ez egy hosszú nap lesz.
4: Ez volt egy ilyen napom, de utána szerzelem.
1: Ez egy hosszú nap lesz, készül. Remélem hoztál szőlőzsírt.
4: Legyújtok.
1: Nyújtsál egy kicsit ajakír, legyen bekészítve.
4: Laci, rá, szükség lesz.
1: Csak mutass rá, hogy kivel kezdesz. Lackó beszállhat segíteni.
4: A szerkesztő segítséget.
1: Legyen ez egy ilyen nap, akkor tessék, jó, mindenki boldogság. Váratlanul csinál egy kis kedvességet a másiknak. De nem mondjon el kinek, csak egy... Behozom a reggel ide.
4: Senki nem szarhat a papucsodba.
1: Jó, ma nem szarik senki a papucsodba. Legyen egy ilyen, hogy ma úgy váratlanul boldogát teszünk egymást. Persze nem úgy.
4: Mi az, hogy váratlanul boldogát teszed a másikat?
1: Hát, hogy teszel egy gesztust, egy kedvességet, egy érintést, egy simogatást.
4: Őre. Megjött a fő gesztőr.
1: Egy odafigyelő gesztust kap ma mindenki, de nem tudod, hogy kitől kapod, mint a Mikulás csomag.
5: Én elindulok a pult alá.
1: Gyere kisanyám, oda nézzél, takarítsák ki.
2: Anna!
1: Most egyből erre gondoltok, én most arra gondoltam, hogy egy csoki kerül a pultra.
4: Gusztustalan romlott emberek vagytok.
1: Mit ennél, Feri, beosztatom-e a reggelidet? Kérsz-e még egy kávét? Mit tudom én? Hát ilyen kis körbekedveskedjük egymást. Na? Nem? Aha. Jó, akkor nem.
2: Elég hamar elengedtem.
1: Szóval elhalt ez a kezdeményezés.
5: Nem.
1: Jó.
4: De ez mi most?
2: Megálljunk egy pillanatra a rohanó munkanapokon és az üzleti célok mellett. Az emberi oldalt is figyelembe vegyük fókuszba.
1: Nincsenek üzleti céljaim.
4: Ezt akartam, ez első pont. Mi az üzleti céljaim?
2: Már meg vagyunk.
1: Igen, az üzleti célokat már teljesítettük, gyerekek. Nincsenek üzleti céljaim. Úgyhogy nem tudom, ilyen kis kedveskedő gesztusokat teszünk egymásnak, és akkor így már boldogabbá teszünk egymást a munkáján, jó?
4: Tőlem valaki kap egy frissítő hátbaverést valamikor.
1: Jó, azt mondja, hogy húzzám meg engem, légy szív. Húzzám meg engem.
4: Zsúly jelezte, hogy már friss, köszönöm szépen. Igen, nem tudom. Nagyon nehéz, amúgy nagyon korlátozottak a lehetőségeink itt a stúdión belül. Tehát igen. Ez csak az orális szex lehet innentől kezdve. Ennyi maradt nekünk.
1: Olyan boldog vagyok a munkahelyem, hogy mikor hazamegyek, azon gondolkozom, hogy a hajszárítóval vagy a hosszabbítóval menjek zuhanyozni. Fú, gyerekek, egyébként ha végeznünk kellene ilyen gyors kutatást, akkor azért hány millió ember dolgozik boldogtalanul szerintetek? Tehát azt tudjátok, hogy azért mi nagyon-nagyon kíváncsiságosak vagyunk. Ez azért, ezt realizáljátok minden reggel, ugye?
2: Így van, el is.
1: És nem csak azért, mert velem dolgozhattok.
2: Nekünk ez a legnagyobb
4: vonzerű. Nem halljátok, hogy beszélek.
1: Így van. De nem, hogy tényleg, hogy szerezve jönni, hogy röhögés van, hogy 10-kor szabad vagy, figyeljetek, ez egy akkora áldás. Tehát azért ez a 8-ra bemegyek, 5-ben vagyok, egy szar helyen is utálom és szarul keresek, azért na, szóval, hogy azért
4: Igen, mert tudod, 10-kor már fáradtnak lenne, az valami.
1: Igen.
4: Tehát,
1: igen.
4: Hogy az már nem, hogy akkor azt mondod, hogy ma ez nem múlt el, nyomtalanul ez
1: alatt. Igen, 10-kor azon gondolkozom, hogy szaunázom, edzem vagy hazamenjek, vagy kereket cseréljek. Ezzel szoktál
4: gondolkodni?
1: Hát nem, az edzésen soha nem gondolkodunk ezt, tehát lemegyünk, megcsináljuk.
4: Ez így van. Ez amúgy egy nagyon fontos life hack, hogy nem szabad rajta gondolkodni,
1: nem.
4: Csak kereket
1: menni. Nem.
4: És nekem ez amúgy megjavított az életemet, hogy amikor nagyon fáradt vagyok, és nem azt mondom, akkor is nem elkezdeni. És amúgy ez nagyon fontos.
1: Nincs,
4: nagyon fontos.
1: Nem edzel annál jobbat, mint amikor nincs kedved, szarpazva, vagy lemész és megcsinálod. És utána azt mondta, hogy megcsináltam. Az a legkirályabb edzés.
4: 10-ből 9 kardiológus ezt javasolja.
1: Így van.
4: Na, de vissza, igen. Szóval, hogy szerintem a boldogság ugye az abból fakad egy munkahelyen, hogy találkoznak az elképzeléseid, a lehetőségeiddel, és ezt ki is fizetik.
1: Ez egész életre ez jellemző, igen. Az elképzelésed és a vágyaid azok, igen. Vagy a
4: tehát, hogy igen, de ezek lehetnek azért racionálisak is, tehát nem azon, hogy ezek elrugaszkodottak, okay. Nem kell mindenkinek folyamatosan szerintem...
1: Ne igyák meg a közös hűtőből a tejedet, ne legyen a Józsinak szájszaga.
2: Ilyen kevés, elég mi?
1: Normális legyen a főnököd, és nem tudom, megdicsérje 20 év után, tehát hogy ilyen elvárások azért lehettek.
4: Igen, szerintem az van, hogy vegyék észre, amit csinálsz, ismerjék el, amit csinálsz, és fizessék ki, amit csinálsz.
1: Na, hát ez nincs.
2: Hát ez a három, ez a lehető legkevesebb szer áll össze.
5: Tök igaza van az Eszter.
1: Akkor most írjátok meg, drága hallgatók, hogy a háromból mennyi, csak egy számot kérünk.
2: Jó, tehát még egyszer.
1: Tehát elismerés.
4: Tehát, hogy vegyék észre, amit csinálsz.
2: Vegyék észre.
4: Ismerjék el, mit csinálsz, és fizessék ki, amit csinálsz.
1: Észrevétel, elismerés, fizetés. Három. Mindenki küldje nekünk 1-3-ig egy számot, jó?
2: Melyik az, ami megvan? Vagy
1: nem, hogy egy megvan a háromból, kettő megvan a háromból, három vagy nulla. Jó? Tehát nullától háromig várunk egy számot. Elismerés, észrevétel, jó fizetés. Jó?
4: Ja.
1: Nullák között sorsoljuk a naphallgatóját.
5: Jó.
1: De őszintén tényleg, mert ugye ez a három fontos, ez nagyon jó.
2: Laci, ezt te írtad, melyik hiányzik?
1: Rohadjál te meg a ketteseddel, hát ezt nem hiszem el. Kettes az értékelésünk, érted? De már elismerés.
4: Nem belátjönni nézni.
1: Elismerés, észrevétel,
2: fizetés. Na melyik van?
4: Szerintem a pénze van a baj. Ha nekem tippelem kéne, akkor azt mondja Laci, hogy az a pergola nem veszi meg magát.
1: Néztem egy új 5 méteres LG TV-t. Egy kis hitelt szeretnék felvenni az első 10, következő 10 évemet, ha tudnád folyósítani, hogy megvessem azt a 6 méteres Hősök tere méretű TV-t. Na, oda nézzetek! Vannak nullák, hármasok, egyesek, megindult. Elismerés, jó fizetés, észrevétel. Ez legyen ma jelszavunk, jó?
5: Jó.
1: Egy hármas jelszavunk.
2: Jó, és van, aki -2
1: Én ezt sejjön, 2-es, 19 év után. Jó, mindjárt ránézünk az SMS-ekre, gyorsan lejátszuk a játékunkat. Úr, jó reggelt!
4: Nagyon sokan vagy.
1: Nagyon, nagyon durva SMS-ek jönnek, mindjárt rájuk nézünk. Haló, szia, jó reggelt!
2: Na, a telefonunk ez... se jó.
1: Te, Gyula? Te szép macska vagy, Sanyi. Na, mi van, Péter, nem szólalsz meg? Másikon vagy, Péter?
6: Itt
1: na, itt van, akkor másikon voltál. Szevasz, Péter, mi a helyzet?
6: Jó reggelt!
1: Hello, Péter!
6: Minden nagyon jó.
1: Mit dolgozol, mit csinálsz?
6: Munkavédelmisként dolgozok.
1: Munkavédelmisként dolgozol. Elismerés, fizetés, észrevétel. Hányas számot adnál magadnak? Háromból?
6: Hát egyes, mert Paxon dolgoztam.
1: Paxon? Attól még észrevehetnek, vagy attól még elismerhetnek?
6: Észrevehetetlen voltam.
1: Paxon,
4: de olyan munkavédelm is vagy, aki oda van rendelve egy munkahelyre, vagy pedig aki jár különböző munkahelyekre?
6: Olyan voltam, aki oda volt rendelve is, de jártam ide-oda is, igen. De most befejeződött a projekt, mert lefőtt ott a kávé.
1: Lefőtt? Ez Paks 2, vagy ez Paks, vagy ez mi lett volna?
6: 2. Ez Paks 2, igen.
1: És az most lefőtt? Ott most nincsen semmi?
6: Hát lefőtt eléggé, igen.
1: Nem öltünk bele sok száz milliárdot, tök jó.
6: Nem.
4: De az mind a munkavédelemre ment, ugye
1: adottak. Tök jó, hogy lefőtt a kávé sok száz, mennyire hasznosan el lehetett volna költeni. Igen. Jól van, na figyelj, kivel jár.

0: hogy addig Hawaii Digi, abszolút is.
1: Milyen munkában kezdesz, hogy mit csinálsz?
0: Szintén munkavédelem, illetve egy kis vagyonvédelmi csoportvezetői pozíció.
1: Azt a mindenit. És akkor be kell mondani egy összeget, hogy az ember mennyit akar keresni? Vagy mennyit kér?
0: Be kellett mondani egy összeget, és akkor abból volt farigcsálás.
1: Arcátlan voltál?
0: Hát egy picit, de igazából az elképzelések nem voltak messze egymástól.
2: Ott a vége, nem voltak.
1: Tök jó játszottál, de egy kicsit jobb voltam, ne törődj vele. Jó voltál, de voltak jobb volt nálad. Ez a karrierem.
3: De vagy a vagyonvédelem visszahoz téged az életbe.
1: Igen, de nagyon mentél, bátra játszottál, tök jó, jó, jó. Én szeretem, ha valaki így kap ki, hogy így kard ki kard, és akkor nem ilyen óvatoskodás van, úgyhogy jó
0: volt. Próbáltam nem passzív lenni.
1: Igen, tök jól mentél. Figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
1: Na, van egy Rájszáp ajándékcsomagod. Jó?
2: Meg egy Balázsékos is.
1: Na, meg egy Balázsékos. Nem, miért lenne kikapott?
2: Ja, nem, hülye vagyok, hát ő mondta ki. Meg vagyok.
1: Bolondozzál itt, ne bolondozzál. Jól van, oké, akkor köszi a játékot. Vigyázz magadra. Sok sikert az új munkahelyen.
0: Én is köszönöm.
3: Nem kérdezzük meg tőle, hogy mi a legdurább dolga, ami miatt munkavédelmiznie kellett?
1: Na?
3: Elment.
1: Nem, itt van.
0: Nem mentem el. Mi a legdurább dolog?
3: Mi a legdurább munkahelyi baleset, vagy valami, ami történt? Nem a Pakson, bárhol? Ever?
0: Hát az Iváncsán volt egy haláleset, amiről úgy nem szívesen beszélnék, de korai zúgyant egyet a géppel a második emeletről, aztán
3: nem gondoltál. Valami kevésbé halálosra gondoltam, de mindegy, köszönöm szépen az
1: előtt. Jól elmeséltem
3: ezt. Egy fontos utónyúlás volt.
1: Igen, ez kellett volna bennem marad. Jó van, Péter.
3: Köszönjük, Péter.
1: Sok sikert. Ciao. Hello. Na gyerekek, nézzük akkor az SMS-eket, csak egy-kettőt, jó? Hogy egyes, kettes, hogy hármasok jönnek, mit láttok? 3-ból 0 tanár vagyok, szerintetek. A legdurább, hogy nagyon szeretem 36 év után tűnt, de ugye elismerés, észrevétel, jó fizetés. Ha ez a 3 megvan, akkor a 3-as külditek, ha 2 van meg ebből 2-est, ha 0, akkor pedig 0.
3: Szóval nem magyaráztad, örülök, hogy tisztáztuk.
1: Ez kellett.
3: Hát igen, ezek nagyon fontos apróságok.
1: Igen, közétkeztetésben dolgozok, új útvonalam van, és fizetésig egy nagy büdös 0, úgy alakul a dolog, lehet, hogy egyes. Nagyon sok kettesünk van, gyerekek.
3: Közétkeztetés?
1: Közétkeztetés, igen.
3: De akkor ők indulnak el ugye mindig a huncutságnak a vonalán?
1: Igen, ők azok, akik azért úgy néha-néha kicsit csinálgatnak ezt. Azt a vicc, hogy jól kifizetik, egyes, fogalmuk sincs, hogy mit csinálok, időnként még szídást is kapok, amiért lassan csinálom. Vannak 4-eseink, vannak 0,5-öseink, 3-as manikűrösként, Németországból Zsolt 3-as, dupla 0. Oh. Gyerekek, Ákos dupla 0-át küldött nekünk. Észreveszik, nem ismerik el, s nem fizeti ki. Veszprém megyei CNC Marús. De
2: legalább észreveszik.
1: Ha viszonyom van a titkárnőm, elírhatok 4-est.
2: Persze, az egy plusz pont.
1: Csak a fizetés van meg, de szeretem csinálni egy buszsofőr. Aha, aztán akármennyire is próbálok pozitív lenni, ez dupla 0, 0, Jani Zalából -2, simán 0, 3 műszak szalagmellek, kinek volt az állami között? Aha, ezt nem nagyon értem.
2: Álmai
1: csak máshogy írta, igen.
3: De ezt is meg tudjátok írni, hogy mivel lehetne megjavítani?
2: Hát persze, fizetése.
3: De hogy nem biztos amúgy, hogy mindenhol a fizetés a probléma, mert valahol egyszerűen csak egy apróság, amit mondjuk évek óta nem hallanak meg. Ugye, Feri?
2: Így van. Mi az, amit évek óta sütyörögsz a fülembe, és nem hallok meg?
3: Azt, hogy amikor péntekre főzöl, akkor csütörtökön azt hittél, hogy le kell tesztelni.
1: Vagy hétfőn, ami marad belőle.
2: Így van.
1: Bölcsődei Dajka vagyok, 1-es, építőipar jelenleg 1-es gyerekek. Fantás Duci vagyok, raktároz, észre sem vesznek. A fizetésem alig veszem észre, hát ez sajnos 0, 3-ból 3, imádom a munkám, egy másik SMS. Tanárként ne picsogjon, most volt fizuemelés. Úgyhogy vegyes a felhozatal. Van 1-esünk, 2-esünk, 3-asunk.
3: Nagyon sokan azt írják, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nincs maga az elismerés. Tehát, hogy az elismerésnek azt érzi a munkáltató, hogy folyamatosan kapod a feladatokat, és azokat elvégzed, és akkor nem szólnak. Tehát ilyen székelyesre, hogy már szólunk a bajban.
2: A baj van.
1: Hogy úgy alap dolog, hogy úgy megcsinálod.
3: Igen, és azt szerintem nagyon elrodálja az ember lelkét, hogy...
2: Jön
3: hogy...
2: a fizetés, az az elismerés. Nem kell ott sorba állni, hogy dicsérgessenek. Ki ér arra rá? A főnök pont az új autóját nézi ki a telepen. Mit dicsérgessen
3: de
2: téged?
3: De nem lehet
2: megjött
3: elmondani,
2: a fizetésed, hogy... és kész.
3: Ez. Úgy dolgoznék a korhelybe.
2: Szerintem ez a magyarországi jellemző hozzáállás az ez.
3: Igen, de ez azért nagy butaság, mert közben meg te tudod, hogy nagyon sokszor maga a vezetőség a lehető legjobban, tehát hogy ők vannak a legjobban kiéhezve a visszajelzése, a vezetők, tudod. Mert a vezetőknek aztán tényleg senki nem ad visszajelzést. És egyszer ez így lecsorog az emberekben.

0: mert nem, kicsit ilyen infantilisek maradnak ilyen szinten, hogy jó, hát azt én meg adom a fizetést, azt engem se dicsér meg senki, és ők se dicsérik meg a többieket, és akkor ott vagyunk egy ilyen nagy dicséretmentes
1: senki
0: világban.
1: Senki nem dicsér ott senkit, ja. Igen.
2: Akkor indítsunk mozgalmat, hogy a dolgozók most dicsérjék meg a vezetőséget.
0: Hát, ha majd visszakapják.
2: És akkor visszacsorom, te mondtad.
1: Igen. Én attól rettegek, hogy észreveszik, hogy mit csinálok a munkahelyemen.
0: Ezzel már ketten vagyunk így, Kazi.
1: Igen. Csak észre ne vegyek, hogy mit csinálsz. Arra nagyon vigyázz, igen. Operátor vagyok, kettes. Nulla állami cég, lényeg, hogy a fülök jól keres. Pásztor vagyok, hiába van hiány jó pásztorokból, teljes mértékben nulla. Nincs megbecsülve senki a pásztor szakmában. Még a pásztorok is írnak nekünk, gyerekek. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes SMS-ek jönnek. Jó kis kérdés volt ez. Nem tudok átlagot vonni, tehát nem tudom megmondani.
0: Megy a pásztoroknál a napi lépésszáma úgy?
1: Nagyon sokat mennek. Nagyon sokat mennek.
2: Hogy látod, a pásztor egy nagy görbe, botoni így támaszkodik a subába, a kutya lép nagyon sokat, ha ügyes.
1: A kutya nagyon. Antok a kis terülő kutyák nagyon nagyot mennek, igen. Építőiparban vagyok, nekem 10-ből 10 minden. Janesz küldte nekünk, Krisz is az építőiparból írt, úgyhogy hát így állunk, gyerekek, ez a munkai hangulat jelen pillanatban.
0: Ez nem annyira hangzik jól összességében, de az is egy érdekes dolog, hogy egy csomó nyilván nem írnak, tehát akik jól érzik magukat, azok csendben érzik jól magukat.
1: Aha.
2: De miért nem vállalod föl?
0: Nem keresik meg a világ legjobb munkahelyét amúgy? Mert, hogy
2: ott tűz benne.
1: Hát ez kinek mi?
0: Hát kinek mi?
1: Kinek
0: hogy,
1: mi?
0: Hogy mi az, aki írjon az, akinek nagyon jó munkahelye van, és mondja, hogy miért az?
1: Milyen lehet a jó munkahely? Tehát ez a három egyébként érvényesül. Uh-huh. Tehát, hogy megbecsülnek, jól keresel, és talán az, amit szereted, amit csinálsz, azért az egy nagyon fontos kritérium, nem? Hiába becsülnek meg jól fizetnek, ha utálod, amit csinálsz, az már nagy minusszal indulsz. Tehát, úgy jönnénk be minden reggel, hogy gyűlöljük, nem menne.
0: De ha nem lenne a rádió, és kéne valamit csinálnod, amiben nagyon jól érzed magad, akkor mit csinálna helyette?
2: TV.
0: De tévében nem mehet vissza.
1: Milyen munkát
0: csinál?
2: Igen.
1: Nem tudom.
0: Ami csak azért csinálná, hogy tudod, hogy elfoglalva tartson téged az idősebb éveidben, és közben boldoggá tegyem.
1: Nyitnék egy kis panziót valahol az őrségben.
0: Fú, na, oda aztán mennék megszállni. Sajnos nincs egy törőközük, mert ezeket elfelejtettük ki most.
1: Egy apró kicsi, egy kis pár szobás történetet. Én nagyon élemes, én ezen gondolkozom.
2: Házigazdáskodnál?
1: Nem tudom még. Lennél? Valószínűleg oda költöznék, és ott csinálnám. Nem ilyen biztos, hogy lenne, én tudod... szolgálnám a reggelit, meg nem így, de hogy én nagyon gondolkozom valamilyen dolgon.
0: De ilyen hangtámeditációt tartanál az reggeli után?
1: Ne, lehet, hogy ilyen irányba vinném.
2: Nem, mesztelen jogát tartanak.
0: Délután üldözés módszerti stílusban.
1: Meditáció az erdőben. Bújjon el a kertben, mi megtaláljuk.
0: Így van.
1: Nem tudom, valami ilyesmi. Ami már egy kicsit csendesebb, egy kicsit nyugisabb. Egy vendégház, egy kis szálloda, valami ilyesmi.
0: Te látod, szerintem, hogy a macskák is azért rosszak éjszaka, amiért te azt gondolod magadról, hogy neked a nyugalom jót tesz, hogy szerintem az, hogy 3 napig, igen, ez az a zen, amit kerestem. Egy nap pedig...
1: Na jó, elég!
0: Alpra!
1: Ébresztő!
0: Már dopamin fogunk termelni!
1: Igen. Nem tudom, hogy meddig bírnám, de valamilyen kis elvonulásban gondolkozom szépen lassan. Úgyhogy...
0: Tisza eszlár.
2: Bali panzió.
1: Bali.
0: Motel Bali.
1: Igen. Irány az őrség, gyerekek. Oda kell venni.
0: Neked mi a alternatívad?
2: Hát a kórhely. Én abba többet beletennék. Ha nem kéne így korán kelni.
0: C-menü is?
2: Igen. Például igen.
1: Ez igényelik.
2: Nem most rátott húsba tennénk húst is.
1: Igen. Vanília sodóba beleraknám, még egy vanília pudingport.
0: Az A és a B-menü, mert lébe kúszott a C-menü.
2: Motoros túravezető.
1: Na! Egy jelentkező mindig lenne, itt vagyok. Tehát indulhat a Feri
2: Túr. Nem érsz el, mert a panziódban vagy.
1: Hát arra kerültök, ott fölvesztek, és onnan megyünk
0: egyébként. Ágyi poloska írtás, hogy ne tud menni a héten.
1: Igen. És van egy dugulásom a panzióban, jönnek a csőmerényesek. Ne arra, úgy nem tudok most menni.
2: Én is te?
0: Hát én valószínűleg prostituált lennék.
1: Na,
0: ennyi maradt. A lényeg, hogy örömet okozzak az embereknek.
1: Na, hát te jössz nála aludni, van egy cseregazdálkodás, mi eszünk
0: én
1: a Ferinél.
0: Én szögeket tömlek ki a falból nálad a panzióba péntek este.
1: Te meg vasárnap este nem alszol. Tehát, hogy ezt
0: nem tudom.
1: Meg tudnánk csinálni.
0: Szerintem...
1: Zsűlinteget.
0: Hát ez az. Vagy lehet, hogy akkor valami... Házi asszonyá változnék. Úristen, de nehéz évek lennének.
2: Nehéz évek lennének.
1: Nem bírod ezt.
0: Akkor lehet, hogy a mini lótenyésztésbe fognék bele. Mini lótenyésztés? És akkor mi a sok mini lónak a neve? Horda? Csorda? Nem.
2: Mén?
0: Nem? De? És oda mindig arra mennék a panziót fel.
1: Na, ja, igen, és ott elengedid a lovakat. Zsül, mennünk el? Zsül, integet be, nem a helyén van, de integet. Nem baj, integesse Zsül, szeretjük. Jön az Ákos, megcsinálja a gépedet. 1 perc a 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nekünk. Mi pedig itt vagyunk.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
10: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
11: Építőanyagait bízd csak ránk. Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
12: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
11: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
13: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili lángos, harapj a jó kedvbe!
11: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
14: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj, egy utazás! Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten, a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
16: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Krimik és nyomozós programok várják a közönséget Kecskeméten. Különleges védett sáskafaj él az alföldi gyepekben. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 24-e és 27-e között rendezik meg a Metropolis Filmfesztivált Kecskeméten a Hírös Agóra két helyszínén. A négy napos programban magyar és nemzetközi krimi és thriller filmeket vetítenek több alkalommal, közönség találkozókkal kiegészítve, írja a hírös.hu. A látogatók interaktív bűnügyi helyszínen próbálhatják ki a nyomozást és a helyszínelést, emellett rendőr és mentőkutyás bemutatókat, valamint nyomozós játékokat is szerveznek. Vasárnap a Magyar Rendőrség zenekara ad majd koncertet. A hétvégén pedig bűnmegelőzési kiállítás is várja az érdeklődőket. Különleges megjelenésű, mégis nehezen észrevehető védett faj a sisakos sáska, amely Magyarországon főként az alföld száraz napsütött gyepein fordul elő. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának oldalán számoltak be az egyedről, mely hazánk egyik legkülönlegesebb sáskafaja. Zöld vagy barna színezetével jól beleolvad a környezetébe, nőstényei pedig akár 7 cm-esre is megnőhetnek. A kifejlett példányok ősszel elpusztulnak, a telet a talajba rakott peték vészelik át, amelyekből nyár elején kelnek ki a lárvák. Bár a faj nagy területen elterjedt, hazai állományát egyre inkább veszélyezteti a megfelelő élőhelyeinek fogyatkozása és átalakulása. A sisakos sáska Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
20: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
19: Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
2: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók, kedvem, és jön a jó idő, indián nyár, gyerekek, úgyhogy szép lesz. Melegedünk napról napra, 20 fokok. 20 fokok, jó idő. M7-es autópályán Törökbálinnál a város felé torlódás, aki teheti, az kerülje. Boris küldte nekünk Bicske M7-es kihajtó, kamion, személyautó találkozott. Pest felé alakul a dugó. 0623-111-111 az SMS számunk. Ide jöhetnek még a közlekedési hírek, ha vannak. Jó?
1: Jó.
0: Küldjetek nekünk, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon.
2: Én teljesen elfelejtettem, hogy az igazi valódi karrier alternatíva nekem az lenne, ha könyöklő tortákat készítenék.
0: A térdelő lovas tortát. Igen. Ugye arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy ki mit csinálna, vagy nem is tudom, hogy jött föl, vagy hogy mihez kezdeni. Hova menekülnél? Mi a menekülési útvonalad? Igen. Ha el kéne valóban indulni, mondjuk nincs rádió, vagy nincs tévé, vagy nincs étterem, vagy nincs fellépés, és ki mit csinálna. És akkor ezt jól még megbeszéltük, utólag, hogy ki mit csinálna.
2: Igen, még utána felfogyogott bennem.
0: Penzió Fornetti. Így van. Igen.
2: Öt csillag.
0: Nem látjátok ezt így idős korban? Nem látjátok valami vidéki helyszínen? Egy ilyen kis párszobás, kis ingatlanban.
1: Hova mennék már?
0: Jönnek a vendégek, helyi termelőktől hozod a reggelit, lebonyolítod, van valaki, aki vezeti ezt a kis panziót, és akkor ott úgy teszel-veszel a panzió körül.
2: Én látom Zsült, ahogy ilyen kábeltartóként dolgozik melletted. Ő lesz, aki folyamatosan összeget dugja majd a kábeleket, meg hasonlók. Én amúgy ezt tökre élném, csak attól félek, hogy maga az üzemeltetés része, a monotonitás az megviselne.
1: Meddig bírnád, hogy megérkezik a vendég, és neked ott kéne állnod?
0: Nem feltétlen a vendéggel lépnék úgy interakcióba, hogy akkor tisztel tudja elfogadni a szobát, és akkor látom a kis Pistike szarszagú, be kéne pelenkázni.
1: Azért fognak menni hozzád, aha, hogy veled találkozzanak.
0: Te ott vagy mondjuk segítek a vacsoránál, beszélgetsz egy fél órát velük.
2: Az nagyon-nagyon
0: annyira. Mint a Stallone, tudod, egy filmben, amikor lemegy, és a Rocky 8-ban, nem tudom hol, arról, van egy étterm, és arról sztorizik, hogy mi történt vele régen. És odaállsz az asztalok mellé, és ott beszélgetsz 10 percet.
1: És akkor te is odaállnál, és hát amikor még celeb vagyok, ott
0: vezettem. Igen, sztorizgatsz valahol az őrségben.
2: Sokan azt gondolják, könnyű volt elkapni Gáspár Lacit. De elmondom nektek a valóságot.
0: Igen.
1: Még egy pohár bor.
0: Na jó, hát majd meglátjátok. Jöttök ti még az én vendégházamba majd. Valahol.
2: Én ezt nagyon várom.
1: Nagyon várom.
0: Három helyszín tudok elképzelni, a Mátrát, a Börzsönyt vagy az Őrséget. Ez a három helyszín, ami nagyon tetszik nekem, úgyhogy.
2: Egy biztos, hogy az összes Csaba bele fogsz pisilni előtte, és szeretném előre elmondani okay. Ott hát megszállóknak, hogy erre számoljatok.
0: Ez rendben van. Igen,
1: sőt, hát azt tudod, értéknövelő.
0: Igen, az abszolút.
1: Pisild bele. Ó, a mester. És lesznek elvonulások is?
0: Meg? Persze, szervezünk elvonulásokat, is csinálunk.
2: Csapatépítő.
0: Elvonulások, bővülünk majd, hogyne.
2: Tudod,
0: persze.
2: Milyen lesz a Balázs? Mint a Kung Fu Pandába. Tudjátok, az öreg ilyen mindentől már visszavonult, fenn a saját hát ilyen apátságában lakó, ilyen nagyon bölcs.
0: Igen, a
2: celeb. Tudod, aki fogadja majd az újonnan érkezőket, akik most be akarnak futni, és majd elmondja nekik az ilyen praktikákat, tippeket. Legyen megosztó. Az a legfontosabb, hogy vállald a kockázatát annak, hogy
1: utálnak.
2: Hogy utálnak, igen. És mondd ki, amit belül érzel.
1: Csillogó szemmel, taníts, mester.
0: Igen,
2: vannak azok a sötét gondolatok, amiket úgy érzel, hogy nem tudhat meg a világ. Na, arra van szükség.
0: Igen, és jönnétek ti is, és akkor ott beszélgetnénk, lenne ilyen elvonulós rész, állnának ilyen jurták közben.
2: Én nagyon.
0: Igen, a jóhezka szertartásokat bonyolítana valaki. Szóval, hogy szerintem van ebben fantázia.
2: Van.
0: Én szerintem itt fogok kikötni.
2: Abban a műsor, volt az a, tudjátok, a kilenc idegen, volt az a Nicole Kidman-es.
0: Igen, Nicole Kidman-es elvonulós
2: központ. És akkor elmentek, és ugye mikrodózingolták őket. És akkor, na, azt például ezt lehetom rólad képzelni, hogy egy ilyen ultramodern szállás így fenn a hegyekben, megérkezik, bezárják a kaput, elveszik a kocsi kulcsokat, és
1: azt mondod, hogy...
0: És elindul. Telefon lerak, és elindul, és kiderül, hogy mindenki mikrón van. És ez a 8.-9. nap derül ki az elvonuláson.
2: Azt ezzel megnézném.
0: Horror pénzt kell befizetned, de 8 nap után úgy jössz ki, hogy te megértetted az élet értelmét, és megvilágosodtál. Én valami ilyenben látom
1: csak
0: megoldást.
1: Csak egy SMS, kislovakat tenyésztek az Őrségben, jó vergődés. És ez mindent elárul, gyerekek.
2: Úristen, Zsül,
1: hogy olyat veszel a nyakadba, hogy...
0: Az kemény, az
2: nem,
0: kemény,
2: nem,
0: igen.
2: Nem, de ő azt üzeni, hogy ő már megvan. Tehát igen? Csak, igen,
0: ő túl van rajta? Már, hogy ő megcsinálta?
2: Úgy nem hívjuk fel, csak kérdezzük már, hogy tényleg agresszívek a kis lovak.
0: Nem agresszívek.
2: Azt mondtad a múltkor, hogy ezért nem.
0: Azok pónik, az más. Te ezeket a shetlandikat szereted, nem?
2: Nem, mert... azokat a kis lov, miniló. Az nem póni, az nagyon más. Majd én felhívom szünetbe.
1: Barnabás, szerintem nem tudunk írni, és akkor a valóság a szebesi kocsmában egy unikumért meg egy kis fröccsért fog sztorizgatni.
0: Igen, ez lesz a vége. Ez lesz a vége.
1: És te főzöl majd bográcsban?
0: Nem. Nem ez a lényege, hogy te mindent megcsinálsz, meg főzöl, meg szobát takarítasz, meg ülsz a recepción. Nagyobb vízió kell ide, Feri. Nagyobb vízió kell. Egy nagyobb víziót kell lerakni, mint hogy most ott nem csinálok olyat, amihez nem értek. Én nem tudok főzni. Itt egy nagyobb víziót kell megvalósítani. Ez egy másfajta látásmód. Most odállok, csinálok egy bográcsba valamit, de nem ez a lényeg, hogy én főzzek, csak hogy úgy az a tér ott megszülessen. Én ezt egyre jobban teremtem magamnak, úgyhogy jöttök ti még hozzám majd. Jöttök ti még hozzám a kis vendégházamban.
2: Szabaddá teszem magam.
1: Péntek bográcsnap.
0: Na mit szóltok, gyerekek? Mit szóltok? Szobosztai megint felrobbantotta az internetet, láttátok? Női táskák, gyűrű karkötők, milliós ékszerek, női ritikülök, gyerekek. Minden volt itt, Szobó megérkezett valahova, és felrobbant az internet hazánk divat diktátorától, és előkerült egy kis női táska az ő kezéből. Na tessék, nőként kíváncsi ők a véleményedre.
2: Azért pelenka táska, nézd, pelenkát vesz ki.
0: Pelenkát vesz ki.
2: Egy Chanel táskából.
0: Rengeteg gyűrű rajta, ékszerek, órák és egy női táska. Ez így érkezett meg Szoboszlai valahova. Majd milyen megírják a hallgatók egyébként, hogy pontosan hova érkezett ő meg, a válogatotthoz, vagy bevonult az edzőtáborba.
2: Nem hiszem, hogy a válogatotthoz pelenka táskával ment.
1: De minek visz pelenkát?
0: Hát mert ott a gyerek. Hát ott a gyerek, ott be kell pelenkázni.
1: És ő pelenkázik.
0: Ő pelenkázza a gyereket.
1: Fiú.
0: És felrobbantotta az internetet megint. Szoboszlai ugye lehet tudni, hogy azért ugye mindenféle ruha költeményekben látható. Volt ez a kis fehér nadrágos, fekete cipős, topánkás ruha költeménye. Az is nagyon érdekes volt, és íme most a legújabb. Ez női táska? Ezt segíts egy kicsit. Ez mit látsz?
2: Abszolút, ez egy női táska.
0: Női táska.
2: Ez egy úgynevezett malaszlopó. Ez a szaknevezése.
1: De hogy hol hívják ez ki?
2: Mindenhol. Párizsban, Rómában, és ahol követik a divat. Ez egy malaszlopó típusú táska. Ez azt jelenti, hogy belül teljesen üreges, úgyhogy egy kisebb testű malacot rögtön bele tudsz tenni. Ezen kívül bármit fel tudsz benne halmozni, mert nem lesz gond megtalálni. Uh-huh. Tehát ez egy apró malaszlopó táska.
0: De itt most ő a párja táskáját vitt el, vagy ez férfi szemmel is egy táska. Ugye álltuk a telki edzőközpontba érkezett meg, és hát ott látod ugye, hogy ő bele nyúl a táskájába, és előveszi belőle a pelenkát.
2: Igen.
1: A gyereket nem vizet edzőtáborba.
2: De most nem, de ki volt a
1: költözve? Szerintem ezt elcserélte az asszonyja a gyerekek a táskát véletlenül magához
2: mint
1: vette.
2: Mint a furcsa férfi felemás cipőben.
1: Igen, és azt mondta, hogy úristen, itt egy pelenka. Hát az edzőtáborba viszed a gyereket?
2: De hát szerintem ez egy fotózás. Nem hiszem, hogy a saját pelenkáját veszi elő. Szerintem ez az asszonynak a... Hát van ez az ilyen baby bag, amiben benne tartasz mindent, ami kell. Popsi krém, nedves törlőkendő, pelenka. Ugyanezt a fajta pelenkát használtam én is.
0: Azt nézem, hogy 5,7 millióan követik jelen pillanatban Szobót, tehát azért az egy szép szám.
2: Mehet a panziódba, ha úgy van.
0: Tessék?
2: Mehet a panziódba,
0: ha úgy van. Fel tudnád dobni egy poszttal a kis bajlakot.
1: Egy ingyen éjszaka.
0: Egy ingyen éjszaka az őrségi panzióba. Igen, biztos nagyon élvezni. És én ezt nem tudom, ez most fotózáson készült, mert hogy ide valami oldtimer autóval érkezett meg, de nem hiszem, hogy ő így megy egyébként a Tatai edzőközpontba. Ahol,
2: nem, ez valami fotózás.
0: Igen, ez valami fotózás lehetett, és itt az utolsó képen van egy táska, amiből egyébként egy olyan személyes dolog, egy pelenka kerül elő. Ez még egyébként egy kedves gesztus is, nem? Hogy egy édesapa, aki viszi egyébként a pelenkát egy női táskával.
2: Plusz nagyon nagy képű is, ugye, mert ezek a pelenkatáskák általában nagyon leharcoltak, kevésbé magas árkategóriájuk, hiszen ugye az a céljuk, hogy pelenkát tartsanak benne, és azért Chanel pelenkatáska azért az egy státuszszimbólum. Tehát az összes óvodás vagy bölcsödés meglátja, és rögtön egy könyvszökik a szemébe, hogy
1: csak édesanyámnak
2: is ilyen malaszlopó táskám van.
0: Tudnánk-e mi menni egy budmill táskával, ha mondjuk 5 millióan követnek, 100 ezer eurókat keresel hetente? Tehát hozzátartozik ez ahhoz, hogy vagy egy Invicta táskával, hogy érkeznénk meg mi a Tatai edzőtáborba, ha havonta, vagy nem tudom, 3 hetente, vagy 2 hetente 100 ezer eurókat, fontokat keresünk.
2: Én, ha ő
0: a
2: lenné...
0: kettő együtt jár? Tehát, hogy mindenképpen
1: nem,
0: így kell?
1: Nem, nem jár együtt. Szerintem nem mindenki öltözik
0: a focistáknál azért divat a luxi, nem? Tehát, hogy az úgy... úgy valahogy úgy azt mondom, belfigyelj, egy oldtimer autóval érkezett ő meg.
2: Ugye, én amit oda képzelek neki, az egy aktatáska lett volna, egy ilyen barna bőr, cserzett bőr aktatáska, amit így felpattint, és ott sorban vannak rendezve a pelenkák. Tudod, egy ilyen
1: egy sor pelenka, egy sor bébi étel.
2: Igen, csak egy kicsapja, és akkor mint egy ilyen szakember, tudod, hogy mi ez volt kedved?
1: Egy pelenka szomelié.
0: Egy focista nem lehet nem divatos? Tehát, hogy neki mindenképpen ezt kell. Tudjuk, hogy jól keres, tudjuk, hogy milliókat keres, tudjuk, hogy milliárdokat keres egy évben. Ennek még mi az üzenete valójában? De hogy ez megy külföldön is, hogy ott menő sportautókkal, Bentleykel, McLarenekkel, Porsche-kkal érkeznek meg az edzőtáborba. Megnézzük mindenkit. Tehát ez valahogy hozzájuk tartozik.
1: Igen, de nem minden focista használja ilyen jó lesz, mint a Szoboszlai, mert ő szerintem, például ezzel a fotózással is, ő azért divatikon, gyerekek. Ez bitang jól néz ki a csávó. Tehát nagyon össze van rakva.
2: Hegyke
1: Kandúr, igen, köszönöm, igen. Hogy kisegítettél. És azok a focisták, akik szintén sokat keresnek, azért nem mindenki néz. Ott is látod a jó cuccot rajta, de nem biztos, hogy ennyire bátor és bevállaló. Mm-hmm. Szerintem a Dominik ezt tudatosan csinálja, hogy azt mondja, hogy oké, akkor én egy kicsit hadd legyek már ebbe divatikon is.
2: Aha. De van ennek focistája. Amúgy a spektrumnak, ennek van a másik vége. Ott van például Király Gábor focista, ugye a
1: és
2: kapus.
1: A szürke,
0: igen.
2: Mackonadrág, és ő is egy ikon volt, de ő pont a puritánságával volt ikon.
1: Ikon, de pénzügyileg azért szerintem ő nem robbantott ekkorát.
0: Máshol volt, igen. Igen.
1: Ez is igaz.
0: A pelenka az nem a meccsekre kell? Kérdezi egy hallgató.
2: Az ivásszünet miatt kell a pelenka.
0: Igen. Nézd meg a videót, van való egy videó is. Ez ugye ez a telki edzőközpontba való megérkezés, ez már egy ilyen tulajdonképpen hagyomány a focistáknál, ahogy ők megérkeznek ide. Tehát ez nem egy külön fotózás, hanem egy oldtimer autóval érkezett ő meg, trapézgatjába, zakóba, kicsit ilyen oldtimer fazonnak öltözve. És itt került elő ugye a Chanel táska, amiből kijött a pelenka, az egész srác kirakott fehér gallér, ilyen nem tudom, korbáson jellegű zakó, trapéznadrág, tehát ez egy nagyon-nagyon masszív 70-es éve.
2: Igen. Mondom a kontextust, félelem is rettegés Las Vegasban.
0: Igen, kicsit ez ebben a formában. Hátranyalt haj, szemüveg, trapézgatja.
2: Így úgy néz ki, mint egy ilyen olasz drogbáró. Nem? Tehát igen. Egy ilyen, aki Kolumbiából frissen hozta a cuccot, és ez a fajta, hát ez a piros bőrülés, ez az egész, ez ilyen...
0: Igen.
2: Ezt erősíti.
1: De mi is így, kiszáll, nincs nála a táska.
0: A táskát viszi magával, az ott van az anyósülésen. Mit akar ő még ezzel mutatni? Mi az üzenete ennek valójában?
1: Hogy rohadt jól nézek ki.
0: Hogy jól nézek ki, divat diktátor vagyok, vagy stílusikon vagyok, és megérkezem egy oldtimer autóval a telki edzőközpontba.
2: Nekem jobban tetszik, amikor olyan pólók vannak, van az a... nem teniszpólónak hívják, ennek van ilyen gallérja, kicsit ki lehet gombolni, és tudjátok, ebből készítenek most már olyat, ami nem pólóanyagból van, hanem olyan, hogyha ilyen nagyon vékony fonalból kötnék. És akkor így, és akkor az nagyon kiadja az embernek így az alakját, tehát kevesen engedhetik meg maguknak, hogy ilyet hordjanak, és azok nagyon tetszenek nekem, az is ugyanebből az érából származik, de ez a zakó, ez a nagy zakó, ezt nem érzem.
0: Uh-huh. Itt azt hiszem, aki gondoljatok bele a helyzetébe, tele tetszik? Vagy, mint pap, mindennel, nem tudom elolvasni, egész évben melegítőben vagy, ilyenkor tudsz egy kicsit virítani úgy igazán, ahogy valahova megérkezel. Igen. Mondjuk a telki edzőközpontban.
1: Sportgatyába vagy állandóan úgy mutatnak, hogy egy mez van rajtad és focizol, igenis itt van, hogy vagy lehet, hogy már a jövőjét építi, tehát ő nem a bakonyi panzióban gondolkozik, érted? Hanem ő divadiktátor lesz, tehát lehet, hogy saját márkát fog majd csinálni. Miért ne lehetne? Hát egy csomó nagy focista csinált ilyet.
0: És ha válogatottból néhányan megérkeznek egy Aldi szatyor egy melegítőben, akkor azt mondja, elrejtett, ha közben a Szoboszlai jön egy
2: old... Lepedik őket a bejáratnál.
0: Igen, hát ez... Nagyon nehéz lehet a többieknek, akik mondjuk talán nem keresnek ilyen jól, vagy nem játszanak mondjuk nemzetközileg ilyen szinten, hogy megérkezel valahol a hónod alatt egy Aldi szatyorral, egy melegítőben, egy félig lejárt Adidas cipőbe. Nem lehet nekik könnyű, bár azért a magyar focisnak nem keresnek rosszul, meg európai topligákban játszanak sokan a válogatottból.
1: Meg,
0: azért...
1: ez nem pénzkérdés. Tehát ebben, hogy mondjuk most valaki írta, hogy 2 millió, vagy 1,8 millió forint a táskája, az valóban pénzbe kerül, meg biztos, hogy ezek nagyon drága cuccok. De azt azért tudjuk, hogy jó ízléssel öltözködni nem csak 5 millióból lehet. Tehát, hogy a többi focistának, aki nem csinálja ezt, jó ízléssel, annak nem a pénz hiányzik hozzá, hanem az ízlés.
0: Hanem vagy egy jó stylist, aki ott van mellette egész nap, akit megfizetsz. Igen.
2: Ezt a hülyék vagyunk. Na. Hát ez nem is 80-asok, nem is félmésetteg, és ez Dallas.
0: Ez Dallas, abszolút Dallas karakter volt.
2: Tehát, és ahogy, ő itt jog.
0: Igen, ahogy ő megérkezett egy oldtimer cabrio autóval, egy fehér nem tudom mivel, valószínűleg valami iszonyat nagy amerikai oldtimer autóval, az egy abszolút Dallas karakter.
2: Ez
0: igen.
2: Dallas.
0: Igen.
2: Tehát de ilyen... a szomszédok országában. Ezért érezzük ezt a deficitet.
0: De erre a magyar berezonál. Tehát ez a Dallas karakter, ez nekünk egy ismerős karakter, igen, ahogy ő megérkezett az edzőtáborba.
2: Az igaz, aki rólam, ez leesik. Tehát nekem ez fel se kelti az érdeklődés, mert meg úgy nem is tartom el igazán. Tehát, hogy most valakinek sok pénze van, drága dolgokat hord, engem úgy nem érdekel. Vagy úgy nem, tehát, hogy úgy... Igen. Van jelentősége? Vagy?
1: Nincs igazából. De nekem mondom, nekem nem a drágasága tetszett, hanem az,
0: ki van találva,
1: hogy
0: igen.
1: Erre időt fordít, érted? Vagy ő, vagy valaki kitalálja nekem.
2: Mondod, hogy ez ő. Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy te vagy időt.
1: Miért nem mondhatnánk azt már most szegény Szoboszlairól, hogy van ízlése?
0: Igen.
2: Hát ne vágjuk át hagyja a torkát. Magát, hagyja magát, de szerintem nem ő csinálja ezeket a setupokat.
0: Nem,
2: az asszony,
0: meg stylisztoni. Itt azt írják, akik értenek a focihoz, hogy ugye a telki edzőközpont, oké, nem Tata. Ez egy megtervezett bevonulás, és ez onnan származik, hogy ezt a francia válogatott kezdte el csinálni, és hogy ezt a nagy felvonulás, vagy megérkezést a keretbe, ez már egy ilyen, ez olyan, mint egy ilyen divat bemutató, és hogy ezt nagyon sok külföldi is csinálja, hogy ilyen nagyon látványosan érkezik meg mondjuk egy válogatottba, vagy egy klubmeccsre, ami már kicsit ilyen felvonulás jellegű. Tehát ez egy hagyomány a focistáknál, írják azok, akik értenek a focihoz, hogy így érkeznek meg, akár egy közös edzőtáborba, vagy egy kupameccsre, vagy a saját klubjukba. Nagyon látványosan. Ez az első bevonulás, és ő Liverpoolból jött, és az autós valós tényleg ezzel érkezett meg a telki edzőközpontba.
1: Nagyon menő. Vagy egyébként itt többen írják, hogy ez egy üzenet ugye Ráhelnek, hogy a szaros pelenkát nem kell kidobni, hanem elfér a 2 milliós táv.
2: Ez kemény lett volna, hogyha a szaros pelenkát tuszkolna bele egy Chanel táskába. Ez egy fokkal.
1: Ez üzenet.
0: Cadillac van rajta biztosítás, nem úgy, mint a Warburgon Pintér úrnak.
1: Na, ugye?
0: Igen, én ezt értem. Van olyan focist, ami nem értünk a focihoz, gyerekek, aki egyébként szerényen egy hétköznapi autóval érkezik meg, és mondjuk a Real Madridban játszik? Vagy
2: hát láttam pont a múltkor, hogy valaki egy tipos autóval ment. Tudod, van az, amikor két személyes és hátul ilyen rakodótér van.
0: És azzal érkezett
2: aha,
0: meg?
2: Igen.
0: Aha. Tehát nem csak arra gondolok, hogy elkezdő...
1: Őt árut terített előtte.
0: Kiugrott egy kicsit, a halpiacról jött, igen.
2: Az asszony, nem tudom.
0: A franciáknál ezt egyébként most tiltották be. Tényleg írjátok már meg, drága hallgató, mi tényleg nem követjük annyira meg. Jó, sokkal jobbak vagytok nálunk focinál. Hogy oké, hogy ezt elkezdték, de most többen elküldtétek, hogy a franciákra például rászóltak, hogy ez a nagyon fenszizős, luxizós, több milliós eurós autós bevonulások ebből vegyenek vissza, és hogy mutassanak valami alázatot, és ezt például náluk leállították. De hogy vannak-e olyan focisták, akik ezt mondjuk szerényen csinálják, vagy tök normálisan érkeznek meg, vagy nem kérkednek, vagy ez egy ilyen állandó státuszszimbólum a focistáknál, hogy zselézett haj, menő autó, és ennek kell lennie, mert ez a divat. Ez így jött a világon semmiből, ez show business, tök
2: nem
0: jó.
2: Lenne menőbb, hogyha egy bográcsból szállt valaki.
0: Imádnám, ha megérkezne egy 1005-ös ladával. Nem, hogy 1005-ös ladával, egy koptatott 70-es években Adidas melegítővel. Ugyanekkor átmenne. Tehát egy idő után mindegy, miből szállsz ki, mert a jó a stílus, akkor meg vagy egy Warburger is.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy az ő stílusa, meg ami miatt szeretik, hogy ő igazából bármiből kiszállhatna, tehát egy lovaskocsiról leugorhatott volna, ugyanezt érezni igen. Az ember, nem?
0: Tehát,
2: hogy...
0: Abszolút, tehát tök jól áll neki.
1: Van egy színesbőrű focista csávó, aki az országát támogatja, egy afrikai ország, és a mai napig is egy ilyen törött Nokiával telefonál.
0: Ajde, szeretem ezt.
1: Ma írjátok meg, csak nem tudom a nevét, de ő létező. Hát most
2: na,
1: mit mondjak
2: azt
1: rá?
2: Bezzek,
0: na bezzek, megint a rasszista csúszál
1: nem, nem, a képe beugrott.
0: Nem minden ilyen színű a bőre.
2: Az öreg Fritz.
0: Az öreg oda néz, az öreg rasszista.
1: Hogy tudjuk vinni a vonalat, hogy merre induljatok el?
2: Ja, igen, mi nem látunk színeket, mi csak törött nokiákat látunk.
0: Lejövő mindjárt, még folytatjuk. 7:08, itt vagyunk a hírek után.
3: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Orsi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net per hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
10: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményaréna.hu.
11: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít.
16: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
17: Felejtsd el a stresszelést. A K.O. autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
18: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
19: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu
20: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
21: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
20: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
21: Részletek
20: plazmacenter.hu.
22: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
1: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
24: Kerékpáros felvonulást tartott a Kecskemét belvárosában. Épül az M44-es új csomópontja a Kunszentmártonnál. 3 hetes ebzárlatot rendelnek el Bács-Kiskun több térségében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kerékpárosok lették el vasárnap Kecskemét belvárosát az Európai Mobilitási Hét autómentes családi napján. A délutáni felvonulás résztvevői a főtérről indultak, majd a Kiskörút és a Nagykörút érintésével haladtak végig a városon. A nagy létszámú menetet rendőrök vezették fel. A program minden korosztályt megszólított, sokan gyerekekkel együtt csatlakoztak a közös kerékpározáshoz. Akadt olyan biciklis is, amelynek csomagterében egy kutya utazott végig a felvonuláson. Folyamatban van az M44-es autóút új kunszentmártoni csomópontjának építése, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal. A fejlesztésnek köszönhetően a főút felől érkezőknek a jövőben nem kell Kunszentmártonon keresztül hajtaniuk, a gyorsforgalmi út eléréséhez írja a hiros.hu. A beruházás részeként kiszélesítik a meglévő felüljárót, 2 fel- és 2 lehajtóágat, valamint 2 új körforgalmat is építenek. A tervek szerint az új csomópont 2027. augusztusára készül el. Október 3-a és 23-a között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el Bács-Kiskun több járásában a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt, írja a BAON. A korlátozás a bácsalmási, bajai, jánoshalmi, kalocsai, kiskörösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi és kiskunmajsai járás kijelölt területeit érinti. A vakcinát tartalmazó csalétkeket a rókák számára helyezik ki, ezért fontos megakadályozni, hogy azokat kutyák, macskák vagy legelő állatok vegyék fel. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerláncbiztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
25: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. Vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
24: Döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok előfordulhatnak, főleg az ország északkeleti-keleti felén. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat kisebb eső és élénk marad a szél. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl vissza a levegő, míg napközben 22 fok körül lesz a csúcsérték.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt is vagyunk a hírek után, 3-4-8 lesz pontosan. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, és egy időjárás kell mondanod, Ferenc.
2: Hideg, mint a dög.
1: Hideg, mint a dög. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: De aztán melegedünk napról napra. Melegedünk, és itt a Szoboszlairól beszélgettünk, meg nagyon sok hallgató segít nekünk, és köszi, közben Kuki is írt, hogy ki ez a francia focista, mindjárt mondom a nevét. Megírta nekünk, köszi Kuki, hogy ugye itt megint megérkeztek a focistáink ugye az edzőtáborba, és Szoboszlai megint felrobbantotta az internetet, nincs is ezzel semmi baj, egy 70-es évek Dallas karakterével, egy oldtimer autóval, Chanel táskával, trapézgatjával, korbásony zakó jellegű cuccal, hát nyilván mondom én ezt így ugye innen, de hogy közben óriásit megy ezzel. És ugye azért a luxi az ott van, tehát hogy az természetes, és arról beszélgettünk, hogy kell ez a focistáknál, szeretjük ezt a dolgot, nincs ezzel egyébként bajunk, tehetséges, megkeresni az égért a világon, semmi baj nincs, de hogy azért vannak olyan focisták, akik meg tök ellenkezőleg élnek, és most azt írják, hogy a franciáknál például Zidane megtiltotta, hogy nincs nagyon luxizás. Tehát azt mondta, hogy oké, gyerekek, nem, ide nincs nagy autós bevonulás, meg
2: majd,
1: nagy gucsitáskás, majd ha habilitás van, így van, úgyhogy megkitiltották a fotósokat is az edzőközpontból, tehát azt mondták, hogy rendben van, de ide most nem fogtok bejönni. És hát itt arról beszélgettünk ugye, hogy Szoboszlai most mit villantott, és közben találtuk egy cikket, mert hogy az volt a kérdés, hogy mindig így van a focistáknál, hogy iszonyat nagy autók, aranygyűrűk, Chanel táskák, McLarenek, és ez valahogy hozzátartozik ehhez a sporthoz. És eljöttünk, hogy igen, de van néhány nagyon kedves üdítő kivétel, akik viszont tök máshogy csinálják ezt a dolgot.
2: Hát van például ez a, valószínűleg őt írta a Kuki is, a N'Golo Kanté.
1: A Kanté, így van.
2: Kanté nevezetű csávó, aki a Chelsea-be szerződött annak idején, és akkor mondták, hogy figyelj már, hogy így aranyos vagy, hogy te futva akarsz járni be az edzésre, de hogy ilyet nem lehet csinálni.
1: Futva jött be az edzésre.
2: Igen, mert azt mondta, hogy ő addig is edz, tehát hogy lefut mitén 10 kilométert az edzésig, ott edz, és aztán hazafut, és mondták, hogy ez nem jó, vegyél magadnak egy autót, és vásárolt egy használt Mini Coopert.
1: De jó arc,
2: amivel, és akkor már több százezer fontot keresett hetente, vagy mitén havonta, és hát az történt, hogy egy közlekedési balesetben a Mini Cooper jobb tükre megadta magát, lefittyent, Kanté kiszállt az autóból, pont volt nála kétoldalú pillanatragasztó tép, visszaragasztott, és állítólag még egy évig úgy járt, hogy oda volt szigetelő szallagozva.
4: Én vele tudok rezonálni.
1: De akkor ő nem luxizik, ugye? Tehát, hogy van, aki azért ezt nem csinálja.
2: És ráadásul ugye az volt, hogy amikor leszerződött a Chelsea, akkor mondták ott a pénzügyi szakemberek, hogy hát offshore cégen keresztül a pénzt, hogyha utaljuk neked, akkor adóoptimalizálsz, és mondta, hogy az biztos, hogy nem, ő ilyet nem csinál, ő csak egy normális fizetést szeretne.
1: De jó, azt nem csinált offshore céget. De várj, neki van az iPhone-ja, ami törött, itt írják, hogy nem, az nem neki van, egy törött iPhone.
2: Nem, mondom neked, mert megvan ő is, Sadio Mané a neve, a focistának, ő szenegáli, és hát ő rájött arra, hogy ahonnan ő jött, egy csomó tragédia történt, például az ő édesapja azért halt meg, mert nem volt orvos a közelbe, fogta magát, és épített egy akkora kórházat, félmillió fontból kint, ami környező 34 falut ellátja, pénzjutalmakat osztogat állandóan.
4: Ilyet még a Szoboszla is vállalhatna.
2: Igen, a tanulóknak ugye laptopokat vesz, létrehozott egy benzinkutat, és egy törött kijelzős iPhone-nal fotózták le a csávót, évekig azt használt, és azt mondta, hogy látom, amire van rajta, tehát nekem nem kell ebből új.
1: Aha.
2: Mert hogy másra tudom fordítani.
1: Tök jó, hogy vannak ilyen ellenpéldák is azért, igen. Nem? Hogy közben meg tudod, hogy nagyon sokat keresnek, megtehetik, együtt jár a futballal, tehetségesek, tehát senki nem irigy rájuk, de hogy közben van egy-két ilyen ellenpélda, kicsit ilyen autisztikus csávó, aki közben azt, igen, hogy én visszaragasztom a Cooperemnek a tükrét, és azzal járok, törött iPhone-nal.
4: Látod, ez mutatja legjobban, hogy nem az a hangsúly, hogy mit van, meg hogy ez milyen állapotban, hanem az, hogy érzed magad, meg
1: hogy igen, hogy vagy bőrödben,
2: még egy
1: igen.
2: Autós példa, a Rodri nevezetű focista, ő a La Ligában játszott már, tehát hogy egy jó fizetésért, és az volt, hogy megszerezte a győztes gólt, és utána kérdezték, hogy akkor mi lesz, azt mondta, hogy ha megyek haza, és haza is ment, ő akkor egy kollégiumban lakott,
1: de jó volt.
2: És a kollégium szobájában ugye nem volt mikrohullámú sütő, mert ő egy tegnapi pizzát vacsorázott ezután a meccs után, és így nézték a kollégisták, az előbb a csávó még a tévében rúgta a gólt.
1: És ott ült.
2: Neki ugyanúgy mondták, hogy most már azért kéne lépni, ő egy használt Opel Corzát választott magának, amit egy idős hölgytől vett meg, és mondta, hogy ezt miért a funkcióját A-ból B-be elvisz, tehát hogy mi kell még. És mondták, hogy figyelj már, most ez ciki vagy.
1: Hogy vegyél már egy rendeset.
2: Vegyél, de soha nem nőtte ki magát ilyen nagyon nagyjá a srác.
1: Azért, hogy a Miroslav Klose évekig Skodával járt a Bayern München edzéseire. Tehát, vannak azért ilyen arcok is. Valahol a kettő között van szerintem az igazság,
4: ez
1: nem?
4: Az, ez az igaz, Big Dick Energy. Már
1: igen, igen, igen,
4: ez,
1: igen.
4: Aki azt mondja, hogy figyelj, ugyanolyan nagy király vagyok egy Opel Corzában, és ne, én ezt szeretem, én ezzel tudok menni.
1: Igen, itt azt írja valaki, hogy közben meg tökre rendben van a Szoboszlai viselkedése, és ezzel is az bizonyítja, hogy erős karakter, és leszarja valakinek valami nem tetszik. Ezzel is tudok menni. Tehát ezt is aláírom, hogy figyelj, csávó ilyen, megkeresi, jól focizik, hatalmas gólokat lő, ő nem azon gondolkozik, hogy ki mit gondol róla, vagy szimpatikus, vagy nem szimpatikus, mert hogy azért ez nem ugyanaz a luxizás, mint amikor mit egy politikus luxizik, nem? És tudod, hogy hát na, hát ő aztán azért ezt így nagyon-nagyon nem kereste meg, vagy nem úgy kereste
4: szerintem,
1: meg.
4: Tehát, szerintem minden oké, tehát ez is oké, a
1: tökre másik oké, is oké, abszolút.
4: Csak az van, hogy mi az, ami hozzád szól valójában? Tehát, hogy mi az, ami... Tehát ugye sokszor ezek a dolgok inkább róluk szólnak, mint az ő karakter. Tehát, hogy mondjam, hogy kicsit ilyen énközpontú. És amikor pedig látsz egy ilyen szerény srácot, meg ilyesmi, akkor annak van egy példaérték azzal a statuával, amire mellett azt tudom mondani, hogy na figyelj, ez tök jó gondolat, és ez egy, emiatt fel tudok rád nagyon nézni, és ez szuper. És nem az van, hogy van problémám azzal, hogyha valaki megmutatja nagyon sok pénzt és nagyon sikeres, hanem egyszerűen csak az, hogy ez nem extra. Ez az alap, nem amit látunk mindenhonnan évek óta.
1: De elképesztően nehéz lehet egyébként, mert ezek a focisták sokszor külföldön is, azért munkásosztály, meg középosztály, tehát olyan helyekről jönnek, hogy a tehetségükkel felvívják magukat. Ha megnézem mondjuk a Beckhamet is, hogy honnan indult, és hogy az apjával. És egyszer csak elkezdesz azért eurómilliókat, meg dollármilliókat, meg százezereket hetente keresni, hogy azért azt alázattal, jól, flancolás nélkül, a megbolondulás nélkül te lehozd, azért az is nagyon nehéz.
4: Meg kell élned a sikeredet, meg kell élned azt, hogy te mit vittél véghez, és én ezt teljesen megértem, hogy elkezdenek önjutalmazni, és hogy az van, hogy egy idő után mi egész nap edzésen vannak, tehát ezek az emberek az egész napjukat dedikálják a saját teljesítményüknek, hónapokon, éveken keresztül, évtizedeken keresztül.
1: Igen, hogy ezt valahol, igen, azt valahol meg kell mutatni.
4: Meg hogy vissza kell kapjál, és hogy szerintem az egy jó dopamin forrás, amikor az ember bemegy a Chanelbe, és akkor csak rámutat, hogy
1: meg nincs határ. Tehát, hogy valami nincs határ. És egy 2 millió Chanel táska, ha keresel 100 000 fontot, 200 000, 500 000 hetente, valójában nagyon átalakulnak a tételek. De ott van a Messi és a Ronaldo. Tehát amíg a Messit mondjuk látod jó autóból maximum kiszállni, a csávó nem nagyon luxizik. Tehát neki az a lux, hogy ő fifázni akar. Hagyják békén, hogy játszani akar, meg edzeni. És ott a másik oldal Ronaldo, aki csak órákban nagyjából 100 milliókat vagy milliárdokat tart otthon. És csak az órája, és még nem beszél az autógyűjteményéről és a hajáról. Hogy milyen ellentétesen gondolkodnak a luxizásról, nem? De ez is nagyon érdekes.
2: Vajon ugyanannyit jótékonykodnak?
1: Vagy szerintem ugyanannyit... nagyon sokat. Szerintem sokat.
2: A Ronaldo is, meg a mondjuk egy Messi Ronaldót, ha így összenézel, hogy az egyik luxizik, a másik nem, de például ez a része fontos.
1: Én szerintem ez egy szint után egy nagyon komoly presztízs kérdés. És azért azt látod, a teniszezőknél is nyilván nagyon más kultúra, meg más szocializáltság, meg más az iskola, egy teniszes iskola, mint egy futballiskola. Ahány nyelven beszélnek, ahogy megszólalnak, ahogy viselkednek, de hogy az, hogy neked alapítványod legyen, hogy jótékonykodjál, hogy felkaroljál ügyeket, ez szerintem egy idő után már ki is dobna magából az a fajta elit sporttársadalom, ahol mondjuk egy Ronaldo, egy Messi, egy Djoko, egy Federer, vagy mondjuk egy Nadal van. Tehát szerintem ez nagyon hozzátartozik. Igen, talán ennek egy részét titkosan, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat adnak. Igen.
4: Milyen intézményt látsz Szoboszlai nevével fémjelezve?
1: Nekem az is szimpi, ha bemegy valahova. Meg nem is kell, hogy nyilvánosan csinálja. Tehát, hogy tök jó, én szeretem, ha valaki úgy csinálja, hogy nem kell ezt mindig nagyon transzparens, lehet.
2: Szerintem egy kicsit kell.
1: De, néha kell, igen.
2: Kell,
1: de
2: hogy... Azért, mert tudom, ez Magyarországon ez egy ilyen rohadt mély kas, érted, hogy mert mit flexelsz vele, hogy te segítesz. Azt nem flexelsz vele, hanem szerintem példát kell mutatni, hogy a maga szintjén mindenki tud segíteni. Tudod, amikor

0: Hogy igen, és emellett pedig, amit visszaadok a közösségemnek, az a következő. Így. És hogy ugye ez fontos, ez mindannyiunknak fontos, mert ezt mindannyian csináljuk, de hogy alapvetően szerintem ehhez is meg kell érni, tehát hogy fejben, az, hogy el kell jussa odáig, hogy ez valójában ez a te dolgod is. Másrészt meg nem tudhatjuk, hogy mit zajlik a háttérben. De én is örülnék neki, hogyha ilyesmiből azért több lenne a példamutató.
1: Igen. Én például sose posztolom, de lehet, hogy ez az én kisebbségi komplexusom, igen, vagy az én hibám.
2: És
1: hogy...
2: értelek, hogy miért nem posztol, azt is megértem, hogy miért nem posztol erről valaki, hogy azt mondja, hogy mert nem akarok ezzel meg...
0: Ebben a hónapban a Rákóczi Ferivel segítettem.
1: A B-menüt választottam minden hónapban, a korhely támogatom. A B-menü még mindig nagyon finom.
2: De szerintem meg kell egy picit, aha, mert tudod, példakép vagy, és akkor hát, ha ebbe is valaki azt mondja, hogy basszus, én is tudok adni 1000 forintot havonta
1: lehet, családnak. Lehet. Igen, ez jó. Lehet az én hülyeségem, igen. Ronaldinho a favellákból jött, azt írja valaki, nem tudom, hogy valid a sztori. Első fizuból vett egy medencés villát, az édesapja pedig belefulladt a medencébe. Ott milyen bűntudat lehet. Ne, megkérdezzük, ez igaz, ez a történet.
0: Ez
1: el tudom képzelni. Tehát ugye Ronaldinhóról van szó, aki most egyébként újra visszatért talán valamilyen olasz csapatba, hogy a favelákból jött medencés villát vett, és az édesebbe belefulladt a medencébe. Én ezt a történetet nem ismertem. Na mindegy, visszatérve azért, szóval vannak olyan focisták, akik nem úgy luxiznak, vagy hogy Opel Corzával járnak. Én szeretem ezeket a sztorikat. Van ebben is valami. Van ebben is valami nagyon, nagyon kedves. Jól van, gyerekek. Oké, egyébként én is azt gondolom, hogy ugyanakkor meg az van, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük, aki a tehetségével valamit megkeres, úgy él, arra költi, amire akarja. Mert beszéljük, hogy valid, amit csinál.
0: Ne, szóval... erről beszéljünk. Mi baj van a vénasszonyokkal, Feri?
1: Semmi. Mit mondott?
0: Hát hogy azt mondta, hogy jó, nem van, de azt mindenki keres, hogy vénasszonyt, azt mondanak segítsen.
1: Jó, tehát előbb a feketék, most már a vénasszonyok.
2: Hogy is mondom, kicsit baltával faragtad a mondandómat, de elfogadom.
0: Hát én 39 évesen már benne vagyok a rászorultak csoportjában.
2: Már nagyon régen.
0: Alakulok? Elmondom, mire szorulok rá akkor. Adok neked egy listát.
2: Jó, egy miniló.
0: Egy miniló, de amúgy az párosával kell, hogy tehát két miniló.
2: Két miniló.
1: Igen. Ronaldo nagyon sokat jótékonykodik, közülnek az SMS-ek, nagyon sok sérült gyereket támogat. Anyám gyógypedagógus követi, állandóan lelkendezik Ronaldóról, pedig nagyon nem szereti a focit, írta valaki. Igen, egyébként én is úgy gondolom, hogy a csávónak tök nagy szíve van, még ha sokszor úgy viselkedik, ahogy.
0: De igen, meg az, hogyha valaki meg adományoz Magyarországon, akkor azt mindig odaírják, hogy na, ezt is csak azért csináltam.
1: Hogy flexelsz? Na, ezért nem teszem ki.
0: Ennyi.
2: Jó, de hát most már valamit azért le kell vegyünk magunkról.
1: De ez is igaz, hogy minden meg nem foglalkozhatsz.
2: Erre, azt írja, hogy flexelsz, hát jó. Igen. Tudod mit? Erre azt kell írni oda alá kommentbe, hogy haver, flexelj te is.
1: Igen, hajrá.
2: Gyere velem, flexeljünk.
0: Flexő.
1: Na jó, van gyerekek, gyorsan egy közlekedés, M1 útzár, csak a terelősáv működik, nagyon nagy a baj, 39-40-es kilométer között Pest felé, ezt Step küldte nekünk, köszönjük szépen, és 0-20-3-111-111 az SMS számunk. Itt van a Ronaldinhós történet, igen, de hogy infarktust kapott, és 9 volt, amikor az apja a medencébe fulladt, tehát a sztori nem áll össze ebben a formában, tehát nem abban a házban, abban a medencébe fulladt meg, amit a Ronaldinho met. Csinálunk egy kulcsot a hírek után? Odaadunk egy darabot?
2: Hogyne?
1: Adjunk oda Anna a legnagyobb örömére. Jó? Úgyhogy lehet kapdosni már, hogy nekünk kapdosni a telefonokat, nektek telefonálni. Aki tizedik, az, ha tudja a szlogent, akkor a hírek után egy darab kulcsot megnyerhet. Jó? És ma kicsit jobban utána járunk annak, hogy mi van a konténerben, és ma körbe szimatoljuk, körbe nyalogatjuk az autókérdés, gyerekek, csak hogy egészen pontosan tudjátok, hogy milyen autó lapul abban a konténerben.
0: És nem azért csináljuk, mert tök ostobák voltunk a témához, és erre felhívták a figyelmüket, hanem azért, mert
1: ennek kellene.
2: Ez egy jó autó, amiről kell beszélni.
1: Köszönöm.
0: Bármikor számíthatsz rá.
1: Igen, tudom, igen, próbáltam én mondani, de nem érdekes. Na szóval igen, hogy akkor mondjuk el, ez történik.
0: Így van.
1: Hülyeséget mondunk az autóról, úgyhogy kaptunk egy
0: interjúvalót
1: a nyakunkba. Igen. Ez van, gyerekek, ti meg telefonáljatok, jó, és egy kulcsot adunk. Mindjárt rögtön itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer.

tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
12: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
13: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
14: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
15: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
19: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
20: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Ismét a kecskeméti gyermekosztályt támogatják jótékonysági futással. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt október 3-án a kecskeméti Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A nevezésekből és támogatásokból befolyó összegből a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház gyermekosztályának vásárolnának egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort, írja a Keol. A résztvevők 1, 3 és 10 kilométeres táv közül választhatnak. A kezdeményezést támogatói egy vásárlásával azok is segíthetik, akik nem szeretnének rajthozálni. A futóverseny mellett légvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várják a családokat. A következő napokban több településen is szervez véradást az Országos Vérellátó Szolgálat Bács-Kiskunban, írja a Baon. Ezen a héten Kecskemét mellett Szakmáron, Kunszentmiklóson, Kiskörösön, Bács-Bokodon, Baján és Szalk-Szentmártonban is várják a véradókat. Kecskeméten a területi vérellátó intézetben a hét több napján is lehet vért adni, emellett külső helyszíneken is szerveznek véradást. Baján szeptember 25-én várják az önkénteseket a transzfúziós osztályon. A hét utolsó véradását pedig szeptember 26-án Kecskeméten a Híd gyülekezetében tartják. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Bács-Kiskunban is számos programmal készülnek. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
23: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
22: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél, a hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
25: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 5 perccel zene nélkül, gyerekek, itt vagyunk. Hello, jó reggel, drága hallgatóink! Mi történik most itt a Viberünkön, nem tudom. Rengeteg üzenet, de ilyen rövidek képek formájában. Aha, ja, értem, jó, meg vagyok, rendben van, bocsánat. Ezt felejtsétek el, ezt az elmúlt fél percet, mindent értek. Oké, jó reggelt nektek, kukásautó sofőr Máté küldte nekünk. Minden idők dugója az autómentes napon Budapesten, se előre, se hátra, jogalkotó Dani. Küldött nekünk egy közlekedési hírt, és valaki kezdte feladni, hihetetlen, hogy nem lehet elérni titeket. Ja, igen, hát ez ilyen, gyerekek, itt most nagy az őrület, mindenki kulcsot akar, és szaporodnak a nyereményeink, most már nagyon komoly ez a konténer, mi annyit kérünk, hogy ameddig nem érünk oda október 6-ig, vagy nem tudom, 5-ig, vagy 8-ig, ne törjétek fel a konténert, és ne raboljátok ki, tehát ne egy üres konténerre menjünk oda, úgyhogy léci, tényleg, vigyázzatok arra a konténerre. Le van ez már rakva valahol?
3: Ott van a Corvinnál.
2: A Corvinnál, de a Corvinnál ott is van, ott van vele a konténer is.
3: Oda van szikszalagozva a konténerre.
2: Igen, nagyon komoly biztonsági őrök vigyáznak, úgyhogy óvatosan. Mindjárt körbejárjuk, jó? Hogy mi van pontosan a konténerben. Itt közben nálunk olyan ez, mint amikor próbálsz otthon főzni a gyereknek, de közben a vízvezetékszerelő dolgozik itt körülötted. Nem ez történik most, hogy mit adást csinálunk? Emberünk Ákos a pult alatt, Zsül itt mögöttem folyamatosan kommentálja a dolgokat. Tehát egyszerre műsort készítünk, egyszerre szerelünk. Ez egy ilyen, hát tényleg olyan, hogy mint egy család.
4: Életszagú a dolog. Az egész gyerekek.
2: Pult alatt, pult fölött, kábelek, hosszabbítók, forrasztópálkák, zsinórok között próbálunk nektek adást csinálni. De még vagyunk, úgyhogy egyelőre szólunk. Na, Bernadett, szia Bernadett, jó reggelt!
5: Sziasztok! Örülök, úgy hiszem, hogy kelljek. Nagyon köszönöm, úristen, hallgatlak.
3: Most mi hallgatunk?
2: Igen.
5: Úristen, annyira örülök, hogy bejutok, remeg a kezem, de tényleg el sem hiszem, hogy veletek beszélhetek. Sziasztok!
3: Jus,
2: akkor harmadszor is. Szia Bernadett, ciao, hello.
3: Az, hogy Balázs zavarba jött a reakciótól.
2: Abszolút, igen.
3: Lefagyott, és azon gondolkodik, hogy lehet, hogy most neki kell gurulni.
2: Én most gurulok. Egyet. Honnan hívtál minket Bernadett?
5: Budapestről.
2: Jó, egyelőre ennyi elég tőled. Mondj egy szlogen nekünk.
5: Rádió ez, csak igazi
4: mai sláger megy. És
2: őrület,
4: minden
2: szól. Őrület, nagyon jó. Oké, van egy kulcsod akkor. Jó, ezt tudjuk neked egyelőre felajánlani.
5: Szuper, köszönöm szépen.
2: És aztán akkor a többit majd októberben, amikor találkozunk a helyszínen. Jó?
5: De jó, köszönöm. Nem okay. Vagyok el mennyire bolond, de nagyon örülök nektek.
3: Nem baj, ha bolondan nyitott, ha nézheted magad.
2: Persze, hát ez egy ismerős közeg itt mindenkinek, aki hasonlóan van. Jól van, találkozunk akkor októberben. Köszi!
3: Oké,
5: köszönöm. Ciao. Sziasztok.
2: Hello.
3: Ez a frekvencia, ez most egy kicsit megjavította.
4: Folyik a vér a füledből, szólok.
3: Hú, figyelj, az van, hogy ez, én nem tudom ezt hogyan lehet megütni, de hogy ez az a fajta, amitől így azonnal elindul bennem egy ilyen túlélési ösztön.
4: Tele volt boldogsággal, örömmel a hangja, na.
3: Ez így az van, jó, ez csak... nincs az semmi baj, csak mondom, hogy így meglepett, hogy ez létezik, ez a frekvencia.
2: Igen, de aranyos volt, és ő is ott lesz. Sokan lesznek gyerekek, tehát hogy nagyon, nagyon durván sokan lesznek ott kulcssal a kezükben, úgyhogy ezt még azért majd valahogy szűrnünk kell. Jó, úgyhogy ez még ezért csökkenni fog, ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy aki kulcsot kap, az még nem biztos, hogy konténert nyit, mert hogy majd a szerencsések közül lesznek még szerencsésebbek. Szóval itt ez még majd azért átmegy sok mindenen. Sok minden történik azon a bizonyos kitelepülésen, és ma megnézzük az autót is. Körbejárjuk az autót is. Budaörsi út elesett, gyerekek, ez van, ez a helyzet. Ott van egy balesetünk, és nagyon nehezen lehet közlekedni. Nem tudjuk, hogy pontosan mi az oka, de több helyről kapunk dugót, balesetet, útlezárást, úgyhogy ez a kedvez most nem úgy indul. Hát, srácok, Sopron a legforgalmasabb körforgalmat fogjuk aszfaltozni, Győri út, Csengeri út, Kőszegi út, káosz garantált Dani, aki legalább ezt elküldte.
4: Segítek neked, hogy miért van ez az utakon, a fővárosban, hogy miért áll mindenütt a város, miért van dugó. 2026. szeptember 22-e kedd, autómentes világnap.
2: Wow!
4: Mi így ünneplünk, gyerekek!
3: Én ráéreztem, autónél kijöttem.
4: Át tudjátok érezni?
2: Zsenik vagyunk!
4: Így ünneplünk mi magyarok. Hogy azt mondják, hogy gyerekek, egy napra 365-ből tedd le az autódat, ez az autómentes nap. Mi történik? Gigadugó.
2: Hát, hogy amiatt nem fogom letenni az autót, az az autómentes nap. Tehát aminek tulajdonképpen semmi értelme, ezek az elcseszelt, elcsépelt, közhelyszerűvé vált világnapok, amit senki nem tart észben, senki nem foglalkozik vele, és semmi értelme. Tehát autómentes napon nem is tudok róla, de ha tudtam volna, se tenném le az autót. Tehát nem emiatt fogom letenni.
4: Elég nagy
2: az
4: baj ez?
2: Elég nagy baj.
4: Elég nagy baj.
2: Igen.
4: És hogy a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott szett napot te autózol.
2: Én simán beültem. De a kis Tréber, nézd meg, hát bejött autó nélkül. Finge nem volt, hogy ma ez van.
3: Nem, hát most azt voltam, hogy autóba ültem volna, az közveszélyeztetés lett volna.
2: Tehát tulajdonképpen ez az oka. Hát, fogalma nem volt. Ahogy nekünk se. Követi ezeket a napokat valaki? Te tudod, hogy ez most éppen melyik világnap? Érdekel ez valaki? Tehát ez senkit valójában, nem?
3: Vannak nagyon fontos világnapok, ilyen például az állatok világnapja.
4: Van a nemzetközi macska nap.
2: Az nagyon fontos. Igen, hát ez tényleg.
4: Augusztus 8.
3: Így van.
2: Igen. Autómentes nap, ezért jöttem motorral. Na gyerekek, most én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova
4: itt
2: menjek?
4: Vagyunk,
2: hova menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
4: Jaj, de jó.
2: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat. Nem,
3: mama.
2: Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
4: melyiket. Mama is imádja.
2: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
4: Persze,
2: igen?
4: Szerintem az a korosztály.
2: Tehát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
4: És a tiéd mennyi? 70?
2: 58.
4: 58 éves a mama?
3: 58.
2: Anyád 58.
4: Meglepődtél.
2: 49 egyébként. Nagyon fiatalon szűk. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
4: Na.
2: De ránézésre...
4: 69-nél egy perccel
2: meg. Megnézte ezeket a ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva. A sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
2: Miért nincs itt valaki,
4: a Tilla
2: aki...
4: nem ért hozzá.
2: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész, tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3000ért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
2: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Baláskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
4: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
2: Igen.
4: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
2: Jó.
4: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától valami.
2: Alapjában véve most tulajdonképpen ez történik. Három hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartóban, újságpapírba csomagolva.
4: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egy évi ízé.
2: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutasd már egy képet róla?
4: Hogy néznek ki a képet? Hát, mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
2: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
4: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
2: Ez az egyik kép.
4: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
2: Ez az egyik kép. Hát,
3: nem, ez na. A Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
2: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép. Érted?
4: Hát a keret ilyen? Az biztos, hogy sokat ér.
2: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
4: Hát aláírás van.
2: Van, a hátoldalán van aláírás.
4: Mi a név?
2: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
2: Ja, a tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
4: Nem fotóztad le az aláírás?
2: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
2: Az egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
3: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
2: Olyan csóron nézik ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogottat tökönnök
4: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
2: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted? Hát oda nézzél, nézed meg.
4: Jó, 5000-et adok érte darabon.
2: Na két. Látod, ettől félek, elmegyek, és valami csávó elhitetél. Honnan tudom?
3: Nekem a kép nem tetszik, de tennék be egy tükröt, hogy a keretet megvenni.
2: Na várjál. Tehát... És itt közben itt nagy pecsétek is vannak, fotók is vannak a készítőről.
3: Hosszú, tedd meg be a ChatGPT-be.
2: Beraktam a Gipóba.
3: De az aláírást.
2: Ilyenek is vannak, ilyen, ez egy bécsi, ezt egy bécsi aukciós háznak a pecsétje, és az 1900-as évek elején ez a kép, ez ott volt, érted?
4: Csuhú, gazdagok vagyunk, köcsi!
0: Mit lehetne csinálni? Most viccen kívül. Tehát a legjobb ajánlat című műsorban a Schwabi Andrist megkeresed.
2: De menjél be a
0: műsorba. Hát neked kell elvinni. Hát nem a műsorba.
2: Balázs vagyok, 49.
4: De a műsorba.
2: Hoztam 2 darab képet. Hát mennyit kérsz érte, Balázs? Mennyit kérsz érte, és álljak ott 2 darab képpel?
0: Nem. De ő biztos, hogy tud benne segíteni szerintem, hogy mennyit ér valójában. De a műsorba is mehetsz, hogy Feri mondja. Így van, vidd csak el.
4: És nekem a portékádat. Nekem egyébként még egy nagy kérdésem van. Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
2: Igen.
4: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
2: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
3: Most
2: a
3: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten behatolókat látnak.
4: Föltörték a kocsit.
2: Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letét behelyezem ezt a 2 darab milliós képet.
3: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
2: Igen.
3: Hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepén.
2: Kiveszik belőle a képet, és elviszik.
4: Vigyük ki szombaton az ecserére.
2: Úgy vágnak át, mint szart a palánkot.
4: De jön a mamma.
3: Majd én viszem ki.
2: Aztán óriási képszakértővel kimenjünk így hárman az ecsejre, szerintem mennyi időt adnak el nekünk gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
3: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
2: Igen. Figyelj, nem, nekem az a félelmem, hogy te bemész az utcáról bármilyen antikvitás, vagy ékszer. Vagy
3: báva menjél bele.
2: Azt mond, amit akar.
4: A kincsvadászokból a bávos csávó az egy megbízható hapsi.
0: Nem lehet kell
2: megbízható,
0: menni.
2: Aki bávos. Tehát ez
3: bávos.
2: Bávos. Nem lehet megbízható, aki bávos. Autentikus helyre kell vinnem, nem játszhatom el a családi örökséget, mamának, papának ebből lesz meg a hamvasztása.
0: Így van. Figyelj, megbízható helyre kell vinnem.
2: Mondtam, mama, ezt eladjuk ezt a jogépernek, megvan a parcellád. Amit szeretnél, az
4: akivel
2: megvan.
4: Akivel biztosan jó jársz, tessék. A kincsvadászokban van a Fejes Tamás, a tankcsapdából.
2: A szemes áll jól a fejesnek. Ráadásul jó üzletember, úgyhogy már nem üzletemberek, ez nem visszük a fotóimat.
4: Mondom, megvan, Fertőszögi Péternek hívják a csávót, egy nagyon korrekt, nagyon szimpatikus, nagyon nagy tudású csávó. Szívjuk föl, és meséld el neki, hogy mi a kép.
2: Egy nénit látok rajta.
4: Igen, ez a
3: kép.
2: Aranybú van a keret.
4: Na, de tényleg így fessük le, neki szerintem mond rá egy jó összeget.
2: Aranybú van a keret, valami fakeret a barokbó. Egy néni csücsörít rajta, nagyon szépen felöltözve.
4: Hát de jaj, de buta vagy, hát a Jocikának a tesója ül a ti műsorotokban.
2: Egyébként a Joci tesója.
4: Hát a Jocit főhívod.
2: Csak nem veri át az öccsének a izét.
3: Nem, nem, nem az apja veri valójában, át. Csak nem meri át.
4: Nem ő veri át, Joci fog átverni. Majd én elviszem Balázst.
2: Arra, Balázs, elviszem őt. 50 ezeret ér ez a kép. Ti vittetek be így valaha valamit, ezüstöt, családi képek, volt kapcsolatotok így valamivel, amit találtatok, rátok bíztátok? Hát állok ki, toporgok 2 hete, érted?
4: Mit nem gondolsz te rólunk? Nincs nekünk ilyesmi.
2: Édesapám, mondta ezt a képet, akassza le. Nem volt semmi.
4: Mama pont most mesélte, hogy én is, meg a nővérem is születésünkkor kaptunk egy ilyen ezüst kis tálkát, egy kanállal, meg egy kis pohárral, és a hófehérke, meg a 7 törpe van rajta, és mondtam, és én ebben mindig azt gondoltam, hogy ez a mi jövőnk. Tehát, hogy ehhez nem nyúlunk, szidolozva van, el van téve, érted, mert ha baj van, ezt el tudjuk adni, és a mama most mondta, hogy látta pont a ti műsorotokban az RTL-en, hogy egy ugyanilyet vittek be, már vártam, hogy akkor
3: új motorja ez apának.
4: 16 000 forintért vették meg.
2: Na, én is ettől félek, hogy és ha megveszi 16 000-ért, és eladja 300 000-ért, hát tényleg azt mondom,
4: de
2: amit akar.
4: Nem adják.
2: Hát
3: engem is megsértettek abban a műsorban, elmondanám. Én meg ezt a Fishnet porcelán gyűjtöm. Van a Herendinek a Fishnet állatfiguráit, tudod? Azt láttatok már olyat? Már mutattam nektek szerintem.
2: Igen?
3: Nem emlékszel, nem baj. A lényeg, hogy az én is nagyon nagyra tartom őket. Van bele vízilovam, van ugye lamantinom, meg ilyenek, és ezeket általában az ecserén szoktam levadászni, és ezek ritka dolgok, szép dolgok. Aztán ott is olyan, hogy bevittek valami nagyon szép, azt mondták, hogy ezzel támasztom ki az éjjeli szekrényemet, hogy
4: ennyi,
3: ne bírjál ilyen.
4: Hát hagyjuk már,
3: ez folyékony pénz, csak szilárd.
2: Igen. Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Megyesi Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani, csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Valószínűleg ezek a történetek nincsenek, nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
4: Tehát, ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
2: valahonnan egy
4: a panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
2: Aha.
4: Ez rendes.
2: Ugye, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk a Gipóval, beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
3: Nem szabad akaratukból, de
2: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszik, azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. 11 ezer forintot tudunk fizetni, KP-ban 9. 30 napos átutalása 11.
3: Jó, szóval... de akkor szerintem azt kéne csinálni, hogy hívjunk be ide három ilyen nagy szakértőt, egy bávosat, a Pápa Jusszinak a tesóját, mindenkit, előveszed ilyen nagy csinadattával.
2: Full kamu, teljesen hamis.
3: De akkor legyen az, hogy mindannyian behozunk valamit, amit értékesnek gondolunk, mit szóltok hozzá?
2: De nekem, én ezt most tudom hozni, tehát itt van a csomagtartom.
4: Neked van?
2: Újságpapírba csomagolt kép.
3: Nem. De van valami, ami rímel erre, és most nem mondhatom be a rádióba. Viszont figyelj, szerintem megoldom. Hozok valamit, amit értékesnek gondolok. Mit szóltok?
2: Jó, oké, én kíváncsi vagyok egyébként. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a felső, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. És akkor ő abból levon, tehát ő azt tovább értékesíti?
4: Hát persze,
2: tehát
4: ilyenkor... nem von le, hanem neked fizet valamennyit.
2: És de nyilván ő ezen keresni akar,
4: persze,
2: nem?
4: Hasznot tesz rá, gondolom vannak befizetendő dolgai, azt is rátesz, és úgy adja el.
2: Aha.
4: Ja, tehát az 50 ezeres képetből lesz 5 millió.
3: Tudod ki még, aki nagyon otthon van ebben? A Cilla?
2: A Cilla? Uh-huh. Hát ez tegnap, ahogy oda jött a Red Bullra ott forgatni egy kicsit.
3: Ott kellett, hogy kiadod neked csomagtartót.
2: Cilla, gyere már ide! Nézd már meg, itt van valami a kocsiba, anyámat őrizgetem, igen. Igen. Azt a mindenit. Na jó, mindjárt megfejtjük. Van egy kis segítségünk? Várjál, itt keresem. Itt van, Laci írt nekünk. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs. Hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
2: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
6: Igen. Mi nézzük meg.
2: Ti te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolom itt képről semmit mondani, meg ez
3: így
2: nehéz is.
3: Csak leírnánk neked pár szóval, miről van szó, és így mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
2: Igen.
4: Jó, mennyit adsz érte?
2: Lenne
6: ki... Figyelj, ez a teljesen igen. Normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
3: Bocskor hívott előtte.
6: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros. Aha. Érdekel?
2: Igen. Tehát, okay, tehát,
6: na, okay. Miről van szó?
2: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér, egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ezt be kell hozzád menni, gondolom.
6: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem minden ott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képre a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
4: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
6: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplet nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség.
4: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni, annak egy bizonyos
6: százaléka. Nem.
2: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panellakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
6: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fért be a liftbe.
4: Akkor kis munkácsi.
2: Oké, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy értem. Megérkezik, hogy 20 értem. Vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
6: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
2: Hogy milyen
6: érdés? Az úgy jó érdés.
2: Aha.
6: Az úgy jó érdés. Ilyet két havi szinten okozni? Biztos, hogy van egy család.
4: Melyik volt a legdrágább?
6: Igen, melyik volt a legdrágább?
4: Igen, igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
6: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen. Az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és hogy hát nem, volt itt valaki, az ügyért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
2: És közben 12 hát, milliót ért a kép.
6: Igen.
2: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
6: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
2: Ja, te megmondod, hogy mennyi. Hogy
6: aha. Nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más történet. Tehát, hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni. Akkor milyen lehetőségek vannak.
2: Aha.
6: Az egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok értem x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni. Uh-huh.
2: Figyelj, küldtem...
6: Az a tiszta sor, igen?
2: Küldtem mostád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, tényleg nem összeget, mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
6: Szerintem igen.
2: De látod, hát, és így rámondtad egyből?
3: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
2: Van pecsét is, ha minden igaz.
6: Látom, most,
3: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
6: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én.
2: Ne arra úgy, hogy gyereket, másik holnap nem jövök dolgozni.
7: Egység gazdag vagy!
2: Mama meggazdagodott!
6: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, az a Donát Sándor, ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
2: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy...
6: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
2: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
4: Meg az, hogy rászkódik a
2: kocsiba. És egy adag rizskók van rajta.
6: Az nem ártana.
2: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
6: Hát a konzerválás az nem ilyen formában szoktuk talán a múzeumban, de...
2: Okay. Jó, figyelj, akkor viszont jó. Tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
6: Nem rossz kép, egyik sem.
2: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van. Ez.
3: Eddig a mosdóban lógott. Remélem,
6: most te képeidet mondtam, mert jött azért egy pár kép az ismeretlen számokról.
2: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
6: Jó, igen.
2: Oké, van ez.
6: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
2: Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba.
3: Nagyon izgalmas.
2: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
6: Sziasztok, szép napot!
2: Viszem a tárgyakat.
3: Feri, miért szaladt le?
2: Na?
3: Feri, úton van a végarás.
4: Rafkos, ez a csávó is.
3: És a hűtőben is néhány fa berzsé tojás az elég.
2: Mondom, lehet, hogy az egyhetes rizskók az nem tesznek ki annyira jót a kovjúiba, de akkor ezt most kimentem.
3: Jó. Nagyon jó hír. Nagyon jó hír.
2: Például lehet, hogy nem is adom vissza a mamának. Inkább azt mondom, hogy nem volt semmi.
4: Nem, kidobtuk.
2: Kidobtuk, azt mondta, hogy érte hamisítvány.
4: Azt mondta, hogy még a keret is szar.
3: Blondel massza keret.
2: Blondel, hogy megmondta?
4: Blondel massza.
2: Egy blondel. Jó blondel massza gyerekek, hát anélkül nem.
4: Basszus, azért micsoda tudás van a csávóban.
2: Zseniális.
4: Ránéz, 19. század, erre festették, ilyen a keret.
2: Zseni.
4: Jézus.
2: Nagyon durva. Na jövő, mindjárt 8:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
25: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: Önnek a Protexin kell.
26: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
27: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
28: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
29: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
30: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
31: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
30: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
32: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
33: Asztal, ez mi volt?
34: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
33: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
8: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
21: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
35: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
36: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
37: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
38: Hány óra?
39: Hajnal 2.
38: Megint nem alszol?
39: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
38: Próbáld ki te is a Sedakurt.
40: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
38: Alszol.
40: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyásszegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
2: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
6: Krimik és nyomozós programok várják a közönséget Kecskeméten. Különleges védett sáskafaj él az alföldi gyepekben. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 24-e és 27-e között rendezik meg a Metropolis Filmfesztivált Kecskeméten a Hírös Agóra két helyszínén. A négy napos programban magyar és nemzetközi krimi és thriller filmeket vetítenek több alkalommal, közönség találkozókkal kiegészítve, írja a hiros.hu. A látogatók interaktív bűnügyi helyszínen próbálhatják ki a nyomozást és a helyszínelést, emellett rendőr és mentőkutyás bemutatókat, valamint nyomozós játékokat is szerveznek. Vasárnap a Magyar Rendőrség zenekara ad majd koncertet, a hétvégén pedig bűnmegelőzési kiállítás is várja az érdeklődőket. Különleges megjelenésű, mégis nehezen észrevehető védett faj a sisakos sáska, amely Magyarországon főként az Alföld száraz napsütötte gyepein fordul elő. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának oldalán számoltak be az egyedről, mely hazánk egyik legkülönlegesebb sáskafaja. Zöld vagy barna színezetével jól beleolvad a környezetébe, nőstényei pedig akár 7 cm-esre is megnőhetnek. A kifejlett példányok ősszel elpusztulnak, a telet a talajba rakott peték vészelik át, amelyekből nyár elején kelnek ki a lárvák. Bár a faj nagy területen elterjedt, hazai állományát egyre inkább veszélyezteti a megfelelő élőhelyeinek fogyatkozása és átalakulása. A sisakos sáska Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
7: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor ősszel leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
6: Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3.9 lesz pontosan 5 perc, a baleset Bicskénél az M1-esen, több kilométeres, a dugó Bömbike küldte nekünk, köszönjük szépen, és állítólag édesanyámat látták Feri 1-2-n, illetve nem Feri 1-1-en, a magángép szektorban, éppen repülőt bérel, repülőgépen bérel, a mama is indul a nyugdíjas éveit Dubajban tölteni. Én elviszem hozzá, megvan gyerekek, megvan jó megoldás. Elvisszük Balázshoz a képeket, és utána kiderül, hogy hogy tesszük. Nézd, akkor nem fog átvágni valami érted ószeres engem ott, aztán most már kiképezem magam.
2: De vidd el egy másikhoz is. Mindenki azt mondja, hogy több helyre kell elvinni. Kérni.
1: Igen. Szóval
3: én is ebben hiszek, meg kell őket versenyeztetni.
1: Bolondnak bolond a szerencséje, írja valaki. Gyerekek, ez nem az enyém. Ez
2: most a mama jövője.
1: Ez a mama jövője van itt a papával, érted? Hát aztán hogy töltik a nyugdíjas életet? Szingapurban, Balin, Indonéziában. Érted? Tájföldön valami rancson? Hát ez kiderül majd.
2: Dubaj, Pálma szigetek?
1: Lehet, a Pálma szigeteken vannak már a jövő héten?
2: Egy egészen? Egyedül?
1: Hát azért csak jut valami kis apartman rész majd nekem is, úgyhogy... Ja, ez nagyon jó ez. Micsoda szerencse? Na, meglátjuk majd.
3: Rád mosolygott ismételten.
1: Pár 10 000 forint lesz egyébként, tudom.
3: Tart-e a lelkesedésed délutánig?
1: Hogyne?
3: Vagy majd holnap fog eszembe jutni, amikor beleszel nagyobb kanyart, és...
1: Olyan a képekkel. Egy év múlva kérdezzétek meg, hogy mi van a képekkel, jó?
4: Nem, én hamarabb szeretném, és mit csinálsz a pénzzel? Ugye azért nagy pénz lesz, én úgy érzem.
1: De gyerekek, ez pár 10 000 forint
4: egyébként. Nem.
1: A nagy pénz nem ez.
3: Ha nagy pénz lenne, akkor erre kanyarodott volna.
4: Azt mondtam volna, hogy
1: nem hiszem
3: a pillanat, és ott vagyok.
1: Igen, nem mozdulj! Igen, a kutya is odaszarik, ahol van. Gyerekek, a mama nyugdíjas, egészségügyben dolgozott 30 évet védőnőként. Hát azért
4: valaki ajándékba adta.
1: Nem szart olyan sokat oda ez a kutya, tessék?
4: Valaki ajándékba adta, hogy megköszönje a mamának.
1: Foglalkozott, mielőtt védőnő lett, igen.
3: A nagy képrablás.
1: Igen, rabolt egy-két képet.
3: Azon rögnék, hogy jelentkezne az igazi tulajdonosan.
2: Igen, hogy megvan,
1: végre megvan, akik tőlünk lopták el 87-ben. Amikor a mama
3: egy nagyon kedves védőnő volt. Aki...
1: Igen, a mama kiderül, hogy besurranó tolvaj volt, érted? Az védőnőként kirabolt lakásokat. Megnézte a kis Pistikét, hogy mennyit eszik, kakil te már, jó van, hány te már szurkot, nagyon jó, és közben leakasztott két csontvári dofarról. Te óriási sztori lenne.
4: Ma a család hálája jelének odatta menő festményt.
1: És mi van ma?
3: Hát ezért nem nézte a postaládát, anyád. Mások volt elfoglalva.
1: Sokszorozó napon ráadásul mamának beütött ennek a szerencse. Na jó, meglátjuk majd. Viszont nekünk most van egy interjúnk, ugye a konténeres játékunk kapcsán van egy cupra, és ezt a cuprát fogjuk most itt egy kicsit rendbe rakni. Kupra.
3: Egy most cupra futunk.
1: Most egy picit cupra futottunk ezzel a cuprával, de majd most aztán jó rendbe tesszük, mert hogy ez egy 2018 óta létező önálló automárka, gyerekek, és hát annak járunk utána, hogy mi van a konténerbe, csak hogy ti is ízlelgessétek ezt a kis finomságot, hogy azért mi nem akármit raktunk ebbe a konténerbe. Úgyhogy felhívjuk
3: a... Lesz miért gurulni.
1: Lesz miért gurulni, így van, meg az autó is gurul, ugyanis a konténerben, ugye, hát sok minden tárgyeremény mellett van egy nagyon szép autónk is, amire baromi büszkék vagyunk, és ezt valaki elviszi, méghozzá az, akinek majd nyitja a kulcsa azt a bizonyos konténert. És a Cupra márka igazgatója van itt velünk. Hello Ádám, jó reggel, ciao!
5: Jó reggelt kívánok, buenos dias, mondhatnám így is.
2: Ez már tereled a beszélgetést jó irányba.
1: Jelek! Jól mondom, hogy ez egy önálló márka, 2018 óta létezik önálló a maga Cupra, ugye?
5: Igen. Korábban a Seatnak volt egyébként egy sportos kivitele, és világbajnokságot nyert ezzel a típussal, de akkor még Seat néven a Cupra, és 2018 óta pedig önálló márkaként gyártja egyébként a Seat autógyár ezt a modellt és ezt a típust.
2: Tehát akkor Seaton belül van, de önálló identitást kapott.
5: Két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik az autógyártó, hiszen van egy olyan autógyártó a csoporton belül, amit úgy hívnak, hogy Seat részvénytársaság, és ez a Seat részvénytársaság két brendet gyárt, a Seatot és a Cuprát. Tehát két teljesen külön márkáról beszélünk. Ilyen értelemben nem a Seat alatt van a Cupra, vagy annak egy almárkája, hanem egy teljesen önálló márkáról van szó tulajdonképpen.
1: Na, mit tudunk a jószágról, amit megnyer a mi hallgatónk? Erről meséljenek. Milyen sportos, elektromos, nem elektromos, hogy néz ki, mekkora kerék van rajta?
3: Mennyi hely van a műkincseknek a csomagtérben?
1: Így van. Milyen motor viszi? Győrben készül a motor talán, azt úgy tudom, az igaz?
5: Így van. Az autó főnyereménye a Cupra Raval nevű modell, ami teljesen elektromos autó. Wow. A márka DNS-ét hordozza 100%-ban magába. Ez egy vagány, városi lázadó modell, aminek a motorját valóban Győrben gyártják, és erre egyébként nagyon büszkék vagyunk úgy általánosságban a magyar autógyártásra, hiszen azt lehet mondani, hogy Európában majdnem, hogy nagy hatalmak vagyunk, de ezen belül, hogy egy modellnek a motorját így gyártják, az viszont egy külön büszkeség számunkra. Egy 4 méter hosszú autó, igazán praktikus városi kis cirkálóról beszélhetünk.
1: Aha, nagyon, nagyon jó.
2: Na, városi lázadó, mint te, Balázs. Hát ugye, amikor elektromos autóban gondolkodik az ember, akkor akarja tudni a hatótávolságot.
5: Hát az autó alapvetően 350 és 440 kilométer között tud, nyilvánvalóan használattól vagy időjárástól függően, és ez a, mivel városi használatról beszélgetünk, azt lehet mondani, hogy egy ilyen töltési ciklus az bőven elegendő a napi használatra, hiszen ennyit egyáltalán nem közlekedik egy átlag magyar autózó a városban. Úgyhogy egy tökéletes megoldás így a városi mobilitásra ez a nyeremény autó. Egyre több elektromos autó kerül a magyar utakra, úgy általában ezt lehet mondani. Ma már több egyébként, mint dízel. Ezt lehet, hogy sokan nem tudják. Ugye korábban ez az egyik legnépszerűbb meghajtás volt, mert a dízel. Most már minden tizedik autó elektromos meghajtást kap a magyar utakon.
1: Na jó van, köszi Ádám, és te jól vagy egyébként? Minden oké?
5: Minden rendben van.
1: Gondoltam, hogy... csak kicsit barátságosabb vizekre elvezünk, kicsit haverkodunk, így megismerjük egymást az autóról, már mindent tudunk, csak hogy vagy, mi újság, hogy telik a reggeled?
5: Minden rendben van, süt a nap, szép idő van, beszéltem veletek, úgyhogy jól indult a nap.
2: Hát ilyen ez.
3: Így is van.
1: Jó van, Ádám.
3: Így is van. Annyit hagyd kérdezni.
5: Legyen minden nap ilyen.
1: Hát azért csak óvatosan, de...
3: Hogy Balázs arcát rá fogjátok-e tenni a Cuprára, még ennyit szeretnék kérdezni, hogy lesz az, elég, hogyha csak egy fél arc mondjuk. Azért belefér rá a budzsébe.
5: Egy közös fényképben benne vagyok az átadáson.
2: Ide kegyes, látod.
3: Megúszós, rendben van. Köszönjük szépen.
1: Oké, hát akkor az autó jó helyre megy. Ádám, nagyon köszi akkor, nagyon várjuk, hogy átadhassuk
5: ezt a lehetőséget.
1: Csodálatos autót. Köszönjük.
2: Köszönjük,
1: hello. Ciao, köszi Ádám. Hello.
2: Dögös a gép, gyerekek.
1: Hát sok viccet nem fogunk Ádámtól hallani, tehát nem is ez a feladata.
3: De úgy nem lehetetek igazságosnak, hogyha mindenre rátennék az arcodat, amit nyernek.
1: Egyébként mekkora kiszúrás belőle. A motorháztetőre, a felhőre.
3: A sütőre. Turmix gépe. Csak egy nagyon szolid, ez a milyen nyomásnak hívják, tudom, amire így, nem pár nyomás van, mindegy, van egy nyomás típus, és akkor Balázsék mindenen.
1: És mindenre, úgyhogy értékes szerinted, igen. De gyerekek, azt elvazni, mondjam, csinos kis.
2: Csinos a jármű.
1: Csinos a jármű. Csinos. Na, ez van, de ez csak az egyik. Ugye, ez csak az egyik nagy nyereményünk, mert aztán itt most már bővültünk itt konténerileg.
3: Most hívjuk a turmixgép tulajdonosát.
1: Igen, most pedig a botmixer tulajdonos. Igen, és aztán a hajvasalótól felhívjuk Mr. Philips-et. Mr. Philips úr, mesélj valamit a hajvasalóról. Szóval nem, de tele vagyunk ki tárgynyereményekkel, konyhai eszközökkel.
2: Van egy egyhetes családi nyaralás.
1: És tudjuk, hogy hova, vagy az csak egy voucher? Vagy
3: én adtam, és Nyíregyházán lesz.
2: Az egy nagyon szép magyarországi, azt hiszem,
1: hotel.
2: Nem akarok ilyen, a Kolping Hotel.
1: Egy Kolping Hotelbe is megyünk.
2: Kolpingba megyünk. Van ugye most szerszámgépünk 1 millió forint értékben, azt szerintem egy ilyen férfi álom, egy igazi férfi álom.
1: Nagyon jó.
2: Vannak akkor hűtőszekrényeink, van, na mindenünk.
1: Mindenünk van, gyerekek, jól van.
2: Majdnem 20 milliónál vagyunk.
1: Majdnem 20 millió, így van, úgyhogy akkor gyorsan lehet akkor újra telefonálni, és ha valakinek megjött a kedve, akkor ha tizediknek ide pattintja bennünket, vagy nekünk őt, Anna, akkor ő is kap egy kulcsot. Jó, és azt tudjuk már, ugye egészen pontosan, hogy októberben sorsolunk, október 9, ez egy pénteki nap, gyerekek. Október 9-én péntekén kell mantrázni, hogy jó idő legyen, akkor van a kitelepülésünk, és ugye aki a helyszínre jön, még az is nyerhet kulcsot. Simán. Tehát nem csak az, aki adásban megnyerte, hanem még aki helyszínre jön, az is nyerhet kulcsot. Úgyhogy...
3: Nagyon szurkolok annak, hogy ez egy ilyen igazi érzelmes pillanat legyen.
1: Hogy egy jó pillanat legyen?
3: Igen.
1: Guruljon, sírjon.
3: Meg az, hogy olyan ember kapja meg, akinek erre szüksége van, akit ez most így ki fog húzni a pácból, akinek van kedve járni egy olyan autó, ami rajta van az arcod. Tehát, hogy ez legyen meg mindenki.
1: És nem ér az autót értékesíteni, gyerekek.
2: Aj, nem áll.
1: Tehát mi azt mantrázzuk, hogy olyan helyre menjen, ahol tényleg helyre. Ahol,
3: egy erteget ahol... bele fogunk rakni.
1: Igen, követni fogjuk, és ha meglátjuk másnap a Vaterán, hogy eladó kupra van, akkor nagyon mérgesek leszünk. Tehát ezt az autót, ezt használja a nyertes.

0: hát nem tettek róla, hogy föl kell vegyem a telefont.
1: De ne teszteld le, hogy tudjál, csak dobd be.
0: Ez ezzel veszi föl.
1: Érted? És fel telefonál, ez... rossz, és mit mond? Juventus rádió az ilyen rádió?
0: Rádió, egy mai sláger megy. Például, csak egyet kiemelve.
1: De ez még nem is, is akkora hiba. Az a legjobb, ha bemondod egy másik rádió szlogány.
0: Nem, azt nem.
1: Hát, azt imádnám. Egyébként azt imádnám. Annyira izgulna, hogy teljesen más szlogán mondana. Igen. Café rádiót, vagy tilos rádiót, valami, nem is tudom, milyen szlogenek voltak ezek.
0: Sajnos ezzel hív föl.
1: Márti van itt velünk, gyerekek, ha minden igaz. Márti érkezik, ő volt a tizedik. Szia Márti, jó reggel, csáó!
2: Szia!
1: Mi újság, Márti?
2: No, nagyon meglepődtem.
1: Meglepődtél? Ne csináld, hát ilyen van, hogy az ember telefonál, akkor előbb-utóbb lehet, hogy bekerül a játékba. Mi a helyzet, Márti, hogy telik a reggeled?
2: Hát, dolgozom.
1: Na, mit csinálsz?
2: Egy kis büfét viszek.
1: Tényleg? Merre?
2: Újpesten.
1: Újpesten viszel egy kis büfét.
3: Ez a gogó, ami lesz, mondom neked.
1: Ú, de jó lenne.
2: És Eszter a múltkor beolvast az üzenetet, hogy 57 évesen én csempézem a fürdőszobámat.
1: Ó, te vagy a fürdőszoba csempéző, aki ezt csinálja. Aha. És tiéd a büfét? Ez saját tulajdonban van?
2: Én bérlem.
1: Ja, bérled. És ez a klasszik ilyen metrós, vagy ilyen buszmegállós, vagy milyen büfé ez?
2: Hát ez egy kis telepen van, ahol... egy iskola van, felnőtt képzés, és nekik csinálok finom hamburgereket, hotdogot.
1: Ja, és akkor kijönnek, átmennek hozzád, és akkor ott kajálok nálad.
2: Így van, aha, így van.
1: Nagyon jó. Na Márti, figyelj, mondj egy szlogen gyorsan, jó?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Jól van. Oké, Márti, ügyes vagy. Akkor figyelj, nálad egyébként jó helyen lenne a kulcs, én azt gondolom.
2: Ó, ilyen. Most vagyunk lakásfelújításnál, igen. Semmi nincs még benne, úgyhogy tökéletes lenne.
1: Ja, te teljesen üresre pakoltátok, mindent felújítotok.
2: Így van.
1: Ez jó nagy meló.
2: Nagy, nagy, és legtöbbet saját erőből, mert
4: a hangszak munkát
3: mert tudjuk. Megvan.
1: Ja.
3: Mert az megvan.
1: Ah, igen.
2: Az megvan, igen.
1: Jól van, gurulni tudsz, Márti? Jól gurulsz?
2: Ó, nagyon jól gurulok.
1: Jó, meg gurulnod kell, tudod? Ha megnyered, neked kell gurulni. Jó,
2: ó, gurulok egész nap akkor.
1: Jól van. Oké, van jogsid? Vagy van autó a családban?
2: Van. Van egy 21 éves kis Skodám.
1: Ó, mondom én, hogy jó helyre menne. Igen. Mártinál nagyon jó helyen lenne.
4: Háztartási gépeknek. Van helye akkor, ha üres a
2: lakás. Így van,
4: igen. Elmennétek egy hetet nyaralni.
1: Igen, hallottad a kis Kupráról az infókat? Milyen kis
2: hallottam,
1: szép autót?
2: Hallottam, igen. Ma egész nap biteket hallgatlak, ugye most is hallottam, igen.
1: Nagyon szép kis autó. Jó van, Márti. Találkozunk akkor októberben, jó?
2: Gyere, jó akkor van. Reméljük, szerencsét lesz. Köszönöm. Köszönöm. Szép napot, sziasztok!
1: Ciao, ciao, hello, hello, hello, hello.
3: De te is minden Mártáról a Márt, az a cím, a Heaven Street szemben jut eszetekbe?
1: Egyáltalán nem.
3: Márta vagyok neked, Márti.
1: Nem, óckodom a Heaven Street slágerektől.
3: Hol van már az igazi szerelem? Nincs meg?
1: Nincs. Hál' Istenem, Heaven Street 7-ben
3: nem. Én már tudom, mi fog történni a szünetben.
1: Két külön univerzum vagyunk. Vannak ők, és vagyok én. Nagyon nem egyezik az univerzumunk.
3: De te se ismered, Feri?
4: Nem.
1: Igen.
3: Hát akkor itt most
1: akkor inkább a Carson Komától a Gabit című dal.
3: Vagy a rántott sajtod.
1: Vagy a rántott sajtod, akkor már sokkal inkább.
3: Ráfügtél egy kicsit a Gabira. Elkapott téged a Gabi lesz.
1: Anyád, hát mekkora nóta, nem? Hát gyere, abban minden benne van, ami egy szakításon átmész, és egy szakításra lesz a dal tének. Tehát ez egy kiváló dal. Na jövő mindjárt, 6 perc, pontosan 9 óra. Az M7-esen volt egy nagy baleset itt Budaörs környékén, küldjetek el, hogy mi a helyzet. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Háj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERSZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
12: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
13: Plazmaadóhősök, figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! Augusztusi akciónk hatalmas sikere után közkívánatra nem csak meghosszabbítjuk 20 000 forintos ajánlatunkat, de szeptembertől tartósan megemelt juttatásokkal vár a Plazma Center. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 000 forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy 5 adással összesen 96 000 forintot zsebelhetsz be. Csap le te is a szeptember időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
14: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
16: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét arany aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet. Kecskeméten az Osan üzlet során.
8: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
17: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesztnapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
18: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
19: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
20: Kerékpáros felvonulást tartottak Kecskemét belvárosában. Épül az M44-es új csomópontja Kunszentmártonnál. 3 hetes ebzárlatot rendelnek el Bács-Kiskun több térségében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kerékpárosok lepték el vasárnap Kecskemét belvárosát az Európai Mobilitási Hét autómentes családi napján. A délutáni felvonulás résztvevői a főtérről indultak, majd a Kiskörút és a Nagykörút érintésével haladtak végig a városon. A nagy létszámú menetet rendőrök vezették fel. A program minden korosztályt megszólított, sokan gyerekekkel együtt csatlakoztak a közös kerékpározáshoz. Akadt olyan biciklis is, amelynek csomagterében egy kutya utazott végig a felvonuláson. Folyamatban van az M44-es autóút új kunszentmártoni csomópontjának építése, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal. A fejlesztésnek köszönhetően a főút felülérkezőknek a jövőben nem kell Kunszentmártonon keresztül hajtaniuk, a gyorsforgalmi út eléréséhez, írja a hiros.hu. A beruházás részeként kiszélesítik a meglévő felüljárót, 2 fel- és 2 lehajtóágat, valamint 2 új körforgalmat is építenek. A tervek szerint az új csomópont 2027. augusztusára készül el. Október 3-a és 23-a között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el Bács-Kiskun több járásában a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt, írja a BAON. A korlátozás a bácsalmási, bajai, jánoshalmi, kalocsai, kiskörösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi és kiskunmajsai járás kijelölt területeit érinti. A vakcinát tartalmazó csalétkeket a rókák számára helyezik ki, ezért fontos megakadályozni, hogy azokat kutyák, macskák vagy legelő állatok vegyék fel. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NABI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NABI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
21: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
20: Döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok előfordulhatnak, főleg az ország északkeleti-keleti felén. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat kisebb eső és élénk marad a szél. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl vissza a levegő, míg napközben 22 fok körül lesz a csúcsérték.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
0: Hölgyeim és uraim, egyenek!

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel. Jó reggelt, baleset az M1-esen. Gyerekek, Bicska magasságában, kamionosáv 17-es kilométerénél, a baleset mögött egészen Tatabányáig áll a dolog, teljes útzár most helyszínelnek. Óha, az komoly. Hát ez M1-es, ez az Ágis húzza, ez a 4 éves felújítás és a sávbővítés plusz...
1: Hosszú lesz még?
0: Ez nagyon hosszú lesz. Ez nagyon hosszú lesz, igen. A Carson kommentoló, Gabit játszhatok már, én is teljesen rájuk, lejátszanánk, de nem tudjuk lejátszani.
1: Mert sok lenne a fütty.
0: Igen, van benne egy-két fütty, nem tudjuk, de hallgassátok meg. Egyébként tényleg jó, becsukott Zsülci. De nem tudjuk leadni, mert nem annyira rádióbarát a történet. Kisnövényi hajnalban ringbe száll, csak gondolom említsétek, mert nagy dolog lesz, Dana White posztolta a mérlegelést, az már jó előjel. Hát nem, hogy posztoljunk, vagy nem, hogy figyeljük, hanem, hogy mi beszéltünk a fiatalabb növényivel, és elmondta, hogy kivel bunyózik, hogy bunyózik, és ott van ugye a UFC, hát mondhatni tulajdonképpen előszobájában, és erről ott faggattuk egy körülbelül 2 héttel ezelőtt, tehát azt vissza tudjátok hallgatni ezt az interjút, és meg tudjátok nézni, és akkor most lesz a bunyója. Akkor lehet, hogy most hétvégén, vagy holnap után. Holnap reggel, hétköznapi bunyó.
1: Mi írtak, nem tudom pontosan.
0: Aha, jó, oké, figyeljük az eredményeket, természetesen elolvassuk majd, hogy mi történik. Egy picit hiányzik a loko-loko a reggelekből, Szabika küldte ezt nekünk. Meg tudjuk oldani. Ezen tudunk segíteni, bár nincs nagyon zenénk, az van, hogy ugye mi most kivettük a zenéket, mert többet szeretnétek, hogy beszéljünk. Ez nekünk kicsit fáj, de visszavettük a zenéket, úgyhogy a loko-loko se tud nagyon, nagyon beférni.
1: Jó, hát egyszer, azért egy.
0: Igen. Megvilágosodott? Mivel van éppen? Mit csinál?
2: Várom, hogy végre felvezd a témát, mert ez majd lesz, mihez hozzá, akkor
0: majd lesz. Mit csinál? Én nem látom a képernyőt, mit
1: csinál? Nagyon gyorsan elkapcsolt a keresési előzmények, most SMS van.
0: Csizmát vásárol, táskát, mi történik? Egy fél órája elvesztettük.
2: Egy ideóig beizította magadnak, hogy meg fogok nézni, az a cím, hogy 12 óra a siófoki sürgősségén. Tessék!
1: Keményben vagy!
0: Jó, igen. Tehát, aha. Tehát...
2: Igen, ez fog következni, akkor ez a teljesen felesleges beszélgetés bezáródik.
0: Igen. Semmire nem vágynék, mint kedd délelőtt megnézni egy videó 12 óra a siófoki sürgősségé. Ez egy valakinek a karosszajárása?
2: Hogy nem, mit... ez egy interjú videó, egy ilyen videó interjú, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak.
0: Hangoló cerre,
1: de arról szól, hogy ő miért jó a sürgősségén, vagy hogy miért rossz a sűr, szerintem
2: az a felvezetés, hogy ezt valaki vagy csinálja élete végéig, vagy itt hagyja egy-két éven belül. 12 óra töltöttük a siófoki
1: dolgozók szempontjából. Aha, igen, hogy ez milyen igen. Szép, és egyébként tényleg csodálatos hivatás, csak ne kerüljünk be.
0: Igen. Na gyerekek, Channing Tatum megvan, jól mondom a nevét? Channing Tatum, megvan.
2: Magic Mike.
0: Hogy könnyebb lesz. Így van, már nem láttam a Magic Mike című filmet. Megvan, előttetek van ez a pacák?
2: Laci látta, úgy látom.
1: Channing Tatum.
0: Channing Tatum, amivel jó nagy kajákat vele
1: tettük. Hogy írják?
0: Channing Tatum,
2: úgy kellene Channing Tatum.
0: Channing Tatum, ugye ez a neve, Channing Tatum.
2: És miért az... Channing ezed? Channing.
0: Akkor Channing, hát most mindegy. Channing. Okay.
1: Ja, megvan, ez a csávó.
0: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Igen, néha kopasz.
2: Néha
0: jó pasi, nő viszem, mert jó pasi.
2: Ez ki van gyúrva, egy kipattintott. Szóval,
1: jó, ne tereljük.
0: Ne terelj, azt kérdezem, hogy jó pasi.
2: Szerintem jó, meg nagyon, nagyon szépen szereti a feleségét, és ezért szimpatikus. Igen.
0: Hogy jobban van a feleségével.
2: Nagyon szépen szereti, hogy táncolt neki műsorban ilyen csipendél táncot is, az nagyon vicces volt. Igen, jó fejek. Igen.
0: Sosem tudom elhinni az ilyen típusú produkciókat, hogy ezek ilyen tényleg validak, de mondjuk oké, mondjuk meg, hogy ezért valóban így van. Na most mit kell róla tudni? Ugye kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
2: Egy multimilliómosról.
0: Multimilliómos, jóképű, szép felesége van, tehát minden adott. Amire azt gondolnád, hogy azért úgy valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
2: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
0: Igen,
2: azt gondolod
0: róla,
2: hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter.
0: Igen,
2: nem? Ezt gondolod,
0: igen. Azt gondolod róla.
2: Már megérkezett.
0: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
1: És a szakmán belül szólogatott.
0: És a szakmán belül beszólogatott. Ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
2: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy megcsinálta, ugyanígy csinálta meg.
0: Közszereplő.
2: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
0: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek, itt van egy amerikai világsztár, itt van egy gyönyörű felesége, tényleg egy jóképű csávó. És neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja igen, valaki?
2: Szerintem az van, hogy búzsba, vagy gúzsba kötötte a saját élete,
0: igen?
2: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálj bele, hogy bármihez hozzászod, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne hozzá sok felgyülemlett vélemény.
1: De és önmaga nem akarta ezt vállalni?
2: Hát tehát persze, de mert azt megírják, hogy a te írod oda. Meg megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, mert beszólogat.
1: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell írni?
2: Ott dobog az idegben, hogy
0: Ron csak a képen 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét. Tehát, hogy...
2: De addig nagyon szerette.
0: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinga, valami nem stimmel ezzel a Channinga, és a csávó
2: hát ez ideges.
0: Álnévem, álprofilokkal világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez-t bántja álnéven. Valami nem oké az emberrel.
2: Tehát... Taylor Swift és Jennifer Lopez, tehát a spektrum két legvége.
0: Igen, a spektrum két legvége, a legnagyobbakat.
2: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal fehér kaukázusi lány.
0: Igen, a két vége.
2: Magas, igen.
0: Igen, elhagy a feleséged, elhagy az új csajod, mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bullyingolod az amerikai világsztárokat. Szóval érted, hogy mi neki megkaptad?
1: Szakmai féltékenység.
0: Világ bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos is, mit csinál? Otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk, gyerekek.
2: Figyelj, nem Zoe Kravitzel járt előtte?
0: Én nem tudom
1: utána
0: ezt, szerintem megmondom össze.
1: Miután szépen most... járt, most...
2: Ha jól látom, akkor ez a kamu profil, akkor a Zoe Kravitznek kommentelted a gonoszságokat.
1: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
0: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad
2: de
0: már!
2: Várj. És közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
1: Saját magára.
0: Tehát a tart, érted? Ott tart.
2: Ne! Úristen, ez ilyen small dick energy. Ne
0: ezt most Magyarországon megcsinálja egy C-kategóriás előadó, és azt mondja, oké, értem, belefér. Ez már Magyarországon se fér be egy A-kategóriának. Tehát ezt mondjuk képzeljük el, de az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
2: Én abszolút
0: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész, humorista, humoristát. Tessék! Hány profilod van?
2: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
0: Nem bulingol senkit álnéven, macskás
2: nem.
0: Képpel.
2: Nem, én nem a színpadon ilyet. Szoktam bulingolni.
0: A színpadon kijelen magad. Volt vala a kamu profilod, Feri?
1: Mindig
0: hoztál
1: is van.
0: Hoztál létre kamu
1: most
0: profil?
1: Most is, nem. Nincs.
0: Neked sincs kamu profilod.
1: Minek?
2: Korhely János?
0: Igen, de nem is írsz be valódi nével se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd, vagy mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. Nem. RF.
2: Elég specifikus.
0: Ferenc.
1: Pont ez jutott eszedbe.
0: Inkább szerezd meg az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiljai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
1: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég... bátor? Vagy mi jelmezőtte?
0: És az exednek a Channing az exének beírogat. Úgy, hogy a Channinget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jóképű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi? Egyébként jó pasi, nem? Női
2: hát
0: szemmel.
2: Hát most egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki a kaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
1: Tehát, de ez még nem pszichó, de hát nem
0: fenyegette meg. Két is elhagyta, a feleség is elhagyta, az és az új barátnő is elhagyta.
2: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szar kommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
0: Igen, magát közben.
1: Idézet.
2: Van egy fotó, amit az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a Fightingból, tehát hogy magát dicsérti.
0: Tehát a csávó, fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a Kamu profiáról saját magát dicsérte. Igen. Zseni.
2: Igen.
0: Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
2: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik.
0: De különböző
2: álnéven. Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor egy nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor ezt csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végére állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymásra harcoltak a fórumon.
1: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
2: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Hát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtértek.
0: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
2: Igen.
0: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni a Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
2: Halló,
0: vagy...
2: Channing, Eribi vagy, szevasz!
0: Igen.
2: Keveset, szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
0: Aha.
2: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
0: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
2: Hát, igen. Ugye,
1: de most kirakta a saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz, én neki hiszek.
0: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
2: minden
0: van.
2: Minden kommentet egyetértek, de nem én csináltam.
1: Igen.
0: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok mennyi pénzt keresnek az egész világ ismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
2: De
0: nem?
2: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott van, meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy elege van, és neki volt szüksége.
0: És megcsinálta ő a profilt.
1: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a Kamu profilla?
2: Hát Zsül.
0: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képen?
2: Én a saját nevemmel vagyok.
1: Saját nevemmel vagy?
2: De miről beszélsz?
0: Ráskóként vagy bent?
2: Most mi bajotok van? Miért kell azt most? Ráskóként vagyok bent.
1: Nem, csak itt felvetette több hallgató, érted? Nem, én saját kútfőből ilyet.
2: Hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rá, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok az eredeti profilommal, amivel amúgy is, amikor civil ember voltam, még akkor regisztráltam.
0: Még akkor voltál bent, aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy Kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el is sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
2: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen Kamu profilod.
0: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önkép zavar? Tehát, hogy mi van a Channing mögött is?
2: A kontrollvesztésnek az érzése.
0: Hogy?
2: Hogy nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
1: Ja, mert a tiédet, a Kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
2: Hát ő úgy érzi, hogy neki nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoe-nak privátban, hogy látod?
0: Látod, mit írnak, igen. Itt emlékezzünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Maugli esetéről, ugye? Tehát ez ugye? Az minden
1: az
0: idők
1: egyik... De az nem Kamu volt.
0: Nem, az nem Kamu volt.
1: Az egy félrement, ugye, oda de... rossz helyre küldte.
2: Igen, de a Csöcsös Maugli az a legjobb összetett szó, ami valaha elkészült.
0: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt ő nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet
2: küldött, tehát is véletlenül neki küldte.
0: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli.
1: Ott milyen jó lett volna, azért, ha Kamu profilról küldi?
0: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
2: Figyelj, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csinálj magadnak egy kamu profilt,
0: igen?
2: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem. Főzzenek valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és akkor legyünk, mert figyelj, ez a legalja.
0: Na de tudunk, ezt ugye pont elmesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van.
2: Persze.
0: És különböző kamu profilokról védi magát és szól be mindenkinek.
2: Jó, Isten, bárcsak elmesélni nektek.
0: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
1: Mond másik névvel, mond a Denis.
0: Nem mondjuk
2: nem az, hogy humorista.
0: Nem
2: az, hogy humorista, hanem egy sikeres humorista. Tehát úgy, tehát, hogy sikeres, hogy mert sok humorista van, de egy sikeres humorista.
0: Sikeres
2: ez a neurózisnak a része, ami benne van.
0: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
1: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
0: Vagy nem mi, hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát, hogy én nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeretsz. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni, de ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotája javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy ne utál már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
1: Hát hogy ne? Mélyebbre ásod magad ezzel.
0: Hát Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod? Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
2: Azért, mert nem, nincs pénze egy polgári peres eljáráshoz. És...
0: nem hatalmazott fel bennünket, hogy
2: nem,
0: elmondjuk
2: meg,
0: a nevét.
2: Meg az van, hogy ez nem lenne igaz. Nagyon jó neveket igen, nem lehetséges, mert 16-os betűmérete olvasom a saját telefonját, tehát szerintem az életben kommentet nem tudod elolvasni.
0: De most tehát tényleg miért kell
2: abba... egy karakter látszik a képernyőn.
0: Betűnként olvas.
2: Konkrétan.
0: Igen. De most miért kell a baginacsát bántani és így kibeszélni? Na, valaki nem róluk van szó, de mindegy
2: de
0: is, hogy kiről van szó.
2: De te olyan kommentet valakitől, aki ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
1: Nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
0: Néha beleolvasok, de van, amit elolvasok. Az Oti után például elolvastam a kommenteket. Csodálatos kíváncsi vagy, voltam, hogy mi volt a Szigeten.
2: Olyan
0: Daliás
2: ez a fiú, micsoda zene, micsoda szettek. És
0: nem ezeket rohadsz olvastam? Te meg egy kicsit. Volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment, az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat, beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
2: én... csak a jó kommenteket olvassa.
0: Hát bannolok nyilván mindenkit.
1: Nem az elkezdőd, de aki nem, csinálja az oldalt.
0: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
2: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
0: Nem emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, tehát... hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem
2: akkor
0: mondjuk.
2: Például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
0: Inkább mondd a szemembe. Igen, sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
2: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
0: Igen.
2: Akkor tudnád, de hogy azt a Kassa Tibi írt.
0: Megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
2: néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
0: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös. Szociopata. Így
1: ezt
0: van.
1: Nem mondtuk most, hogy büdös vagy,
0: és
1: de rossz
0: az említetted. Rossz az emésztésem is büdös vagyok. Tehát átom, igen, nem
2: és
0: tudom.
2: És ott kakálni, ennyit tudod.
0: Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
1: Nehéz így egy ránézésre.
2: 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... akkor legyen nulla. Legyen nulla. Nem.
0: De te se vagy. De azért te meg tudsz zuhanni. Te egy nem. Kicsit meg tudsz zuhanni.
2: Én ezért. Csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
1: A jogos bántás.
2: Figyelj, az az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kap szokott írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad, Geri.
0: Na most megint miért tőlem idézni.
2: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak úgy beléd súlykolni. És amikor elolvasok egy nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem. Tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
0: Ez már megvolt.
1: Nem vagyunk. Ide több kell. Tehát
2: úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
0: Mondom, hogy engem pontjaim. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
2: Nem, most írok egyet.
0: Tehát, hogy nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami már nekem nagyon 50 körül, amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
2: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk. Légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt. Benned van évek óta.
0: Légy a tüske a cipőjében.
2: Várjuk azokat a több soros pályázatokat.
0: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod? Hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy
2: én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az ember rosszat csinál.
1: Nem,
2: tehát,
1: főleg,
2: hogy ezt nem értik meg. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom, és akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egész évben kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsásd meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most melyikben rúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
0: Igen.
1: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
0: Ha a francia manikűrömet nem veszitek észre, azt tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
2: Hát te mert jobban leszünk amúgy társadalmilag ilyen szempontból.
0: Na jó van, hát vegyetek példát Chainingről, gyerekek. Ők sincsenek nagyon másban, mint amiben mi vagyunk. 2 perc a 9:30, itt vagyunk mindjárt, jövünk a nap legjobb pillanataival.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Mastercard.
5: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
10: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
11: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
12: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
13: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
14: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
15: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
18: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Keresse a Carglasst Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
20: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
21: Önnek a Protexin kell.
22: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
24: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
25: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
26: Új
2: Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
3: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
4: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
3: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
5: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 990 000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Ismét a kecskeméti gyermekosztályt támogatják jótékonysági futással. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt október 3-án a kecskeméti Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A nevezésekből és támogatásokból befolyó összegből a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház gyermekosztályának vásárolnának egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort, írja a Keol. A résztvevők 1, 3 és 10 kilométeres táv közül választhatnak. A kezdeményezést támogatói egy vásárlásával azok is segíthetik, akik nem szeretnének rajthoz állni. A futóverseny mellett légvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várják a családokat. A következő napokban több településen is szervez véradást az Országos Vérellátó Szolgálat Bács-Kiskunban, írja a Baon. Ezen a héten Kecskemét mellett Szakmáron, Kunszentmiklóson, Kiskörösön, Bács-Bokodon, Baján és Szalkszentmártonban is várják a véradókat. Kecskeméten a területi vérellátó intézetben a hét több napján is lehet vért adni, emellett külső helyszíneken is szerveznek véradást. Baján szeptember 25-én várják az önkénteseket a transzfúziós osztályon. A hét utolsó véradását pedig szeptember 26-án Kecskeméten a Híd gyülekezetében tartják. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Bács-Kiskunban is számos programmal készülnek. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
3: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottakról.
2: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Munkahelyi boldogság hete van, gyerekek. Az elképzelés, a lehetőség és az anyagi megbecsülés. Ugye ezt kellett pontozni, hogy ki hogy érzi, hogy észreveszik, hogy megfizetik, és talán az, hogy megbecsülik, ez volt ez a három.
2: Észreveszik, elismerik, megfizetik.
1: Így megfizetik, ez volt ez a hármas, és számokat vártunk a munkai boldogság hetében. Jöttek is aztán a pontozások, hogy ki hogy érzi magát a saját munkahelyén, és belebonyolódtunk egy festményügybe is. Megyesi Balázs műtárgy szakértőt hívtuk föl, hogy mi van akkor, hogyha a szülőknél nagy kincsek lapulnak, és azt rábízzák a gyermekre, hogy próbálja értékesíteni. Felhívtuk Megyesi Balázs műtárgy szakértőt, hogy segítsen nekünk kicsit.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Munkahelyi boldogság hét van.
1: Én nagyon igen, jó.
2: Én tegnap is már úgy jöttem be, hogy ez a munkahelyi boldogság hete. Azon gondolkodtam, hogy ez mi az Isten? Mi az, hogy munkahelyi boldogság?
3: Mi az a boldogság?
2: Hol van a boldogság mostanában?
1: Ez, és mit kell csinálni, hogy boldog legyen?
2: Hát ezt nem tudom én sem, munkahelyi boldogság hete van, tehát valószínűleg saját magadnak kell megteremteni a munkahelyi boldogságot.
3: Tehát te hozol mindent a munkahelyi boldogság héthez?
2: Igen, papír, tollat, tehát munkaeszközt te hozol.
1: Mert hogy váratlanul boldogá teszünk egymást, persze nem úgy.
3: Mi az, hogy váratlanul boldogá teszed a másikat?
1: Hát, hogy teszel egy gesztust, egy kedvességet.
3: Tőlem ja. Valaki kap egy frissítő hátbaverést valamikor.
1: Jó, azt mondjuk, húzzám meg engem, légy. Húzzám meg engem.
3: Zsúly jelezte, hogy már friss, köszönöm szépen. Igen, nem tudom. Nagyon nehéz, amúgy nagyon korlátozottak a lehetőségeink.
1: Fú, gyerekek, az egyébként, ha végeznünk kellene ilyen gyors kutatást, akkor azért hány millió ember dolgozik boldogtalanul szerintetek? Tehát azt tudjátok, hogy azért mi nagyon-nagyon kíváncságosak vagyunk. Ez azért, ezt realizáljátok minden reggel, ugye?
2: Így van, el is.
1: És nem csak azért, mert velem dolgozhattok.
3: Nekünk ez a legfőbb hozzá. Nem halljátok, hogy beszélek. Így van.
1: De nem, hogy tényleg, hogy szerezve jönni, hogy röhögés van, hogy 10-kor szabad vagy, szóval figyeljetek, ez egy akkora áldás. Tehát azért ez a 8-ra bemegyek, 5-ben vagyok, egy szar helyen is utálom és szarul keresek, azért na, szóval, hogy azért.
3: Igen, mert tudod, 10-kor már fáradtnak lenne, az valami.
1: Igen.
3: Tehát,
1: igen.
3: Hogy az már nem, hogy akkor azt mondod, hogy ma ez nem múlt el, nyomtalanul ez
1: valami. Igen, 10-kor azon gondolkozom, hogy szaunázzam, edzem vagy hazamenjek, vagy kereket cseréljek. Ezzel szoktál
3: gondolkodni?
1: Hát nem, az edzésen soha nem gondolkodunk ezt, tehát lemegyünk, megcsináljuk.
3: Ez így van. Ez amúgy egy nagyon fontos life hack, hogy nem szabad rajta gondolkodni,
1: nem.
3: Csak kell menni.
1: Nem.
3: És nekem ez amúgy megjavított az életemet, hogy amikor nagyon fáradt vagyok, és nem asszom, akkor is nem elkezdeni. És amúgy ez nagyon fontos.
1: Nincs,
3: nagyon fontos.
1: Nem edzel annál jobbat, mint amikor nincs kedved, szarpazol, vagy lemész és megcsinálod. És utána azt mondta, hogy megcsináltam. Az a legkirályabb edzés.
3: 10-ből 9 kardiológus ezt javasolja.
1: Így van.
3: Igen. Szóval, hogy szerintem a boldogság ugye az abból fakad egy munkahelyen, hogy találkoznak az elképzeléseid, a lehetőségeiddel, és ezt ki is fizetik.
1: Észrevétel, elismerés, fizetés. 3. Igen. Mindenki küldje nekünk 1-3-ig egy számot, jó? Nullák között sorsoljuk a naphallgatóját.
4: Jó.
1: De őszintén tényleg, mert ugye ez a 3 fontos. Ez nagyon jó.
2: Laci, ezt te írtad? Melyik hiányzik?
1: Rohadjál te meg a ketteseddel. Hát ezt nem hiszem el. Hát kettes az értékelésünk, érted? De már elismerés.
3: Nem beleállt jönni
1: nézni. Elismerés és szerintem fizetés.
2: Na melyik van?
3: Szerintem a pénze van a baj. Ha nekem tippelem kéne, akkor azt mondja Laci, hogy az a pergola nem veszi meg magát.
1: Néztem egy új 5 méteres LG TV-t. Egy kis hitelt szeretnék felvenni az első 10 évemet, ha tudnád folyósítani, hogy megvessem azt a 6 méteres Hősök tere méretű TV-t. Vannak 4-eseink, vannak 0,5-öseink, 3-as manikűrösként, Németországból Zsolt 3-as, dupla 0. Gyerekek, Ákos dupla 0-át küldött nekünk. Észreveszik, nem ismerik el, s nem fizeti ki. Veszprém megyei CNC Marús. Ha viszonyom van a titkárnő, mert írhatok 4-est.
2: Persze, az egy plusz pont.
1: Csak a fizetés van meg, de szeretem csinálni egy buszsofőr. Fantás Duci vagyok, raktároz, észre sem vesznek. A fizetésem alig veszem észre, hát ez sajnos 0. 3-ból 3 imádom a munkám, egy másik SMS. Pásztor vagyok, hiába van hiány jó pásztorokból, teljes mértékben 0. Nincs megbecsülve senki a pásztor szakmában. Még a pásztorok is írnak nekünk, gyerekek. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes SMS-ek jönnek.
3: Hogyha nem lenne rádió, és kéne valamit csinálnod, amiben nagyon jól érzed magad, akkor mit csinálna helyette? Ami csak azért csinálná, hogy tudod, hogy elfoglalva tartson téged az idősebb éveidben, és közben boldoggá tegyem.
1: Nyitnék egy kis panziót valahol az őrségben.
3: Hú, na, oda aztán mennék megszállni. Sajnos nincs egy törő közük, mert ezeket elfelejtettük kimosni.
1: Egy apró kicsi, egy kis pár szobás történetet. Én nagyon élemes, én ezen gondolkozom.
2: Házigazdáskodnál?
1: Nem tehát tudom még. Lennél? Valószínűleg oda költöznék, és ott csinálnám. Nem ilyen biztos, hogy mi lenne, én tudom. Szolgálnám a reggelit, meg nem így, de hogy én nagyon gondolkozom valamilyen
3: dolgon. De ilyen hangtámeditációt tartanál az reggelit.
1: ne, lehet, hogy ilyen irányba vinném.
2: Nem mesztelen jogát tartanak.
3: Te azt gondolod magadról, hogy neked a nyugalom jót tesz, hogy szerintem az, hogy 3 napig, igen, ez az a zen, amit kerestem, na pedig...
1: Na jó, elég!
3: Alpra!
1: Ébresztő!
3: Ma dopamin fogunk termelni!
1: Igen. Értékesítsek 2 darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti 2 darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és 2 hete a csomagtartóban van, 2 darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni? Hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
1: Miért nincs itt valaki,
2: Tilla,
1: aki...
2: nem ért hozzá.
1: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész, tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, 1 forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
1: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Baláskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
2: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
1: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a 2 Ripple Rónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
1: Jó.
2: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
1: Alapjában véve most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartóban, újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egyévi ízé.
1: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutasd már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Hát, mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
1: Munkácsi vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
1: Ez az egyik kép.
2: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
1: Ez az egyik kép.
3: Nem, ez a Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve, ennek a festménynek.
1: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
2: Tehát a keret az biztos, hogy sokat ér.
1: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van.
1: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
1: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
1: Ja, a tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
2: Nem fotóztad le az aláírás?
1: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
1: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
3: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
1: Olyan csóron nézik ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilógott a tökönnök
2: atyám. A mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
1: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted? Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festni, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs. Hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
1: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
5: Igen. Nézzük meg.
1: Ti nézed meg, aha.
2: Mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg
5: a legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt. Az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és hogy hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
1: És közben 12 hát, milliót ért a kép.
5: Igen.
1: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
5: Szerintem igen.
1: De látom, holnap nem jövök dolgozni.
2: Egység gazdag vagy.
1: Mama meggazdagodott.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, gyerekek. Elköszönünk. Holnap mi a menü?
2: Hát mi jövünk, ketten meg Juli.
1: Jól nap Juliska van.
3: Miért lenne Juliska?
1: Nem, szerintem mi
2: most mondom, hogy nem Juli van.
3: De mi? 3 nap egybe. Dolgozni?
2: Én az majd pénteken
1: mama,
2: nem jövök.
1: Nehogy baj legyen itt a három napokban. Ma még megnézed a 12 órás jobbfoki sürgősségi honlapit, aztán olyan vidáman érkezel, érted, hogy már reggel 6-kor kicsit tanz majd. Nem lesz sok.
3: Mit érdemeltek? Jó,
1: nem lesz sok. Látjuk,
3: mit érdemeltek. Holnap hozok egy nyestet magammal, majd berakok a motorháztetőt alá.
2: Az övé alá. Az enyém
3: majd
2: alá nem
3: eldöntöm.
2: Tudsz.
3: Az övében festményeket fog rágni.
1: Igen, az én kocsimat ne bántsátok, tele van drága festményekkel, úgyhogy.
3: Rengeteg pénzem.
1: Annyira örülök, hogy 225 ezeret érnének a képek. Nagyon, nagyon, nagyon várom a folytatást. Hívjuk a naphallgatóját közben.
6: Balázsék, tessék!
1: Az jó reggelt! Hello!
7: Nagy vagy!
6: Hello, hello!
1: Hogy hívnak? Szia!
6: Ott

0: oldtimer, úgyhogy...
1: Hát, igen, vigyázok.
0: Jól van. Oké, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao.
1: Köszönöm szépen.
0: Hello, hello, hello. Látod, az ember sose gondolja, egyszer csak a 22 éves Dacia-ja nyernek egy ajándékcsomagot. Ez milyen klassz. Jól van, holnap akkor érkezünk.
2: Tudjuk, jobban szeretne egy új autót, lehet.
0: Igen, igen. Hát be kell nevezni a kulcsos játékra, azt el kell vinni a kuprát, érted, és akkor aztán lesz egy új elektromos autó. Holnap jövünk, jó? Mindenki vigyázzon magára. Puszi mindenkinek. Sziasztok! Ciao, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Gri energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
7: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel személyzeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabb hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autót.

0: autódárát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nóra Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
2: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
6: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, Stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogepfa.hu.
7: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
8: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
9: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
10: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
11: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gól.

melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit. De ilyen busás nyereményért érdemes vállalni kis fejtörést. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Üdv mindenkinek, a Rádió egy gongot hallgatjátok. 10 óra után 6 perccel járunk, én Faragó Miklós vagyok, és folytatódik a Merre jár az ősz nyereményjátékunk, ahol is egy hétvégére nyerhettek egy autót teli tankkal, illetve hát a család eljuthat Szarvasra, a Liget Wellness-es konferencia hotelbe utazhat el őszi családi pihenés félpanzióval 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére. Ez a heti fődíjunk. A játékra mostantól lehet ma is jelentkezni, a nyerni szeretnék üzenettel a 2094-14-020-as SMS Viber számra írjatok. A kérdés az, merre jár az ősz? Annyit már elárulok, hogy a Balaton környékén járunk ebben az órában. Ő pedig már Alex Varen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal. A biztonságról lesz szó, és hát ugye a biztonság nem attól lesz erős, hogy bonyolult. Egy biztonsági program 4 egyszerű szokást emel ki. Ismerjük fel az adathalászatot, használjunk erős és egyedi jelszavakat, kapcsoljuk be a többfaktoros azonosítást, és frissítsük a szoftvereket. Ezek udalmasnak hangzanak, de a legtöbb hétköznapi támadás pont ott működik, ahol ezek hiányoznak. Érdemes ezt családi vagy céges ellenőrző listává tenni. Van-e jelszókezelő, más a banki, e-mailes és közösségi jelszó, be van-e kapcsolva a második lépés az e-mail fióknál, települnek-e a telefon és a laptop frissítései. Ha csak egy helyen kezdünk, az e-mail legyen az, mert onnan sok más fiók visszaállítható. Az adathalász üzeneteknél a sürgetés, a hibás link, a váratlan melléklet és a túl szép ígéret az egy jel lehet. Ne az üzenetben kapott gombbal lépjünk be, hanem nyissuk meg külön az ismert oldalt. Cégnél hasznos egy rövid próba is, mindenki tudja, hová kell továbbítani a gyanús levelet. Otthon pedig beszéljük meg, hogy a belépési kód soha nem ügyintézőnek való. Tegyünk havonta 5 perc rendrakást. Töröljük a régi appokat, nézzük át a frissítéseket, és ellenőrizzük a fontos fiókok védelmét. Ha valami nem érthető, inkább kérdezzünk rá, mint hogy találgassunk. A jó kiberbiztonság sokszor nem új eszköz, hanem pár következetes mozdulat.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gong nyereményjátéka zajlik, és ebben az órában is ki kell találnatok néhány információból, hogy melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre gondolunk. Jelen esetben annyit már mondtam, hogy a Balaton környékén jár az ősz. Ha szeretnétek játszani, SMS-ben, Viberen jelentkezzetek, ha nyerni szeretnék üzenettel. Alex Kenji, Bambolea!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Különleges város felfedező élmény programmal zárul ma délután az Európai Mobilitási Hét Kecskeméten. Első alkalommal rendezik meg az ökocogót, amelynek résztvevői sétálva, kocogva vagy futva járhatják végig a kijelölt útvonalat, miközben a programhoz csatlakozó kecskeméti intézmények is megnyitják előttük kapuikat. Az esemény 17 órakor indul. Szeptemberben folytatódik a Gyógyító Hangok koncertsorozat, amely ezúttal is különleges zenei élménnyel várja az érdeklődőket a Kecskeméti Kórházban. Csík János, kossuthdíjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról, közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara Gödény Anikó Godó László. Az esemény holnap délután 14:30-kor kezdődik a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház a épületének aulájában. A hétvégén gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezéssel Kecskemét is csatlakozik az országos rendezvényhez, és a helyi szervezők minden családot, nagyszülőt és szülőt szeretettel várnak unokáikkal és gyermekeikkel Kecskeméten a Városháza elé, tehát most szombaton délelőtt 11 órára. A kutatók éjszakája most pénteken lesz, a programsorozat keretében a Neumann János Egyetem is készül, a GAMFON és a Kertészet és Vidékfejlesztési Kar telephelyén is bemutató kísérletek és játékok várják majd az érdeklődőket pénteken a kutatók éjszakáján. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz.

varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez telitankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információ következnek az M5-ösön Ócsa térségében, a 26-os, 36-os kilométerek között a műszaki átjárókat takarítják. 3 óráig lesz rövid szakaszon Szeged irányába zárva a belső sáv. Kecskemét térségében burkolati jeleket festenek, délelőtt Szeged irányába a 86-os 101-es kilométerek között mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Délben fordulnak majd, és a Budapest irányába tartók számíthatnak majd a 104-es kilométertől a 86-os kilométerig munkálatokva, és ugyancsak ott is a belső sávot kerítik el majd a forgalom elől.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

A Rádió egy Gong sporthíreivel folytatjuk. A hivatásos labdarúgók szervezete az idén is díjazta az előző idény legjobbjait. A legjobb edzőnek járó elismerést a Ferencváros trénere az előző szezonban a Győrrel bajnoki címet nyerő Borbély Balázs kapta. A legjobb mezőnyjátékos Vitális Milán tavaly szintén a győri csapatban játszott. Jelenleg az AEK Athént erősíti, míg a legjobb külföldön játszó magyar játékosnak természetesen Szoboszlai Dominikot választották meg. Az említett játékosok nem tudták személyesen átvenni az elismeréseket, az egyeki díjátadón ugyanis tegnap megkezdődött a magyar labdarúgó válogatott felkészülése Telkiben. A négy nemzetek ligája meccsre készülő magyar keretben több kényszerű változás is történt. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem tudott csatlakozni a többiekhez. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia Stót Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Nem ez az első kényszerű változás a múlt héten ismertetett magyar keretben. Korábban már bejelentették, hogy az AEK Athén gólerős támadója Varga Barnabás szintén sérülés miatt maradt távol a négy mérkőzéstől. Az ő helyére a Hollandiában játszó Bárány Donátot hívta be a szövetségi kapitány. A magyar válogatott pénteken Ukrajna ellen hazai pályán kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában, majd szeptember 28-án Észak-Írországba utazik, október 2-án ismét a Puskás Arénában lép pályára Georgia ellen, míg az utolsó meccsen újra Ukrajna lesz az ellenfél október 5-én Nagyszombatban. A Rádió egy Gong sport híreit hallottátok. Hamarosan pedig játszunk, kiderül merre jár az ősz ebben az órában, és kiderül ki az, aki nyerhet egy utazást, telitankkal, egy személyautót is.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Halló, én Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból.
2: Szia, Anikó vagyok.
1: Hello, Anikó. Te vagy ebben az órában a szerencsés, aki velünk játszhat.
2: Köszönöm szépen.
1: Mikor jártál utoljára a Balaton környékén?
2: Hát most augusztusban.
1: És merre voltatok, melyik részén?
2: Balatonfenyesen.
1: Balatonfenyesen.

0: igazából a...
1: Somogy vármegye. Somogy megyére a... gondoljunk, jó? Akkor, és akkor igen. Már is segítek neked.
0: Ja igen, most már ugye rájöttem, hogy a Balaton Széplakon van egy fordított ház, ugye?
1: Igen, van egy fordított Balaton Széplakon is?
0: Siófoki Balaton Széplaki fordított ház. Egyik népszerű turisztikai célpontja a siófoki fordított ház. Az ikonikus piros színű épületben minden a fejér tetejére volt állítva.
1: Ezt honnan olvastad ilyen szépen, mert szépen olvasol?
0: Hát, a kis kút fejemből.
1: Rákerestél, mi? Egyébként.
0: Hát kénytelen voltam, mert ez így most nem ugrott be.
1: Segített hát... valaki, valami, de a lényeg, hogy megszületett a jó megfejtés.
0: Nagyon
1: a...
0: szépen köszönöm.
1: Nevedet a kalapba teszem, van-e jogosítványod?
0: Természetesen igen.
1: Kit vinnél el az utazásra?
0: Hát a családomat.
1: Oké, okay. Hát igen, mert családi utazásról van itt szó, 3 nap, 2 éjszaka, Szarvas, Liget Wellness és Konferencia Hotel, 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól majd a szállás, és egy hétvégi használatra akkor egy Hyundai személygépkocsit kap majd a nyertes. Nagy teli tankoljuk a ENT-nek köszönhetően.
0: Úgyhogy... És képzeld el, hogy egyszer már nyertünk egy ilyen teli tankos autót pár évvel ezelőtt.
1: Tőlünk? Vagy máshonnan?
0: Igen.
1: Ja, tőlünk. Aha, és akkor hova utaztatok? Igen. Emlékszel rá?
0: Drába, igen.
1: Anikó, pénteken lesz a fődíjsorsolás, neved a kalapban.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, szia-szia.
1: Annikó tehát már izgulhat péntekig, a következő órában is lesz játék, folyamatosan jöhet a nyerni szeretnék üzenet, én pedig folyamatosan kérdezem, merre jár az ősz, minden órában más fele indulunk meg. Az óra elején mondok majd néhány információt az újabb feladványról. Szemerényné dr. Pataki Klaudia Kecskemétváros polgármester is itt lesz velünk, illetve vele beszélgetünk a következő órában a témában, illetve Taylor Swift Uplight című dala indítja a délelőtt utolsó óráját itt a Rádió 1 gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon. 3 napos, 2 éjszakás reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj bombajó kölcsönautó teli tankkal. Erre a csodás nyeremény esélyére számíthat, aki a műsorvezető pár szóból álló segítségéből kideríti, hogy éppen merre jár az ősz. Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
2: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, 1 évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul

0: Szeptemberben ezért most extra 200 aktív beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Aszta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
7: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
8: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
9: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
12: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
13: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
14: Reklámot hallottak.
15: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
16: Krimik és nyomozós programok várják a közönséget Kecskeméten. Különleges védett sáskafaj él az alföldi gyepekben. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 24-e és 27-e között rendezik meg a Metropolis Filmfesztivált Kecskeméten a Hírös Agóra két helyszínén. A négy napos programban magyar és nemzetközi krimi és thriller filmeket vetítenek több alkalommal, közönség találkozókkal kiegészítve, írja a hiros.hu. A látogatók interaktív bűnügyi helyszínen próbálhatják ki a nyomozást és a helyszínelést, emellett rendőr és mentőkutyás bemutatókat, valamint nyomozós játékokat is szerveznek. Vasárnap a Magyar Rendőrség zenekara ad majd koncertet, a hétvégén pedig bűnmegelőzési kiállítás is várja az érdeklődőket. Különleges megjelenésű, mégis nehezen észrevehető védett faj a sisakos sáska, amely Magyarországon főként az Alföld száraz napsütött gyepein fordul elő. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának oldalán számoltak be az egyedről, mely hazánk egyik legkülönlegesebb sáskafaja. Zöld vagy barna színezetével jól beleolvad a környezetébe, nőstényei pedig akár 7 cm-esre is megnőhetnek. A kifejlett példányok ősszel elpusztulnak, a telet a talajba rakott peték vészelik át, amelyekből nyár elején kelnek ki a lárvák. Bár a faj nagy területen elterjedt, hazai állományát egyre inkább veszélyezteti a megfelelő élőhelyeinek fogyatkozása és átalakulása. A sisakos sáska Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
17: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor ősszel leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
16: Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most Rádió egy gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11 óra után is a mikrofonnál Faragó Miklós. Ma van az autómentes nap, és az Európai Mobilitási Hét programja is zárulnak majd Kecskeméten. Többek között erről is beszélgetek Kecskemét város polgármesterével ebben az órában. De folyik a játék? Merre jár az ősz? Ez a kérdés. Ha nyerni szeretnék, üzenet jöhet már is a 29-414-020-ra. Ebben az órában a Bükk környékén jár az ősz, úgyhogy ha ismeritek a bükki látványosságokat, kirándulóhelyeket, akkor mindenképpen jelentkezzetek. A heti fődíjunk ugyanis majd egy utazás lesz Szarvasra, adunk egy személygépkocsit is arra a hétvégére, illetve teli tankoljuk az autót. Most pedig Kamrád énekel, ez a Hug Yourself.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Kecskemétváros polgármestere, Szemerényné dr. Pataki Klaudia vendégünk. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Ma zárul az Európai Mobilitási Hét, és hát a mai nap, szeptember 22-e egyúttal az autómentes nap, úgyhogy lesznek még programok itt a városunkban, pont ezekben a pillanatokban is, ha jól tudom, akkor nagyon sok gyermek a főtéren.
2: Bizony, 600 fiatal gyermek a főtéren, hiszen óvodástól egész középiskolásokig mindenkit megpróbáltunk megszólítani ezen az autómentes napon. Egy kicsit érdekes ez így a Kecskeméten arról beszélni, hogy autómentes nap, mikor a legnagyobb gyár itt van, Európa legnagyobb gyára itt van a városunkban, de abszolút összecsengenek az elképzeléseink és a jövőbe vetett stratégiai gondolataink, hiszen elsősorban arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy nagyon sokféle közlekedési módra van lehetőség, és ez a környezet határozza meg, hogy egyáltalán milyen közlekedési módot tudunk alkalmazni, a távolság befolyásoló, és ugye mi ezt az autómentes napot, illetve az egész mobilitási hétnek a program sorozatát most vegyítettük környezetvédelmi szempontokkal is.
1: Igen, hiszen ott egész héten ott volt a Zöld Dóm, ahol különböző környezetvédelmi foglalkozások, hogy minden a környezetvédelemről szólt, de tényleg, ha már mobilitás, meg autómentes nap, azért vannak lehetőségek. Sétálhatunk, gyalogolhatunk, kerékpározhatunk, rollerezhetünk, és hát ott van a tömegközlekedésünk is.
2: Hát igen, szóval azért a tömegközlekedést ne felejtsük el, és egyébként erre aztán méltán lehet büszke a város, hiszen a legfiatalabb buszflottája van a városunknak, ami azt jelenti, hogy már a környezeti kibocsátása is ilyen szempontból a legalacsonyabb, és nagyon-nagyon sok áldozatot hoztunk, költségvetési áldozatot is annak érdekében, hogy minél olcsóbbá és ingyenesebbé tegyük a tömegközlekedési hálózatunkat, és használják minél többen, hiszen az egyik legnagyobb érték, amivel a városunk levegőjét meg tudjuk védeni, erre hívjuk föl a figyelmet, de mivel egy alföldi város is, vannak azért különböző közlekedési módok is, ez a másik terület, amire szeretnénk a figyelmet ráirányítani, bár ebben most ugye vita van, mert a rolleres közlekedést megint meg kell tanuljuk, és egyébként a délelőtt folyamán, illetve városi programokban is, közlekedésbiztonsági városi programokban is, egy olyan szemléletformáló programokat indítunk el, ahol a fiataloknak megpróbáljuk megtanítani a helyes bicikli és roller használatot, és mindazokat a közlekedési kockázatokat, amelyek ez magába hordoz.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Ebben az órában Szemerényi dr. Pataki Klaudiával, Kecskemétváros polgármesterével beszélgetünk. Az előző blokk végén említett szemléletformáló programokat, amiket indítanak, mit lehet erről tudni?
2: Elsősorban szeretném kiemelni például a Szamlár képviselő urat, aki kidolgozott egy olyan 30 órás programot az általános iskolások körében, ami kifejezetten erre a közlekedésbiztonsági információkra, tanításra szolgál, és olyan képességekre, hogy a kerékpározásnál és a kerékpározás esetében milyen kressz ismeretekre van szükség, milyen biztonsági intézkedésekre van szükség. Egy ilyen kis 30 órás kis helyes tanfolyam. Szamlár képviselő úr ezt a Lánchíd Általános iskolába elindította.
1: És lehet, hogy több iskolában is majd akkor ezt folytatják, vagy követik.
2: Abszolút, tervbe van véve, és beszéltünk is róla, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni, de ugye nekünk évek óta folyik már a rendőrséggel egy nagyon közös munkánk, a közlekedésbiztonsági szemlélet formálás területén, és a két legnagyobb vállalat is, a Knorr-Bremse és a Mercedes is beszállt ebbe. Ugye láttuk a Mercedesnek is a saját programját, a Kids programját, ami kifejezetten szintén erre hívja föl a figyelmet. A Knorr-Bremse pedig éppen ugye a most szereplő költségvetésünk napi rendjén is szerepel, hogy évek óta azért ad támogatást a rendőrség számára, önkormányzattal együttműködve, hogy tudjuk ezt a közlekedésbiztonsági szemléletformálást vinni minél szélesebb körbe.
1: És egy különleges eseménnyel zárul az Európai Mobilitási Hét, ami még nem volt Kecskeméten, ez az ökocogó ma délután.
2: Igen, ez egy újszerű ötlet, és nagyon ügyes a Kecskeméten a városházi csapat, a zöld csapatunk. Az utóbbi időben nagyon aktívak voltak, nagyon szép eredményeket értünk el, és hogy erre a konkrétumra is ugye ráirányítsam a figyelmet, az az ötlet is tőlük jött, a munkatársaimtól a polgármesteri hivatalba, hogy egy ökocogóval zárjuk az autómentes napot és a mobilitási hetünket, úgyhogy délután 5 órakor indul a főtérről, és bármilyen mozgás nemben, sétálva, futva, gyalogolva, kocogva, esetleg rollerral, esetleg kerékpárral végigmegyünk emblematikus helyszíneken a központi területen.
1: A főtéren láthatunk egy jó 3 méter magas kecskét. Most ott volt, mi lesz a sorsa? Van már neve is ráadásul.
2: Van már neve is, és ez is azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon kreatív értéke a mi kis csapatunknak. Egy speciális művésszel vettük föl a kapcsolatot, Ferenci Zsolttal, trash art művész, aki kifejezetten hulladék anyagokból készíti ezeket a nagy köztéri szobrokat, és csak Kecskemét számára készítette el, és ennek is az érdekessége, hogy autóalkatrészekből készítette el ezt a kecskét. Úgyhogy nagyon megtetszett azonnal az ötlet, és szerencsére itt hagyja nekünk Kecskeméten, úgyhogy itt fog maradni a városban. Nevet azt már sikerült neki adni egy szavazás keretében, ez is Kecskeresztelő, ez is egy ilyen nagyon kis ötletes felhívás volt. A szavazás eredménye az Bekecsnek javasolta a kecske elnevezését, úgyhogy már csak abba kell bölcsek és okosnak lennünk, hogy hol helyezzük el közterületen selfie pontba, ahol nem éri bántódás ezt a kecskét, mert hát sajnos Kecskeméten ezt a kultúrát még mindig tanítanunk kell, hogy a köztéri alkotások ne sérüljenek meg. Látva például a Kodály Intézet előtt elhelyezett szoborról is, ami aztán eltűnt, előkerült, most alig bírjuk utána visszaállítani, de voltak olyan köztéri szobrok, amik eltűntek. Tehát bízom benne, hogy ez a köztéri alkotások rongálása, ez most már véges lesz a városban, hiszen azzal a köztéri kamera rendszerrel azért nagyon jó volt a felderítési arányunk, és a renitenseket azért megkapták a maguk büntetését, elég gyorsan fel is tudjuk őket deríteni, úgyhogy a híre menjen szét, hogy mindenütt figyelünk a városba, és a renitenseket azt megpróbáljuk szabályozni, rendszabályozni.
0: Rádió egy gong.

0: téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Szemereinél dr. Pataki Klaudia vendégünk, Kecskemét város polgármestere, és a beszélgetést folytatjuk azzal a történelmi sikerrel, amit ugye hétvégén vasárnap kaptunk, hogy Kecskemét aranyminősítést szerzett az Entente Florale Europe 2026-os nemzetközi megmérettetésen, és ráadásul két külön díjat is elhoztunk. Ugye történelmi sikernek mondják, miért is történelmi siker?
2: Hát egyrészt az arany fokozatú elismerés, a legjobb elismerés, az a 10 bírálati szempont együttes összesítéséből adódott össze, és én különösen örülök a két külön díjnak is, hiszen ebben vagyunk különlegesek a korábbi versenyhez képest, hogy nem csak aranyminősítés, hanem mellette még két kategóriában, külön díjban is részesítettek, és az egyik külön díj, szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy a fenntartható környezet és az éghajlat változás mérséklésére adott válaszai a városnak, és tervei a városnak. Ezért kaptuk az egyik külön díjat. Egyébként a bírálati szempontokból többször visszajött, hogy látszik az a vízió, az a tervezési folyamat és az a stratégiai alkotás, ami nagyon profi és magas szintű a városban, ebben nagyon sokan részt vesznek, és bár lehet, hogy sokszor kritika ér bennünket, hogy lassan haladunk, de amiben haladunk, abban viszont minőséget teszünk le az asztalra, és ez látható egyébként a másik díj esetében is, hiszen a másik külön díjunk az pedig a World Urban Parks nemzetközi szervezetének a díja, ami ugye elsősorban a zöld felületek bírálati szempontjaiból jön össze, és ugyan értem én, meg olvastam én is a kommenteket, hogy néz ki ez a város. Persze, mi, akik benne élünk, mindig szeretnék szebbnek és jobbat látni, de azért ezek a szakemberek, akik a nemzetközi zsűriben voltak, ez Európa és a világ minden pontjáról érkeztek, tehát van egy nemzetközi kitekintésük és rálátásuk a városra, és igenis Kecskemét nagyon különleges abban, hogy tényleg zöld felületek arányában nagyon magas a zöld felületi aránya ennek a nagyvárosnak. Hát csak gondoljuk végig, csak egyetlen egy példa, baromira szeretjük a New Yorkban lévő Central Parkot, ugye? Az az egyetlen egy parkja New Yorknak. És mégis az egész világ erről beszél, holott egyetlen egy ilyen zöld parkja van New Yorknak, meg voltam, én is megnéztem, és egyszerűen le voltam döbbenve rajta, hogy mert már bocsánat, a mi szabadidő parkunk ennél sokkal összetettebb, sokkal szebb, és sokkal különben néz ki. Csak mi valahogy úgy szeretjük ezt úgy elfelejteni, vagy nekünk megszokott, és egyébként hozzáteszem, hogy az egész zsűri egy kis busszal utazta körbe az egész várost. És ugyan természetesen megmutattuk azokat a helyeket, amelyek az elmúlt 10-15 évben készültek el, és fejlesztést kapott a városba, de emellett miután el kellett érni a helyszíneket, egész Hunyadi várostól a Merci gyárig gyakorlatilag a kis busszal végigmentek a város különböző területein, és addig is pontoztak, tehát összességében az összképe a városnak nem olyan rossz, tehát vannak fejlesztendő területeink, vannak foltjaink, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép elismerése a város összetartó erejének és munkájának, hogy az összképünk viszont nagyon jó. És a bírálati szempontokban még egy nagyon fontos dologot szeretnék kiemelni. Hogyan tudjuk megszólítani a közösséget és a lakosságot? És ebben óriási erőnk van, és nagyon szép példákat tudtunk felvonultatni a civil szervezeteken át, az intézményhálóig, az egyedi lakóknak a saját előkertjei, amikben nagyon szépen kiemelték a zsűri tagjai, hogy a különböző városrészekben olyan előkertek vannak, hogy megszólalnak. Tehát, hogy nem csak a közterület és a közparkok állapota az, ami fontos, hanem az, hogy mi lakosok, mi kecskemétiek, hogyan vigyázunk, hogyan építjük és hogyan szépítjük a környezetünket, és ebben is egy nagyon-nagyon nagy piros pontot kapott mindenki.
0: Téma. A Rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Szemerényi dr. Pataki Klaudia a vendégünk, Kecskemétváros polgármestere, és ugye itt beszéltünk erről a történelmi sikerről, hogy aranyminősítést és két külön díjat nyert Kecskemét az Entente Florale Europe nemzetközi megmérettetésen. Itt már utaltunk arra, hogy milyen szempontok szerint pontoztak, de mit lehet még tudni, tényleg mire hívták fel a figyelmet, hogy ilyenkor javaslatokat is tesznek, láttak olyanokat is, amit lehet javítani még?
2: Abszolút, és ezért hozott ez a verseny a város számára és a szakemberek számára is egy nagyon motiváló és inspiráló volt, hiszen egyrészt persze megnézték az állapotot, de ugyanakkor a nemzetközi zsűrinek a tapasztalatai, a látásmódjából megfogalmaztak konkrét javaslatokat, ötleteket hoztak. Például, hogy amikor felmentünk a Benkó Zoltán domb tetejére, park tetejére, és bárki körbenéz, és legyen az bárki a városba is körbenéz, azért látja, hogy gyönyörű, szép erdős ligeteink vannak a város különböző pontjain, és ezt meg is jegyezte a zsűri, hogy erdőfoltokat lehet látni a város különböző pontjain, összefüggő hatalmas nagy erdő részleteket, hogyha elnézzünk észak irányába, és ugye ebbe is óriási harcot vívtunk az utóbbi években egyébként a zöldék kapcsán, hogy beszerették volna nagyon sokan építeni, mi folyamatosan ellen álltunk a rendezési terv módosításánál ebben a kérdéskörben, és hát igenis szükségünk van a fa állományra és a zöld állományra, és ebben konkrét javaslatokat még finomították, és még megfogalmaztak olyanokat, hogy készítsünk települési fastratégiát, önálló faápolási csoport működjön például a városüzemeltetésnél, vagy a fiatal fákra még hoztak ötleteket, hogy hogyan tudjuk, mert ugye mi kihelyeztük a zsákokat a fiatal fákra a nyár folyamán, és ugye ebben is egy óriási összefogás volt, hogy azért többen a locsolásba besegítettek a zsákok és a fiatal növények telepítésének a locsolásába. Például ez is egy szempontrendszer volt, hogy meg tudjuk-e így a közösségünket szólítani, és megtudtuk. De ebben hoztak még újabb ötleteket, és az is kiemelendő, hogy már az első pillanattól kezdve én egyébként mellé álltam a 10 millió fás kezdeményezésnek, amit elindítottunk hosszú évekkel ezelőtt a városba, és azért nagyon sokat hozott, és köszönöm ennek a civil szervezetnek is az aktivitását, elköteleződését, hiszen látjuk most már a város különböző pontjain, hogy érdemes volt megmozdítani ebbe az irányba a kecskemétieket.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk polgármester asszony, és mozgalmas hét, hiszen csütörtökön közgyűlés, úgyhogy várjuk vissza majd.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, figyelem az ötös főúton Kecskemét, tenne a 87-es és 89-es kilométerek között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás-Solt között felújítási munkák folynak, úgyhogy a félútpályát lezárták több szakaszon, napközben állandósultak a torlódások, és hát így hosszabb menetidővel számoljatok.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongol.
1: Halló, Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongol.
2: Igen, Mésze, Fanni vagyok, szia.
1: Hello, Fanni, zavarunk?
2: Nem.
1: Merre vagy, dolgozol?
2: Nem. Éppen egy... Ilyenben vagyok, de figyelek.
1: Boldva, jól értettem?
2: Nem, ügyet intézni.
1: Ah, ügyet
2: nem, ügyet intézni.
1: Ügyet intézni, figyelek. Jól van, oké. Fontos ügy egyébként?
2: Várhat.
1: Ja, várhat. Jó, oké. Remélem nem jogosítvány. Jogosítványt intézel? Vagy? Mert az nem annyira várhat sokáig, mert ha megnyered, a hétvégén vezetni lehetne. Na jó, nem.
2: Már megvan, azon nem újjon.
1: Jól van, oké. Na, igen, egyébként ugye pénteken sorsoljuk majd a fődiat, és hát előtte akkor, hogy merre jár az ősz, ez erről kellene neked most számot adnod. Én ugye annyit már mondtam, hogy most jelenleg a Bükk környékén járunk, és hát mondok néhány információt még, hogy itt van vízesés, és hazánk egyik legmagasabb vízesése itt található, egyik legszebb kisvasút, meg a palotaszálló is ott van. Na, merre járhatunk?
2: Hát szerintem Szilvásvárad környékén.
1: Szilvásvárad környéke. Hát inkább Miskolchoz közelebb lesz az.
2: Akkor Lillafüred.
1: Lillafüred, valóban, egy kicsit segítettem, és megadom a lehetőséget, hogy hétvégén, illetve pénteken nyer, mert az már szinte péntek délután hétvége, akkor sorsolj, tudod-e a nyereményt?
2: Olvastam, igen.
1: Olvastam.
2: Hogy egy háromnak két éjszakás pihenés.
1: Igen. Két felnőtt, két gyermek, igen, részére.
2: Igen, így van.
1: Van már gyermeked?
2: Úton.
1: Úton van, tényleg?
2: Úton van, igen.
1: Jól van. És telitankoljuk a Hyundai személygépkocsit, amit arra a hétvégére megkap majd a nyertes, úgyhogy a kalapba kerülsz, Fanni.
2: Köszönöm szépen.
1: Ő pedig már Kamrád és a Be Mine, ezzel indul a következő óránk, és egyúttal a Daily Mix is. Amerre jár az összjátékunk pedig folytatódik, szuper nyereményt kínálunk ezen a héten is, figyeljetek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
4: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a

0: friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben, kilója most csak bruttó 1599 forint, szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen, nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen, nordart.hu.
1: 5 év cseregarancia.
2: Igen, nordart.hu.
1: Norvég minőség a forgalmazótól.
2: Igen, nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen, nordart.hu.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor!
7: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Kibírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
11: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
12: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, váltsd be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
14: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
15: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Reklámot hallottak.
12: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Kerékpáros felvonulást tartotta a Kecskemét belvárosában. Épül az M44-es új csomópontja a Kunszentmártonnál. 3 hetes ebzárlatot rendelnek el Bács-Kiskun több térségében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kerékpárosok lették el vasárnap Kecskemét belvárosát az Európai Mobilitási Hét autómentes családi napján. A délutáni felvonulás résztvevői a főtérről indultak, majd a Kiskörút és a Nagykörút érintésével haladtak végig a városon. A nagy létszámú menetet rendőrök vezették fel. A program minden korosztályt megszólított, sokan gyerekekkel együtt csatlakoztak a közös kerékpározáshoz. Akadt olyan biciklis is, amelynek csomagterében egy kutya utazott végig a felvonuláson. Folyamatban van az M44-es autóút új kunszentmártoni csomópontjának építése, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal. A fejlesztésnek köszönhetően a főút felől érkezőknek a jövőben nem kell Kunszentmártonon keresztül hajtaniuk, a gyorsforgalmi út eléréséhez írja a hiros.hu. A beruházás részeként kiszélesítik a meglévő felüljárót, 2 fel- és 2 lehajtó ágat, valamint 2 új körforgalmat is építenek. A tervek szerint az új csomópont 2027. augusztusára készül el. Október 3-a és 23-a között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el Bács-Kiskun több járásában a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt, írja a BAON. A korlátozás a bácsalmási, bajai, jánoshalmi, kalocsai, kiskörösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi és kiskunmajsai járás kijelölt területeit érinti. A vakcinát tartalmazó csalétkeket a rókák számára helyezik ki, ezért fontos megakadályozni, hogy azokat kutyák, macskák vagy legelő állatok vegyék fel. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
19: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
18: Döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok előfordulhatnak, főleg az ország északkeleti-keleti felén. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat kisebb eső és élénk marad a szél. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl vissza a levegő, míg napközben 22 fok körül lesz a csúcsérték.
5: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
5: Rádió
12: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, ez már a Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós, és elstartolt a Daily Mix is, ahol is egymás után jönnek az igazi mai slágerek mixben. A Merre jár az ősz játékunkban pedig folyamatosan lehet jelentkezni egy üzenet, egy SMS Viber üzenet a 2094140-20-ra, hogy nyerni szeretnétek, ezzel tudtok jelentkezni a játékra. Csupán ki kell találnotok, hogy melyik magyarországi településen, látványosságra gondolunk, vagy nevezetességre, városra, hol járhatunk. Annyi már biztos, hogy a Délalföldön fogunk járni ebben az órában, és mondjuk Kecskemétről a 44-es M4-es autóúton utazva érhetjük el majd a célt, úgyhogy melyik városra, nevezetességre, kiránduló helyre gondolunk, ez a kérdés továbbra is. És hát a nyeremény, a heti fődíj pedig egy telitankolt Hyundai típusú személygépkocsi hétvégi használatra, amivel a Liget Wellness-es konferencia hotelben töltetel 3 nap, 2 éjszakát családjával. Játszottok velünk!

Az imént itt a rádió egy gongonzara Larson énekelt, és vele kapcsolatos friss hír, hogy vádolja a Fehérházat azzal, hogy az egyik dalát az engedélye nélkül embertelenséget támogató üzenetekre, a kitoloncolások népszerűsítésére használta fel közösségi média felületein. Azóta már egyébként a dalt eltávolították a posztból, de a videó viszont a Fehérház TikTok felületén továbbra is megtekinthető. Apropó TikTok, mi is jelen vagyunk, ahogy a Facebookon, Instagramon tudtok bennünket követni. Itt a Daily Mixben pedig jön Zigala és a Riptide most.

varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Lehet folyamatosan jelentkeznem, merre jár az ősz játékunkra. Néhány információból ki kell találnatok, hogy melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre vagy városra gondolunk. Annyit már segítettem, hogy a Délalföld felé vettük az irányt, délalföldi városra gondolunk majd. Ha szeretnétek nyerni és kalapba kerülni, akkor jelentkezzetek SMS-ben Viberen a 29 414 020-ra, mert utazást nyerhettek Szarvasra, és adunk egy személygépkocsit is teli tankolva majd. Ez a heti fődíj pénteken. Ez pedig Jennifer Lopez és David Guetta slágere, a Save Me Tonight, 3 perc múlva. Elejétől a végéig hallgatjuk itt a Daily Mixben.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
6: 35 év, 35%. A Kefag ZRT Juniperus Parkerdészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkerdészet, Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek lebonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
7: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
8: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
9: Szia, drágám! Na, ná, Istenél aludtam ma is!
8: De jó neked! Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
8: Sedacur Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Kávé Világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információ: az M5-ös autópályán Kecskemét térségében ma burkolati jeleket festenek. A munkák már Budapest irányába zajlanak, a 104-es kilométertől a 86-os kilométerig haladva a belső sávot kerítették el a forgalom elől. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, jelezzétek, jöhetnek a közlekedési információk.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hamar

0: Már az ősz a Rádió egy gongon.
1: Halló,
2: Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Igen, Atri vagyok.
2: Atri, hú de, ha hangos ez a háttér, konyhából telefonálsz?
1: Igen, konyhából vagyok.
2: Na, ebédidő van, igaz? Jó étvágyat kívánok akkor.
1: Igen, köszönöm szépen.
2: Hol hallgatsz minket, Adri?
1: Én Nagykörösről.
2: Nagykörösről. És Kecskeméttől mi lehet olyan jó helyen, ami mondjuk a 44-esen elérhető, meg az M44-es autóúton? Van már tippet, hogy mire gondolhatok, ami Dél-Alföldön található település?
1: Hát, Szarvas arra van.
2: Szarvas arra van, valóban. De mondok még néhány információt, hogy igen, Dél-Alföld központja, ez a település gazdag történelmi és kulturális látnivalókkal várja a látogatókat, és mint például a Várfürdő, az Almási kastély, ott van egy 100 éves cukrászda is. Na, merre jár az ősz?
1: Gyula,
2: valóban, gratulálok, megvan a lehetőség és az esély, hogy pénteken nyerj.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: A Liget Wellness-es konferencia hotelbe Szarvasra lehet eljutni 3 nap 2 éjszaka, 2 felnőtt 2 gyermekkel.
1: Igen.
2: Mennyi idősek a gyermekek?
1: Egy van, ő most lett 9 éves.
2: Ó, hát akkor suli mellett majd mondjuk egy jó kis őszi hétvégét csaphattok. Péntek délután sorsunk 4 és 5 között, kalapban a te neved is.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: Bambolé Alex Kenji dalával megyünk tovább mindjárt itt a Daily Mixben, és folytatódik a Merre jár az ősz játékunk is, folyamatosan lehet jelentkezni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadon

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
4: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
5: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolása, elszállítással.
6: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
5: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
7: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
8: Hova? Tovább! Új irányt keresel, találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Lázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
9: Akácfából mindent.
10: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
11: Tegyen próbára minket. Ígér

0: Reméljük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
1: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sportutca felől. www.szakmacity.hu.
2: Építőanyagait bízd csak ránk!
3: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
4: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
3: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
5: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Ismét a kecskeméti gyermekosztályt támogatják jótékonysági futással. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt október 3-án a kecskeméti Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A nevezésekből és támogatásokból befolyó összegből a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház gyermekosztályának vásárolnának egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort, írja a Keol. A résztvevők 1, 3 és 10 kilométeres táv közül választhatnak. A kezdeményezést támogatói egy vásárlásával azok is segíthetik, akik nem szeretnének rajthozálni. A futóverseny mellett légvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várják a családokat. A következő napokban több településen is szervez véradást az Országos Vérellátó Szolgálat Bács-Kiskunban, írja a Baon. Ezen a héten Kecskemét mellett Szakmáron, Kunszentmiklóson, Kiskörösön, Bácsbokodon, Baján és Szalk-Szentmártonban is várják a véradókat. Kecskeméten a területi vérellátó intézetben a hét több napján is lehet vért adni, emellett külső helyszíneken is szerveznek véradást. Baján szeptember 25-én várják az önkénteseket a transzfúziós osztályon. A hét utolsó véradását pedig szeptember 26-án Kecskeméten a Híd gyülekezetében tartják. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Bács-Kiskunban is számos programmal készülnek. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta a rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
9: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
8: A programok elérhetők a kutatókéjszakája.hu oldalon. Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél, a hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
6: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: X a Rádió Egyen.
1: Varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez telitankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A Rádió Egy gongon.

Ez a Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. Itt Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, online a radio1gong.hu-n hallgathattok minket, és ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, meg a TikTok csatornánkat is. Lessétek meg! Merre jár az ősz? Ez pedig legújabb nyereményjátékunk. Ezen a héten egy utazást nyerhettek. Egy kellemes kis kikapcsolódás, így őszi családi pihenés, félpanzióval, Szarvason, a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe. 3 nap 2 éjszakára szól ez a szállás, 2 felnőtt és 2 gyermek részére. Az utazáshoz adunk majd egy Hyundai típusú személygépkocsit is, amit teli tankolunk, illetve pontosabban teli tankol a JNT benzinkút. Pénteken sorsolunk, és addig minden órában a kalapba lehet kerülni. A feladat csupán annyi, hogy néhány információ alapján kitaláljátok, hogy melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre, vagy városra, nevezetességre gondolunk. A játékra SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, jöhet a nyerni szeretnék üzenet a 20 9 414 020-ra. Ebben az órában a Dunántúlon egy dunaparti városban jár az ősz, és a városban található nevezetességet kell majd megnevezni játékosunknak. A déli mixben pedig most érkezik Swiss Disco Rehab Sam Felt as a sleep tonight.

Most elfelejtheted a ChatGPT-t, mert gondolkodási idő nincs. Figyeld a zenéket, és üzenj SMS-ben vagy Viberen, minél gyorsabban. Merre jár az ősz? A rádió egy hangon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Megjelentek a gomoly felhők itt Kecskemét feled, de számottevő csapadékra nem kell számítani, de a délutáni órákban is velünk maradnak a felhők, úgyhogy erősen borult égre tekinthetünk fel. 19 fok van, holnap reggel ismét 9, és holnap ismét 20 fokos maximumokkal lehet számolni. Merre jár az ősz? Ez a kérdés. Egy dunántúli, dunaparti településen járunk. Ha szeretnétek velünk játszani, SMS-ben Viberen jöhet a nyerni szeretnék üzenet. 20 9 414 0 20 a szám, és hát egy személygépkocsit teli tankkal adunk majd a nyertesnek pénteken, és elutazhat Szarvasra. Részletek a Rádió egy gong Facebook oldalán, weboldalán, és persze az Instagramon is. A Daily Mixet pedig Alex Veren folytatja, ez a Fever Dream.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk következnek a Daily Mixben. Az 52-esen továbbra is figyeljetek, mert hosszabb menetidővel kell számolni a felújítási munkák miatt. Torlódhat a forgalom. Kecskeméten pedig a Jókai utca 38 szám előtt a Városközpont felé vezető oldalon továbbra is útszűkületre kell számítani.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Egy német előadóval, énekessel folytatjuk, ő Kamrád, aki többször járt már Magyarországon is. Ez az iBuilding.

0: Igen, tessék.
1: Haló, itt a rádió, egy gong, és Faragó Miklós.
0: Szia, Miki, szia, Misi vagyok.
1: Hello, Misi, játszasz velünk?
0: Igen.
1: Jókor hívunk, remélem, akkor nem zavarunk nagyon, vagy csak egy picit.
0: Hát egy picit épp vezetek, de meg voltak.
1: Merre vezet?
0: És kapcsán értem a másik után vagyok.
1: Oké, csak akkor óvatosan, rendben. Ki kell találnod, hogy merre jár az ősz, és annyit már mondtam, hogy Dunántúlon vagyunk, és leszünk, és Dunaparti városban jár az ősz, és már is mondom neked a plusz információt, ami nagy segítség, hogy Magyarország legnagyobb temploma itt található, illetve hát hol található Magyarország legnagyobb temploma?
0: Hű, jó kérdés.
1: Hatalmas központi kupolája van.
0: Dunántúl.
1: Kicsit közel van a határhoz is egyébként ez a település, Szlovákia mellett.
0: Esztergomról beszélünk?
1: Esztergomról van szó, na és a nevezetesség, és ott milyen látványosság van, amit biztos már te is láttál?
0: Azaz.
1: Ott úgy kezdődik.
0: Esztergomi bazilika.
1: Azaz, beugrott, na megvan, úgyhogy erre gondoltunk. Itt járt az ősz.
0: Jaj, szuper.
1: Te pedig a kalapba kerülsz, úgyhogy pénteken fődíjsorsolás, megnyerheted az utazást, szarvasra, adunk hozzá egy személygépkocsit is, teli tankkal majd.
0: Jaj, nagyon szuper.
1: Jártatok már a családdal Esztergomban egyébként, tényleg? Hogyha már így...
0: Igen, kézzelde voltunk már jó pár év előtt, még átismertünk Szlovákiába is.
1: Na, hát akkor most csak egy kicsit leblokkoltál, izgultál, fogjuk erre, hogy nehezen ment.
0: Igen, tényleg nehezen ment. Pedig ott is voltunk, és annyira tudom érteni a nevezetességet, hogy
1: A lényeg is, hogy a kalapba kerültél, esélyed van

0: merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Mastercard.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló. Bárhol, bármikor.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
11: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a Szatmári épületgépészeti áruházban. Házak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
12: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
14: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
15: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti Vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
17: Kecskemét, Napsugár utca 2.
16: Beszélsz ki autóbontó.
18: 35 év, 35%. A Kefag ZRT Juniperus Parkerdészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkerdészet. Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek levonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
19: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók, 10 év

0: garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
1: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
2: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
3: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Krimik és nyomozós programok várják a közönséget Kecskeméten. Különleges védett sáskafaj él az alföldi gyepekben. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szeptember 24-e és 27-e között rendezik meg a Metropolis Film Fesztivált Kecskeméten a Hírös Agóra két helyszínén. A négy napos programban magyar és nemzetközi krimi és thriller filmeket vetítenek több alkalommal, közönség találkozókkal kiegészítve, írja a hiros.hu. A látogatók interaktív bűnügyi helyszínen próbálhatják ki a nyomozást és a helyszínelést, emellett rendőr és mentőkutyás bemutatókat, valamint nyomozós játékokat is szerveznek. Vasárnap a Magyar Rendőrség zenekara ad majd koncertet, a hétvégén pedig bűnmegelőzési kiállítás is várja az érdeklődőket. Különleges megjelenésű, mégis nehezen észrevehető védett faj a sisakos sáska, amely Magyarországon főként az Alföld száraz napsütötte gyepein fordul elő. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának oldalán számoltak be az egyedről, mely hazánk egyik legkülönlegesebb sáskafaja. Zöld vagy barna színezetével jól beleolvad a környezetébe, nőstényei pedig akár 7 cm-esre is megnőhetnek. A kifejlett példányok ősszel elpusztulnak, a telet a talajba rakott peték vészelik át, amelyekből nyár elején kelnek ki a lárvák. Bár a faj nagy területen elterjedt, hazai állományát egyre inkább veszélyezteti a megfelelő élőhelyeinek fogyatkozása és átalakulása. A sisakos sáska Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor ősszel leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
5: Szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső. Élénk marad a szél, a hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a rádió egy nálunk csak igazi mai sláger megy. Faragó Miki eddig a mikrofonnál, innentől pedig egészen 17 óráig Kincses Szabi, itt leszek veletek. Folytatjuk tegnap elkezdődött akciónkat. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon, ugye minden órában elmondunk néhány információt egy kiránduló helyről, vagy egy ismert turisztikai, fontos turisztikai jelentőségű helyről, Magyarországról, és azt kell kitalálni, hogy mi mire gondoltunk. A nyerni szeretnék mondattal tudtok most is jelentkezni a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkon, és egy utazást lehet nyerni, méghozzá egy család juthat el Szarvasra, Liget Hotelbe. A nyereményhez pedig adunk egy autót, méghozzá egy csodaszép vadonatúj Hyundai-t egy hétvégére, és tele is tankoljuk. Ja, most egy újdonság, méghozzá Golden Summer, ami egy igazi rádiós sláger, legalábbis jobban érzékelhető a rádiókban a sikere, mint mondjuk a streamekben, főleg a németeknél lett ez hatalmas rádiós siker. Loi és David Puentes slágere érkezik, már is itt a rádió egy gombban.
1: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüvegkft.hu.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a Rádió Egy nálunk csak igazi mai sláger megy. Várom a nyerni szeretnék mondatot a 0629 SMS vagy Viber számunkra. És ígértem az óra elején infókat, méghozzá nagyon népszerű, nagyon fontos turisztikai jelentőségű településről. Ez a Balatonon van, és a Levendula fontos és kiemelt szerepet játszott a település történetében. Vajon mire gondolhatunk? Ebben az órában is meg kell tippelni, hogy merre jár az ősz, és az óra végén valakit majd visszahívok, aki remélhetőleg bekerül a sorsolásba, Szarvasra lehet eljutni a Liget Hotelba, a Hyundai Centrum Kecskeméti voltából pedig adunk egy autót, és a JNT benzinkút tankolja meg ezt az autót, egy egész hétvégére lehet használni, és egy jó kis wellness hétvégét lehet eltölteni Szarvason, a Holt körös partján. Tehát vajon mire gondolhatunk, a Levendula fontos és kiemelt szerepet játszott a település történetében. Balatoni településről van szó. Vajon merre jár az ősz? Várom tehát a nyerni szeretnék mondatot. Jön most Mark Ronson, aki dolgozott többek között Bruno Mars-szal, Amy Winehouse-zal, Lady Gaga-val, Dua Lipa-val és még Miley Cyrus-szal is. Most azzal a dallal megyünk tovább, amit Mark Ronson és Miley Cyrus hozott össze. Ez a Nothing Breaks Like a Heart, már is itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen programok várnak rátok a héten. Szeptemberben folytatódik a Gyógyító Hangok koncertsorozat, amely ezúttal is különleges zenei élménnyel várja az érdeklődőket. A Kecskeméti Kórházban Csík János Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról, közreműködők Vadas László, népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara. Az esemény holnap délután 14:30 kezdődik a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórház A épületének aulájában. Idén is csatlakozik Kecskemét városa a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, ezúttal már a 9. alkalommal megszervezett Gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos rendezvényéhez. A helyi szervezők minden családot, nagyszülőt és szülőt szeretettel várnak, unokáikkal és gyermekeikkel Kecskeméten a Városháza elé szeptember 26-án, szombat délelőtt 11 órára. A Kutatók Éjszakája országos programsorozat keretében pénteken számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várja látogatóit a Neumann János Egyetem. Lesznek programok a Ganfon is és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén is. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, most jön Bibi Rexa és a Faithless New Religion című slágere, itt a Rádió egy gonga, most ezzel megyünk tovább.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

time. Ez a rádió egynálunk csak igazi, ma is Sláger megyen kincsen. Szabi vagyok veletek, nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Most elárulok még egy infót az óra feladványával kapcsolatban. A mai napig jeles hagyománya van a levendula termesztésnek és a feldolgozásnak, sőt, levendula fesztiválnak is otthont ad ez a balatoni település, amire ebben az órában gondoltunk. A 0629-4410-20-as számra várom, hogy nyerni szeretnék mondatot, és nem sokára valakit majd visszahívok. Remélhetőleg helyes választ kapunk, pénteken pedig lehet izgulni majd a fődíj sorsolásom. Jön most Avicii, érkezik tőle a Hey Brother című sláger, már is itt a Rádió egy gongon.

emlékeidben kutatni kicsit. Teljesen busás nyereményért érdemes vállalni kis fejtörést. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ez a rádió egyenlő csak igazi mai sláger megy. Most Anna Marit próbáljuk elérni telefonon.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Anna Mari, jön a Kincses Szabi a rádió egy gongból.
1: Szia.
0: Szia, jókor hívlak?
1: Igen, pont most értem haza.
0: Pont most értem haza. Melóból?
1: Nem.
0: Ha nem?
1: A párommal voltam, a szabadnapom volt.
0: Szabadnap volt, akkor nem dolgoztatok ma? Kettesben töltöttétek?
1: Igen.
0: Ezt a mai napot is lehet, hogy el tudtok menni szarvasra is kettesben.
1: Ó, igen.
0: Erre pályáztok?
1: Igen.
0: Na hát egy család nyerheti meg egyébként, de ezt nem zárja ki, hogyha csak ketten vagytok, de van gyerek a családban is egyébként?
1: Nekünk nincsen, de tesóméknak van.
0: És őket viszitek magatokkal, akkor ha ti nyeritek meg a pénteki fődíjat.
1: Lehet.
0: Na melyik településre gondoltunk ebben az órában?
1: Tihanyra.
0: Tihany, így van. Esetleg bármilyen emlék is fűz Tihanyhoz benneteket, a pároddal mondjuk?
1: Igen.
0: Na mesélj.
1: Egyébként a nevében is benne van, hogy Tihany, és oda fogok menni dolgozni.
0: Tihanyba fogsz dolgozni. Na hát akkor teljesen Tihanyba költözik az egész család? Mindenki?
1: Hát mindenki nem. Egyelőre csak én.
0: Egyelőre csak te. Na hát, sok sikert, és kívánom, hogy bejöjjenek a számításaid. Köszi, hogy bennünket hallgatsz, gratulálok, mert tényleg Tihanyról volt szó ebben az órában, és be is kerültél ezzel a sorsolásba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szép napot!
1: Szép napot neked is.
0: Szia, szia Anna Mari, szia, szia. Következő órát majd Tóth Abigail slágere nyitja. Utána itt lesz a Sugar Daddy a rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Építőanyagait bízd csak ránk.
4: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
3: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
4: Építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
5: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
6: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költözzokosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költözzokosantra Facebookon, vagy interneten. Költözzokosan te is!
1: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó!

0: kedvbe.
1: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
2: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Kerékpáros felvonulást tartottak Kecskemét belvárosában. Épül az M44-es új csomópontja Kunszentmártonnál. 3 hetes ebzárlatot rendelnek el Bács-Kiskun több térségében. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kerékpárosok lették el vasárnap Kecskemét belvárosát az Európai Mobilitási Hét autómentes családi napján. A délutáni felvonulás résztvevői a főtérről indultak, majd a Kiskörút és a Nagykörút érintésével haladtak végig a városon. A nagy létszámú menetet rendőrök vezették fel. A program minden korosztályt megszólított, sokan gyerekekkel együtt csatlakoztak a közös kerékpározáshoz. Akadt olyan biciklis is, amelynek csomagterében egy kutya utazott végig a felvonuláson. Folyamatban van az M44-es autóút új kunszentmártoni csomópontjának építése, amely közvetlen kapcsolatot teremt a 44-es főúttal. A fejlesztésnek köszönhetően a főút felülérkezőknek a jövőben nem kell Kunszentmártonon keresztül hajtaniuk, a gyorsforgalmi út eléréséhez, írja a hiros.hu. A beruházás részeként kiszélesítik a meglévő felüljárót, 2 fel- és 2 lehajtóágat, valamint 2 új körforgalmat is építenek. A tervek szerint az új csomópont 2027. augusztusára készül el. Október 3-a és 23-a között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el Bács-Kiskun több járásában a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt, írja a BAON. A korlátozás a bácsalmási, bajai, jánoshalmi, kalocsai, kiskörösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi és kiskunmajsai járás kijelölt területeit érinti. A vakcinát tartalmazó csalétkeket a rókák számára helyezik ki, ezért fontos megakadályozni, hogy azokat kutyák, macskák vagy legelő állatok vegyék fel. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
8: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
7: Döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok előfordulhatnak, főleg az ország északkeleti-keleti felén. A szél élénk lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat kisebb eső és élénk marad a szél. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl vissza a levegő, míg napközben 22 fok körül lesz a csúcsérték.
5: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió egy gomb.

Ez a Rádió Egynálunk csak igaziba is lágerben, én kincsen Szabi vagyok még ebben és a következő órában. És most egy újabb órát indítottunk, folytatjuk a játékunkat. Merre jár az ősz? Mondom már is. A község Csongrád Csanád megyében található, méghozzá a Kisteleki járásban, és leginkább a Nemzeti Történeti Emlékparkról ismert. Na vajon melyik település lehet ez? Egyébként a Csillagösvény labirintus is itt található. Ez egy tematikus sövénylabirintus és élménypark. Várom a nyerni szeretnék mondatokat tehát. A helyes válaszszal a 0620-9414-020-as számra, vagy a nyerni szeretnék mondattal. A helyes válasz pedig elég vagy az óra végén megmondani. Ugyanis valakit megint majd visszahívok, aki remélhetőleg bekerül majd a sorsolásba. Egy család juthat el Szarvasra, a Liget Hotelbe, adunk egy szép Hyundai autót is, a JNT benzinkút pedig majd jól telitankolja, úgyhogy valamelyik hétvégén egy család nagyon jól érezheti majd magát Szarvason a holdkörös partján. Most pedig zenélünk tovább. Val az a vonzalom, ami már nem is szerelem, inkább ösztön, hiába menekülnél, valami mindig visszahúz. Pont erről az elemi már-már állati vágyról szól a Maroon 5 egyik legnagyobb slágere, ami most következik itt a Rádió 1 gongon, ez az Animals. Animals.

0: feladat,
1: melyhez elég az emlékeidben kutatni kicsit.
2: De ilyen busás nyereményért
0: érdemes vállalni kis fejtörést. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
3: Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do.

0: Rádióegyenlünk csak igazi mai sláger, megy mindenkinek. Balesetmentes közlekedést kívánok, vannak híreim az M5-ös autópályáról. Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé, a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke felé a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható és csomóponti zárással sem kell számolni. Ócsa térségében a 26-os és a 36-os kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, ezért itt egy rövid szakaszon Röszke felé le lesz zárva a belső sáv. Még mindig az M5-ösön Újhartyán és Őrkény térségében a szalagkorlátot tisztítják és a szemetet is összeszedik. A 44-es és a 64-es kilométer között dolgoznak, itt a belső sáv helyenkénti lezárásával kell számolni. Ja, most egy brit DJ, egy producer és dalszerző is egyben, a 90-es évek elején született, zongorázni is tanult, és a 2010-es évek közepén lett ismert, főleg vidám, rádióbarát, dance house slágereivel. Most a Melody érkezik tőle itt a Rádió egy gongon.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
3: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpautó.hu oldalon.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
9: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
8: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
10: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
11: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádióanyálunk csak igazi mai sláger megy. Mondom már is az SMS és Viber elérhetőségünket. 0629-414-020-as. Ide a nyerni szeretnék mondatot várom, és az óra végén pedig valakit majd visszahívok. Remélhetőleg helyes választ kapunk. Mondom már is az infókat az óra feladványáról, ugye már volt szó korábban arról ebben az órában, hogy egy Csongrád-Csanád megyei települést keresünk, ahol a Nemzeti Történeti Emlékpark is megtalálható, sőt, itt van a Csillagösvény labirintus is. Még egy info, Feszti Árpád festette, és róla is nevezték el a Feszti körképet, ez is itt található a Nemzeti Történeti Emlékparkban. Vajon melyik településre gondoltunk ebben az órában? Várom tehát a nyerni szeretnék mondatot is, pénteken pedig sorsoljuk a heti fődíjunkat, valaki eljuthat méghozzá egy család szarvasra, egy wellness hétvégére, egy Hyundai-jal, amit a Hyundai Centrum Kecskemét ajánlott fel, illetve a JNT benzinkút tankolja meg ezt az autót. Most pedig jön a kékhajú kislány, Magyarország egyik legnépszerűbb női DJ-je, Regán Lili, a Heal Me című slágerrel itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1-en csak igazi ma is sláger megy. Hédit hívjuk most. Szia, Hédi, itt vagy, közben felvetted a telefon. Szia, szia, Kincsen Szabi Rádió 1 gomb. Jókor?
1: Életesen, legjobbkor.
0: Legjobbkor, nem zavarunk?
1: Nem, éppen leparkoltam, várom a kisfiamat iskolánál, tökéletes minden.
0: Melyik suliba jár?
1: Vásárhelyibe járunk.
0: Vásárhelyibe jártok. Vártad már, hogy elkezdődjön a suli?
1: Mondom, hogy szinte kicsit, igen, kicsit nem, de szeretek ilyenkor értejönni, mert úgy izgul, amikor jövök, vár, aranyos nagyon.
0: Milyen jó érzés, amikor vár, ugye?
1: Igen, csodálatos.
0: Hédi, mi volt az óra feladványa?
1: Ópuszterre kalauzoltál el minket.
0: Így van, jártatok már? Kisfiaddal?
1: Igen, voltunk a Csillagösvény labirintusban, kétszer is voltunk, igen.
0: Wow, lesz is egyébként játék most így a közeljövőben, csillagösvényes játék, lehet majd belépőket nyerni. És valóban Ópuszterem voltunk ebben az órában, úgyhogy gratulálok, mert azonnal bekerültél a sorsolásba.
1: Szuper!
0: Egy család juthat el Szarvasra, méghozzá a Liget Hotelbe wellnessezni egy hétvégére. Adunk egy kocsit, egy jó kis Hyundai-t, és a JNT benzinkút jóvoltából még tele is tankoljuk. Kivel mennél?
1: Mindenképp a férjemmel, vinnénk a kiskutyánkat is, a kisfiamat is, és éppen babát is várunk, szóval így családosul megyünk.
0: Jaj, de jó, és azt hiszem, hogy kutyabarát hely is, úgyhogy még lehet, hogy egy pont jól is jöttök ki. Hédi, gratulálok, köszi, hogy bennünket hallgatsz!
1: Köszönöm, én is.
0: Szia, szép napot.
1: Hello, neked is.
0: Jön a Holland DJ hamarosan a hírek után. Itt lesz Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine című slágere a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon. Három napos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedacurt.
4: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 km-es hatótávval.

0: korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét, Külső Szegedi út 53, www.nissankecskemet.hu.
1: Ne aggódj, a Plazma Centerben csak a tanévkezdés költségeinek csengettek. Szeptemberben ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasításodért 5000 forint, majd ezt követő első 5 plazma adásoddal összesen 98000 forint juttatást vihet haza. Legyen szó akár tanévkezdésről, akár a nyaralások után kiürült családi kasszáról, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza.
2: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
3: Volkswagen.
4: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
5: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyásszegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
6: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Ismét a kecskeméti gyermekosztályt támogatják jótékonysági futással. Több helyen is várják a véradókat Bács-Kiskunban. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt október 3-án a kecskeméti Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A nevezésekből és támogatásokból befolyó összegből a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház gyermekosztályának vásárolnának egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort, írja a Keol. A résztvevők 1, 3 és 10 kilométeres táv közül választhatnak. A kezdeményezést támogatói egy vásárlásával azok is segíthetik, akik nem szeretnének rajthozálni. A futóverseny mellett légvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal és egészségügyi szűrővizsgálatokkal is várják a családokat. A következő napokban több településen is szervez véradást az Országos Vérellátó Szolgálat Bács-Kiskunban, írja a Baon. Ezen a héten Kecskemét mellett Szakmáron, Kunszentmiklóson, Kiskörösön, Bácsbokodon, Baján és Szalkszentmártonban is várják a véradókat. Kecskeméten a területi vérellátó intézetben a hét több napján is lehet vért adni, emellett külső helyszíneken is szerveznek véradást. Baján szeptember 25-én várják az önkénteseket a transzfúziós osztályon. A hét utolsó véradását pedig szeptember 26-án Kecskeméten a Híd gyülekezetében tartják. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Bács-Kiskunban is számos programmal készülnek, látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
10: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
9: A programok elérhetők a kutatókéjszakája.hu oldalon. szeles marad az idő, élénk erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, de napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok azért előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 22 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve lehet majd kisebb eső, élénk marad a szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsort a Red Homebau kézházai támogatják. www.redhomebau.hu
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kincses Szabolcsal. Csak igazi mai slágermegy.

Ez a Rádió 1 nálunk csak igazi mai sláger, megyen kincsen Szabi vagyok, veletek indul az utolsó óránk, a következő órában már a Rádió 1 live mixel megyünk tovább, de most még van valakinek esélye bekerülni a sorsolásba. Pénteken kiderül, hogy ki utazik Szarvasra a Liget Hotelbe egy wellness hétvégére, egy család nyerheti most meg ezt a heti fődíjat, és a nyereményhez tartozik egy vadonatúj Hyundai autó is, amit a JNT benzinkút tankol majd tele. Mondom az óra feladványát, egy dunamenti településről beszélünk, a Dunakanyarban található, Vác után a legelső település, nagyon könnyen elérhető Királyrét, Kismaros, Nagymaros és számos börzsönyi túra útvonal, emiatt egyszerre dunai és hegyvidéki úti cél is. Na vajon melyik településre gondolhatunk a Dunakanyarban? A 0629-414-020-as számra jöhet a nyerni szeretnék mondat, és most is az óra végén hívok majd valakit vissza, aki remélhetőleg bekerül a sorsolásba. Menjünk tovább a zenékben, egy dal érkezik, ami egy németországi hálószobából indult, aztán szinte az egész világot meghódította. Nálunk Magyarországon is lista vezető lett a 2013-as Stolen Dance, érkezik a Milky Chance slágere itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Számunkra az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél továbbra is épül az új körforgalom, a 10-es kilométernél a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítási munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások türelmesen az utakon. Jó utat mindenkinek, tehát még egyszer. Most pedig jön még egy info a dunaparti településről. Az egyik különleges nevezetessége a dunaparti támfalrendszer. Egyedülálló az országban, a legismertebb része az úgynevezett Ybl Miklós féle támfal, amely a Dunapart egyik meghatározó építészeti eleme. Vajon melyik településre gondoltunk, merre jár az ősz? A 0629-414-020-as számra várom, hogy nyerni szeretnék mondatot, és az óra végén valakit majd visszahívok. Calvin Harris jön most, ez a My Way, itt a Rádió egy gondol.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ÍPEK-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: Azta, ez mi volt?
9: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
8: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
10: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8 390 000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
12: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
15: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most...

0: Ez a rádió nálunk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Sok napsütés lesz, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk. Folytatjuk a nyereményjátékot, a 0629-414-020-as számra jöhet a nyerni szeretnék mondat, SMS-ben vagy Viberen, és vannak még infóim a Dunaparti településről. Itt található a Gorka Géza Múzeum és a Migadzi Kastély is. Van még érdekessége, méghozzá a művész település jelleg, hiszen Adi, Móricz, Kodály, Kosztolányi és Karinti is járt többek között erre a településre ihletért. Merre jár az ősz? Tehát továbbra is ez a kérdés ebben az órában is. Valaki pedig eljuthat majd Szarvasra, a Liget Hotelbe, a Hyundai Centrum Kecskemét jóvoltából. Egy vadonatúj Hyundai típusú személygépkocsival lehet egyébként eljutni. Egy család juthat el, és a JNT benzinkút pedig meg is tankolja ezt az autót. Most megyünk tovább egy ismerős dallammal, nem véletlen, hiszen David Guetta és a One Republic az Ozone 2003-as világslágerét, a Dragostadin Tej című dalt használta, legalábbis a zenei alapjait gondolta újra, úgyhogy egy régi nagy kedvenc érkezik modern köntösben. Ez az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól itt a Rádió egy gongon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: hogy nálunk csak igazi mai sláger megy. Próbáljuk elérni most Richardot. Hát, ha felveszi a telefont. Én a Kincses Szabi a Rádió egy gongból. Richard, Bökönyi Richardot keresném.
1: Ja, igen, én vagyok.
0: Richard, Ricsi? Ricsi, mondhatom igen. Azt így, hogy Ricsi?
1: Természetesen.
0: Ja, oké, köszönöm szépen a tegező viszonyt is. Na, hát kaptunk tőled egy SMS-t, hogy nyerni szeretnél te is eljutni Szarvasra, ugye?
1: Így van.
0: Mekkora a család? Van két gyerek?
1: Egy gyerek van, de már nagy, de...
0: Nagy gyerek. Kutya is van, gyerek is van, úgyhogy fel tudtok pakolni egy jó kis wellness hétvégére, úgyhogy már csak egyetlen egy dolgunk van, ugye ebben az órában is valamerre járt az ősz, na de merre? Merre járt az ősz most?
1: Én Verőcére gondoltam.
0: Verőcére gondoltál, és nagyon jól gondoltad. Voltál már Verőcén? Jártál már arra?
1: Kismaroson voltunk nyaralni, pár évvel ezelőtt.
0: Kismaroson nyaralni? Hát ott Kismaros előtt van, ugye. Verőce vált után az első település. És láttátok az Ybl Miklós által tervezett támfalakat ott a Dunaparton?
1: Akkor nem néztük meg, mert ilyen kis vikendházas történetben voltunk, ilyen bézse, meg ilyen pára föl volt szerelve, egy kis bungaló, akkor még pici volt a lány, és akkor ott voltunk, de arra nem voltunk, nem láttuk.
0: Hát a legjobbak ezek a vidéki vendégházak az erdő közepén, vagy a hegy tetején, ugye, egy dunai panorámával. Nézzétek meg ezt a Dunapartot egyébként Verőcén, érdemes. Nekem egy picit ilyen olasz életérzés, vagy egy kicsit ilyen olasz tengerparti érzést hoz elő, úgyhogy ne hagyjátok ki, de Szarvasra van esélyetek eljutni viszont cserébe, mert pénteken sorsolunk, mert valóban Verőce volt ebben az órában az óra feladványa, úgyhogy ez egyből egy esélyt jelent nektek is.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Pénteken lehet izgulni, akkor most Zsolti sorsolja majd a heti fődíjat. Köszi, hogy bennünket hallgatsz, gratulálok, hogy bekerültél a sorsolásba. Gratulálunk Ricsinek, én pedig elbúcsúzom tőletek, az elmúlt 3 óra hosszában Kincses Szabit hallottátok, és egy hét múlva ugyanígy itt leszek, 14 és 17 óra között, akkor is játszunk majd. Most jön a Rádió 1 Live, még én pedig búcsúzom, további jó rádiózást velünk, maradjatok a Rádió 1 gonggal továbbra is, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Elektromos fűtőpanel?
9: Igen. Nordart.hu.
8: Gyors és ingyenes kiszállítás?
9: Igen.

0: cupraofficial.hu.
1: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
2: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezmény. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
6: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
7: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
6: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
8: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
9: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Osan üzlet során.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
11: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
12: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
13: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
14: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
15: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 millió 990 ezer forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
16: Volkswagen. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Szerintem mára mindenki

0: 7 órán át ez a Rádió 1 Live Mix, 5-től egészen 7-ig. Ma a Loving Arms mellettem a lemezjátszóknál. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem jól vagytok. Megmondom neked őszintén, Geri, hogy szerintem még utoljára, amikor itt voltam, tombolt majdnem a nyár. És akkor még elképzelhetetlennek tartottam, hogy én egyszer kabátba fogok jönni ide a Live Mixbe, és majd rám is sötétedik, mire végzünk. Na ez ma így lesz.
0: Igen, lassan hideg van.
1: Egyébként. Ez sajnos így van, igen.
0: Viszont mindegy, bulizzatok velünk.
1: Bulizzatok velünk, mert egy valami nem változik, mert a megszokott jó hangulatot, valamint a jó zenéket elhoztam magammal, csak úgy, mint a nyáron. Úgyhogy hát megyünk is tovább, vagy pontosabban nem menjünk tovább, hanem induljunk el. Taylor Swift, The Fate is Ophelia. Ezzel nyitjuk a délutáni Live Mixet. Jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, ősszel is. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal. At the turntables now.

0: Szelemezjátszóknál közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. 3-as karamból az 51-es főúton Tassony térségében a 20-as kilométernél lesz pár perce történt, és egy műszaki hibás kamion miatt van nagy dugó az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy közelében. Mindenkinek jó utat! Sziasztok, szép délután, köszi a jó zenéket, tök jó a háttér a stúdióban, imádom, hogy jön a tök faragós időszak, üdvözlettel Árven, nagyon szépen köszönjük, hát beköszöntött az ősz nálunk itt a stúdióban is.
1: Ezt akartam mondani, hogy a nyárnak azért rengeteg szépsége van, de azért megtaláljuk az őszben is a boldogságot, ha másban nem, legalább a színekben, hiszen annyira színekben gazdag ez az évszak, szeretjük ezt is azért.
0: Bizony, és hát a zenei felhozatal is nagyon színes, megyünk tovább.
1: Megyünk tovább, az őszt is szeretjük, főleg ilyen jó zenékkel, úgyhogy Fisher és Tunes and Dial megyünk tovább a Favorral, úgyhogy maradjatok. A Rádió 1-en a délután.

0: 7 órában mellettem a Loving Arms lemezjátszói mögött. Tele van új ajándékokkal a rádió, egy konténer, jól hallottátok, konyhagépek és klíma is kerül bele. Két kulcsot is kaphatok majd tőlem a rádió egy live mix után, tehát 7 és 8 között a rádió egy kívánság műsorban. Megyünk közben tovább.
1: Menjünk tovább, egy picit szárnyaljunk, mert itt annyira jó hangulat tényleg, hogy nagyon sokat nevetünk. Meg is kérdezték tőlünk TikTokon, hogy mi nevetünk annyira, úgyhogy már csak emiatt is megéri TikTokon is velünk tartani, mert ott elárultok. Most nektek nem áruljuk el, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor kövessétek, hogy mi történik itt velünk folyamatosan az adás közben. Na de elég a beszédből, Martin Garrix rengeteg jó zenét alkot nekünk, itt is van a következő, a Butterflies. Ezen megyünk tovább itt a Rádió 1-en a délutáni live mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: At the turntables now, Loving Arms.

0: Gordo és a Loco Loco összeeresztve Armand van Heldennel és a Want Your Soul-lal, na ilyen különlegességek is csak nálunk szólnak, fényes nappal, hétköznap délután, ez a Rádió egy live mix, továbbra is két órában, mellettem a Loving Arms-a lemezjátszóknál, az 51-es út elesett karambol miatt áll, Dunahraszt és Taksony között teljes út zár van, írja Gino, nagyon szépen köszönjük. Andristól szeretném kérdezni, lesz a Kauma Lambada feldolgozása mai szedben, ez pedig Jácint kérdezi a TikTokon.
1: Egy Jácint ki nem hagynám, és tényleg külön köszönöm, hogy ezt a saját dalomat kéred. Ez, hogy is mondjam, ezen az őszi zord délutánon felmelegít, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm.
0: Szerintem ez mindenkinek jól fog majd jönni a következő órában. A nagy érdeklődése való tekintettel hála nektek, tehát továbbra is két óránál tart a Rádió egy Live Mix 5-től egészen 7-ig. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattok minket. Hidratálunk egyet, jön az első Hydration Break, aztán pedig itt vagyunk még egy óránál élőben, Andris, jó?
1: Juhu!
0: Maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
11: Állj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
15: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
16: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
17: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
18: Újra itt a Verbaked az Orlentől.

0: Csából. Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szeptember 23-án irány a bogéfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogéfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogéfa.hu.
5: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
4: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
6: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
7: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
8: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
9: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
10: A kávé világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas látte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
11: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi ma is slágerekkel. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Mindenkinek jön a második felvonás, a Rádió egy Live Mix ősszel is két órás, hála nektek. Sziasztok, ez egy üzenet, nagyon jó a hangulat, maxon megy a zene. Nektek hála, alig hallom, hogy alattunk fúrnak a másodikon. Üdvözletem Magnum 2011, hát Magnum, nagyon szívesen. Hello Andrés!
2: Hello Geri, hello mindenki, és Magnum, még egy gondolatot engedj meg. Rád abszolút igaz az a gondolat, hogy a szomszéd jó zenét hallgat, ha akarja, hanem, úgyhogy hangerült fel, add vissza neki, hogy rádió egyet hallgatsz, és talán neki is gyorsabban fog menni a munka, és nem fog téged zavarni a fúrás.
1: Így igaz, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Ne felejtjétek, a következő órában 7 és 8 között kétszer is játszunk, két kulcsot is nyerhettek majd tőlem a Rádió egy konténerhez, ami most már tényleg roskadásig tele van ajándékokkal. Andris, menjünk tovább.
2: Mivel egy roskadásig tele vagyunk jó zenékkel, úgyhogy ilyennel is nyitjuk a második óráját a délutáni Line Mixnek, ez pedig nem

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ami továbbra is 2 órás, hála nektek. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattok minket a Loving Arms a lemezjátszói mögött, ez pedig Timmy Trumpet és Ali Farben vadonatúj közös megjelenése volt, Chase the Feeling a címe, egyesítették az erőiket, és milyen jól tették, tök jó az a dal.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy ugye Timmy Trumpet munkásságát, aki ismeri, az nagyon jól tudja, hogy véletlenül sem ilyen zenéket készít, de hát azért most már a rádióiparban ő is részt akar venni, mint mindenki más. Úgyhogy Ali Farbennel ez egy tökéletes összedolgozás volt, és nagyon szeretjük ezt a dalt.
0: Így igaz, így tovább. Közlekedési információk jönnek közben. Csak nagyon röviden, összeütközött 2 autó Budapesten a Ferihegyi Reptérre vezető úton néhány perce az Árpád fejedelem útjánál. Baleset történt a fővárosban a Kerepesi úton is, a Hungária körútnál, és erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623 111 111. Tudjuk, hogy nagyon szeretitek azt is, ami most jön.
1: Így igaz, lesznek még újdonságok is, valamint lesznek még olyan dalok is, amik tulajdonképpen egy régi dal összeáll egy új énekessel, és születik egy tökéletes kollaboráció, mint a New Religion. Hét lesz és Bibi Rex a közöse, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Man Radio Show-ban.
0: Rádió 1 Live Mix.
1: Itt a Rádió 1-en. Live Mix.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live. Még továbbra is 2 órában, mellettem a Loving Arms a lemezjátszóknál, marad az Indiánnyál holnap is. Sokat fog sütni a nap, 22 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Fél óra múlva indul a Rádió 1 kívánság műsor, 2 játék is lesz, 2 kulcsért a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van fantasztikus ajándékokkal, majd a részleteket mondom 7 óra után. A Loving Arms-szal pedig maradunk még itt a stúdióban jó fél órán át, úgyhogy megint iszunk egy csomó vizet, hidratáljatok ti is, aztán pedig jövünk vissza.
2: Addig próbálom bekészíteni az újdonságokat, úgyhogy maradjatok velem, mert az elkövetkezendő 20 vagy fél órában is lesz még bőven.
0: Bizonyám, a hamarosan tehát Ed Sheeran jön az Azizámmal, maradjatok, jövünk vissza rögtön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
8: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
7: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
9: Olajcsere! Kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
10: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor V10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 kilométeres hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor V10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
14: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
17: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Keres Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
20: Önnek a Protexin kell.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
23: Munkahelyi boldogság. Boldog vagy, Feri? Van, én nagyon igen. Jó.
24: Szerintem a boldogság ugye az abból fakad egy munkahelyen, hogy találkoznak az elképzeléseid, a lehetőségeiddel, és ezt ki is fizetik.
25: Észrevétel, elismerés, fizetés. Három. Igen. Mindenki küldje nekünk 2-3-ig egy számot. Nullák között sorsoljuk a naphallgatóját.
26: Jó.
25: Ha viszonyom van a titkárnő, mert íratok 4-est.
23: Persze, az egy plusz pont.
25: Csak a fizetés van meg, de szeretem csinálni egy buszsofőr. Fantás Duci vagyok, raktároz, észre sem vesznek, a fizetésem alig veszem észre, hát sajnos 0-3-ból 3, imádom a munkám, egy másik SMS. Pásztor vagyok, hiába van hiány jó pásztorokból, teljes mértékben 0, nincs megbecsülve senki a pásztor szakmában. Még a pásztorok is írnak nekünk, gyerekek. Nagyon-nagyon érdekes SMS-ek jönnek.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
27: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ami hála nektek továbbra is két órás mellettem a Lovingham-sz a lemezjátszói mögött. Rengetegen néztek minket a TikTokról, onnan egy komment. Hello srácok, min röhögtetek az előbb ennyire, ha megkérdezhetem? Pont akkor néztem oda, hadd nevesek én is egy kicsit ebben a komor hideg időben. Dobjatok fel, puszi, Vivi. Andrisnak volt egy találós kérdése a TikTokon. Ezt tedd fel ezt a kérdést még egyszer. Ne az őszi eset, az nem fér bele, semmiképpen se az, hanem az első.
1: Kemmi a baj. Nem értem, hát ősz van, hát a faragott tököt. Na mindegy, mindenki ismeri, amúgy is jön Halloween. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem Gerinek feltettem egy kérdést, mert belebotlottam TikTokban egy ilyen kérdést felelek, de aztán gondoltam, hogy Gerit is behúzom a csőbe. A kérdés nagyon egyszerű volt, így hangzott, hogy még hónapban van 28 nap.
0: Tehát melyik hónapban van 28 nap? Szerintem ez nagyon egyszerű, február.
1: Gondold el, még egyszer.
0: Melyik hónapban van 28 nap? Február.
1: Hát, mindegyik hónapban van 28 nap.
0: Zseni, na én erre nagyon rászaladtam. Azt hittem, hogy egyszerű a kérdés, de közben nem. Tök jó. Egy hónapod, Andris, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Egyszer majd elmondom a tökös poénomat is, de addig is sétálgatunk az álmainkban, úgyhogy Empire of the Sun, Walking on the Dream. Ezzel megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben, ugyanilyen nevetősen, jó hangulatban, ősziesen. Hát maradjatok velünk itt a Rádió 1-en.
2: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Andris, fellépések még a héten?
1: Megyek Szegedre, szombaton van egy, hát tulajdonképpen egy saját rendezvény sorozatom, úgyhogy ott bulizok egyet. Összeszexizem Szegedre.
0: Andris, jó bulikat kívánok, zseni volt ez az elmúlt két óra, nagyon köszönjük. Folytatás a World is My Radio Show-ban szombaton este.
1: Szombaton találkozunk, legyetek szexik, szevasztok.
0: És maradjatok Taylor Swift film mindjárt és az Opelite. Ezzel kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, és két kulcsot is kaphattok a Rádió 1 konténerhez. Úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Aszta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
3: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
5: Telefon.
6: Kávé.
5: Reggeli.
6: Kávé.
5: Munka.
6: Kávé.
5: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod APK-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj. Bravosz. Az első a kávé.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktető fóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
12: Válaszd a

0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Hát itt most itt értékesítjük.
3: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
2: Meg olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen
4: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
2: Nem saját tudtuk, jövőjében. Hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted? Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Ó, igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a felsőt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Megyesi Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
2: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
5: Igen. Te
2: nézed meg, aha.
4: Mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg
5: a legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, az érdekessége az volt, hogy így az űrge az úgy, ahogy volt. Az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, hogy hát nem volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
2: És közben 12 hát, milliót ért a kép.
5: Igen.
2: Küldtem mostád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
5: Szerintem igen.
2: De holnap nem jövök dolgozni.
6: Mama
2: meggazdagodott.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Ma is sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra. István ma az első telefonáló, parancsolj!
1: Jegyesemnek szeretném kérni Reginának Makóra valami romantikus pörgőszámot.
0: Na hát, ha romantikusat szeretnél, akkor szerintem Alex Warren újdonsága igazi teli találat. Mióta jártok jegyben?
1: December 25-e óta, szóval lassan egy éve.
0: És mikor lesz a lagzi?
1: Hát remélhetőleg jövőre. Nyilván sok nagyba segítene, hogyha anyagilag hamarabb el tudnánk odáig jutni, hogy minél hamarabb megrendezésre kerüljön, de jövőre.
0: Nagyon-nagyon drukkolok és sok boldogságot kívánok. Alex Warren, Fever Dream, ez tehát most a tiétek itt a Rádió 1-en. És figyelem, indítom az újabb játékot. Ha szeretnétek egy konténernyi ajándékot, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111

0: akik gondolják, vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarországon egyetlen más rádió sem csinál ilyet. Van egy baromi nagy konténerünk, tele ajándékokkal, és hamarosan egy valaki fog mindent megnyerni, ami csak a konténerben van. Egy újabb hallgatónak szeretnék kulcsot adni. Halló, halló!
1: Szia, Eszter vagyok!
0: Hello, Eszter! Már otthon vagy, nyugiban vagy még a munkahelyem?
1: Itthon vagyok, és éppen a kisfiatmat küldetem. Megyünk aludni.
0: Jaj, de jó! Közben pedig játszunk egyet, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi sláger megy.
0: Na ne, Anikó! Nem jó a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi sláger megy.
0: Másodjára sem volt jó. Anikó, legközelebb!
1: Jó, szia. Köszönöm!
0: Hú, perverz módon érzek egyébként egy kis örömöt ilyenkor, hogyha valaki elrontja, úgyhogy kapcsolok tovább, halló!
1: Szia, Bernadett vagyok, én vagyok a 10. mond.
0: Berni, először mondd el nekem a Rádió 1 szlogent, de helyesen.
1: Jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Bernadett, nem a 10. voltál, hanem a 11. De te nyertél, mert az előző telefonáló elrontotta a szlogent, úgyhogy tiéd a kulcs!
1: Ez az, úristen! Rothányszor próbáltam, biztos hallottad már ezt a mondatot, én nem hiszem el.
0: Ezt a mondatot én több ezerszer hallgatom végig minden áldott nap. Mióta próbálkoztok nagyjából?
1: Hát az elejétől fogva, és egész nap a Rádió 1 megy a CD-ben. Nyomkorom a telefont, már inhibe gyulladást kaptam konkrétan.
0: Na figyelj, mondom, hogy mik az új ajándékok a Rádió 1 konténerben, jó?
1: Jó.
0: Alul fagyasztós hűtőszekrény, aztán mosói szárítógép, mosogatógép, páraelszívó, sütő, indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő, van benne egy 65 szolos okos Hisense TV, egy Hisense gőz- és foltisztítókészülék, valamint egy Gree Eri klíma beszereléssel együtt.
1: Nem semmi, hát ez nagyon szuper. Én nagyon bízom benne, hogy az én kulcsom fogja nyitni ezt a konténert.
0: Október 9-én kiderül, akkor lesz a konténernyitás. Balázsékkal néhány perc múlva újabb játék itt nálam a Rádió 1 kívánság műsorban. Martin Garrix és Ed Sheeran jön közben. Ez a Repeat It.

0: Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Tamás írja, hogy Anitától szeretne bocsánatot kérni a mai viselkedésért a kedvenc számával, Shakirától, a Dájdájjal. Ez más is kéri még ma. Halló!
1: Szia, Tizedik Csaba vagyok, és nyertem egy kulcsot.
0: Hello, egy kicsit kijavítalak, nem a Tizedik Csaba vagy, hanem a nulladik, és nem nyertél kulcsot, mert még el sem indult az újabb játék.
1: És még egyszer tört tudtál döfni a szívembe.
0: Sikerült egyébként valaha bejutni a játékba, tehát kerültél nagyon közel egy kulcshoz?
1: Volt tavaly kulcsom.
0: És idén?
1: Idén nem sikerült, a harmadik voltam tegnap, ma 11.
0: Én őszintén remélem, hogy hamarosan te is sikerrel jársz. Te kinek küldött Shakirát?
1: Lányomnak, Flórának, nagyon szeretem, és ma nagyon ügyes volt.
0: Mi történt?
1: Önállóan kipakoltam a mosogatógépből.
0: De kis helyes.
1: A házit megcsinálta, és néptáncos, és a ruha próbán nagyon ügyes volt, és jó teljesített.
0: Na hát akkor ő is megérdemli ezt a dalt. Neki is pörög mindjárt Shakira, Burna Boy és a Die Die.

0: és lehet, hogy minden az övé lesz, ami csak a konténerben van, úgyhogy gyerünk, játszunk! A számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Miskolci.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Tinelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ilyenkor a Rádió 1 kívánságműsorban esténként 7 és 8 között két kulcsot is szerezhettek tőlem a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Orsi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Orsi, kérem akkor a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Orsi, kapaszkodj meg, mert te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Október 9-én találkozunk.
0: Bizonyám, mert hogy akkor lesz a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, és most már van a konténerben okos tévé, klíma, egy csomó konyhai gép az eddigi ajándékokkal együtt, autó, utazás, elektromos szerszámgép csomag, ez mind-mind a tiéd lehet, ha a te kulcsod nyitja a konténert.
1: Szuper! Jó érzés, főleg, hogyha már kinyitom a konténert.
0: Látom, nagyon magabiztos vagy, neked is nagyon drukkolok. Ez a játék Balázséknál folytatódik holnap reggel, most pedig Blond is érkezik itt a Rádió 1-en. Ez a Lovers on the Dance Floor.

0: majd a nap, de 22 foknál nem lesz több.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Rozália, parancsolj!
2: David Gettától egy számot szeretnék kérni. Menjen a páromnak, Zsoltnak, aki éppen szorgosan segít a lecsó befőzésben.
0: Hú, milyen lecsó lesz, van benne tojás?
2: Nem, ez csak sima natur lecsó. Gyönyörű szép piros, zöld, sárga paprikával, szép színesen.
0: Biztos nagyon finom lesz, mellé pedig jön nektek David Guetta, ráadásul Jennifer Lopezzel. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en. Jó étvágyat ahhoz a szép színes lecsóhoz.
2: Köszönjük szépen!

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam Diszkós Hit, 9-től pedig Word is Mine Radio Show, egy csomó vadi új zenével, Jaurival és Christopherrel várlak titeket. 9-től Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyen

0: a normál gázolaján. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Hát itt most itt, értékesítjük.
4: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
3: Igen, te meg olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a
5: kár. Mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
3: Nem tudtuk, jövőben. Hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted? Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a felső, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts neki? Megyesi Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
3: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával, a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
6: Igen. Nézzük meg.
3: Te nézed meg, aha.
5: Mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
6: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, az érdekessége az volt, hogy így az űrge az úgy, ahogy volt. Az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, hogy... Hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
3: És közben 12 milliót ért a kép.
6: Igen.
3: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek
6: nálad.
3: Szerintem igen. De holnap nem jövök dolgozni. Mama meggazdagodott.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Discussion. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió.

0: Adamössző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, hanvai, PG is itt veszek egészen este 9-ig.
1: Hello, hello, szavaztok, sászok, kellemes szép estőt, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és a világ legunalmasabb formáját fogom hozni innentől kezdve egészen, mint haláli.
2: Egy román anti-vérszívó hőssel indulunk, nem a Bárány.

0: Marótok és Mórok, szülinapos pedig az ismerőseim közül Bíró Veronika, Farkas Rihárd, Kovács Marcella Lola, Tomozi Balázs és Szabó Pali DJ legenda. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Zenei hírek ma is lesznek, természetesen hozom őket, ne vicceljetek. Calvin Harris kapott egy Guinness oklevelet azért, hogy ő az a lemezlovas, aki egyedülként a legtöbb embert vitte el egy darab rendezvényre. Ez a rendezvény egyébként azt hiszem Rióban volt, Brazíliában. 1.600.000 ember bulizott rá, és hát Calvin Harris-szel megyünk tovább, ezért hoztam ezt a hírt.
0: Nagyon jó, tehát én meg erről a számról szerettem volna beszélni. Úgy lenyúlt a Sissy Peniston Finally-t, hogy nekem fáj.
1: Igen, Jazzy-vel közösen nyúlta le a Satisfy-on a Disco City Radio.

folytatjuk majd, most viszont megyünk tovább azzal a ére, hogy november 7-én csinálunk egy médiét itáli partit itt Budapesten, és hát mi mással, mint az Angyali Hanggal, Andrea Bocellivel és annak is a Karukzójával, DJ Junior remixel folytatjuk a Diszkosit Rádiósot itt a Rádió 1-en.

0: akartam mondani, nem?
1: Becsősen,
0: és aztán utána éjféltől egészen ötig Dance Island a fővárosban, vagyis egész est és bárány buli, várok mindenkit szeretettel.
1: Azt akartok kérdezni, hogy a svábok azok bírják a románokat?
0: Nem,
1: hogy Becsés az olyan sváb, nem?
0: Várom. Igen, én meg nem vagyok román, úgyhogy nem tudom.
2: Te vagy.
1: Nekem egyébként másodikú kérdésem van. Valaki meg tudja mondani, hogy a soron következő diszkosít aktivizáció mikor és hol lesz?
0: Aha. Ha belenézem,
1: én mondom. Ott 24, és érkezünk majd Békés Csabára, na, az ottani nagy fesztiválra visszatérünk. A folytatásban jön egy Walking on a Dream egyébként, amely most nem blondistom, mert nekem az egyáltalán nem jön be, viszont Michael Kaufman-nel összerakva a Resurrection-nel az Empire of the Sun, amelyet ráadásul Axwell remixelt, és ez nagyon sokáig egyébként egy bootleg volt, amely hivatalosan nem jelennek, ez is egy zenei hír, ha már itt tartunk, viszont most megjelenhetett Axwell-el közösen ez a dal, tehát megyünk tovább a

0: Dénak érezted, és gondoltad, hogy ezért hozzá lesz
1: a mit harítsi jót illetve? Tehát te most nem vagy. Nekem nem mondja nagyon meg se.
2: A zenét tekintve, vagy? Igen, tehát a zenét keménységét tekintve tényleg Ricsi Hotin vagy.
1: Igen, nem mondja meg senki.
3: Illetve azt nem értem, hogy a függetlenségről beszél, de egy másik ügynökséghez szervezett ment át.
1: Akkor független. Most,
3: ja, ez egy független ügynökség.
1: Persze.
3: Ja, mert hogy van olyan. Oké, okay, jó, rendben van. Jó, megyünk tovább itt a rádió, a diszkosi tédiósom. Egy olyan ír, hogy december 27-én egyébként újra lesz Club Speed. Ráadásul most egy olyan dolgot fogunk csinálni, ami nagyon ritka. Egy nagyon híres, világhírű külföldi DJ-t hívtunk meg, még nem árulhatom el a nevét. Viszont az biztos, hogy lesz egy délutáni rendezvény, és utána folytatjuk egy after rendezvényel, szóval meghúzzuk rendesen ezt az évet és a 31. születésnapot, és ennek fényében egy régi Jens dal, a Loops and Things, amelyet játszottam még annó a Club Speedben, annak is DJ Junior remixe érkezik itt a diszkosi.

itt a vége, fussál véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, Hanvai, PJ és Bárány Attila. Én azzal, hogy pénteken alsó némediben, szombaton kora este 21.15-től 22.30-ig Pecsésen találkozhattok velem.

0: Szombaton Zalaegerszegen, előtte pedig a budapesti rezidencián nyitó bulián várok mindenkit sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom, és továbbra is köszönöm mindenkinek, aki bármelyik social media felületen követ, támogat, lájkol és hozzám szól. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Kiraktam egyébként vasárnap a DJ Junior remixeket, amelyeket a nyáron készítettem, úgyhogy most már lehet töltetni, leszedni ott a rajongói oldalon, egyébként ki van a diszkocsit oldalán is, úgyhogy keressetek rá. Illetve még azzal búcsúznék, hogy szombaton a balatoni Bobot Balaton Fűzfőn zárom, este 8 és 10 között fogok majd pörgetni, most viszont a diszkocsit közös dalával búcsúzunk, amely hamarosan most már megjelenik. Ez a Sorry, holnap este 8-kor jövünk, szava!

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, tudom, hogy ezt az estét mindig különösen várjátok. Technózni is fogunk majd egy kicsit később. Mostantól Jauri a lemezjátszóink mögött. Nézzük, hogy mivel kezdünk. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Loco-Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show keddeste Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és évfél között. Most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. Na hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma a 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
1: Eléggé slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show keddeste Jauria lemezjátszói mögött Hugh Girl, Blondie és David Guetta, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel este 10 után, úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: kívánom mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, jön Tame Impala és a Dracula a World is My Radio Showban.

0: Esténként nem, hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep, Last Night, a DJ Save My Life, techno köntösben, Bartz Kias jó voltából. Ez volt tehát a For The Music, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye, ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: Bird Is Mine Radio Show-ban. Jauri mind a két mai szettjét megtaláljátok a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, jön Christopher!
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now. Hello mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a keddestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, induljunk is el Gordónak és Renner Zörnevelnek az újdonságával. Loco Loco, csak itt a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show.

0: arcodnál.
1: Van egy alapkő, ami most szerintem TikTokon abszolút megrengette egyébként a nagy közeget. Tim Impalának a Drakulája abszolút ebben nyereskedik, és több mint 500 000 streamnél tartanak csak YouTube-on.

0: Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét, Christopher a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivien Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye, ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most vicc, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt itt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Mivel folytatjuk?
1: Van egy dal, ami szerintem abszolút egy alapékköve volt egyébként Magyarországnak. Speednek jön a Fallingja, és ezt Robert Georgescu és M.E.J. remixében hozom nektek itt most a végére, úgyhogy zseni kis

0: A zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok.
0: A mai adást visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, ebben az órában pedig több olyan előadó is érkezik majd, akik nyertek már Rádió 1 top 500-as listát, például Dua Lipa, a mikrofonnál most már Kis Márti, üdv mindenkinek, és hát azért jutott eszedbe a top 500 lista, mert elkezdődött ismét a szavazás, lehet SMS-ben vagy e-mailben leadni a voksokat. Októberben pedig összeáll végre Magyarország legmenőbb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. Most Swiss Disco, Sam Feld, Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most a DJ Superstar Lost Frequencies Belgiumból, aki most már hosszú évek óta a világ legnagyobb fesztiváljainak nagy színpadain lép fel, és amit közvetlenül előtte érez, az már nem feltétlenül a lámpaláz, hanem próbál olvasni a közönség hangulatából. Hát nyilván minél többen vannak, ez annál nehezebb, mondjuk egy Tomorrowland Winter esetében. Ilyenkor hajlamos kicsit zúzósabb zenéket választani, de most nagyon is rádióbarát a hangzás, ez a Live It All.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na, akár erre a dalra is lehet szavazni, Rádió 1-esek. A Rádió 1 Top 500-as listánk összeállításakor 0620-311-111 a számunk, vagy top500@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Lóit hozom, aki a napokban Londonban járt Sam Smith koncerte, mert hogy óriás rajongó, és dalokat is szerez ebben a pár napban. Úgyhogy lehet, hogy nagy hatással lesznek majd az

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a DJ producer, aki nem félt lebontani a műfaji korlátokat, de sajnos már nincsen köztünk Avicii, aki egyébként szeptember 8-án ünnepelte volna a születésnapját, 37 éves lenne még csak. A legnagyobb húzása a folk, a country és az EDM ötvözése volt, amikor 2013-ban az Ultra Music Fesztiválon bemutatta ezt a dalt, a Wake Me Up-ot, élő hangszerekkel, country elemekkel. A szakma először értetlenül állt előtte, picit vakargatták a fejüket, hát ő meg úgy volt vele, mint Marty McFly a Visszajövőben első részében, hogy tudom, erre még nem vagytok felkészülve, de a gyerekeitek imádni fogják. Hát nem kellett sokáig várni rá, mert hogy globális megasláger lett belőle, és teljesen új irányt szabott a popzenének. A dalban hallható Aloe Black pedig nem csak a társszerzője, a vokalistája dalnak, de instant barátság szövegöt kettőjük között a stúdióban. Avicii-t hozom most, aki 37 éves lenne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak Mártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Brit Tropical és holland elektronikus tánczene találkozása, vagyis Jonas Blue, Tiesto és a Ritual, és hát persze van egy fantasztikus énekesnő is hozzá, mégpedig Rita Ora, és egy nagyon picit tisztelegnek Madonna előtt is, hogyha nem is a dallam világban, de a szövegben van egy sor, ami teljesen megegyezik Madonna 1989-es Like a Prayer dalának az egyik sorával. A megkeresés egyébként Jonas Blue részéről volt Tiesto felé, mert nagyon régóta akart vele együtt dolgozni, elkészült a demo, és mind a ketten egyszerre mondták a nevet, hogy ki lehet majd az énekesnő, Rita Orára esett a választás. És milyen jól döntöttek. Jön a Ritual.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: song is next. Súbeme la radio.
1: Ez a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak